kapcsolatot fent tudják tartani, csak azért visszavonultak a hegyekbe. Látjuk a távoli hegyeket, ahová visszavonultak, házakat építettek maguknak, nagyon egyszerű, primitív házakat. Csak azért, hogy az ő hitüket meg tudják őrizni minden áron. Mert találkoztak Jézussal. Ott a Bibliát olvasták nagyon egyszerű körülmények között, imádkoztak Jézushoz, tanulmányozták az írásukat, és nagyon egyszerű életet élve lassan átalakult a jellemük, és egyfajta küldetést kaptak Istentől. Nagyon szerették Jézust, mindent megtettek azért, hogy megőrizzék ezt a kapcsolatot vele. Tovább menjünk, akkor azt is látjuk, hogy a római birodalom idején rengetegen a mágiára is készek voltak menni Jézusért, vagy az arénába vitték őket, az állatok elé, vagy keresztre feszítették őket. Mi volt olyan fontos nekik Jézusban? Mi volt a találkozásnak a tartalma és a lényege? Továbbá azt is látjuk az első századokban, hogy akik nem adták olyan könnyen az életüket az ő hitükért, találkoztak Jézussal, megismerték őt, és amikor üldözés tört ki, akkor inkább otthagyták a házukat, az otthonaikat, otthagyták a vagyonukat, akkor még nem volt bankszámla, úgyhogy nem sokat tudtak magukkal vinni. Mindent otthagytak, hogy megőrizzék az életüket Jézussal, minthogy kényelemben és jólétben éljenek Jézus nélkül. Ez például Kappadócia. Az emberek nagyon sok keresztény, amikor ide költözött, csak azért, hogy a hitét megőrizze, föld alatt elkezdett városokat építeni. Otthonokat építettek ki a föld alatt. És amikor üldözés tört ki az ő hitük miatt, akkor a föld alá költöztek le ezrek, sőt akár tízezrek is. Csak azért, mert szerették volna az ő hitüket megőrizni. Itt éltek lenne a föld alatt, és ha jött az üldözés, amikor kiadták a rendeleteket arra néz, hogy a hitüket, megvallókat meg kell gyilkolni akár, akkor bevonultak a föld alá, és heteket, hónapokat ott töltöttek el. Tehát valami rendkívül fontos volt az ő számukra. És inkább a sötétségben éltek, gyertyafénynél voltak, és heteken, hónapokon át lehet, hogy nem látták a napvilágot. Összejöttek 8-9 emelet mélyen a föld alatt imatermekben, ahol lehetett nyugodtan ugye énekelni. Csak azért, mert fontosabb volt a hit számukra az, hogy találkoztak Jézussal, mint minden más a Földön, amit a Föld csak felkínálhat és adhat. Lehet az gazdagság, hírnév, vagy bármi más. Itt ünnepelték meg az ő hitüket, itt éltek Istenét. Mi az olyan fontos Jézus ismeretében? De biztos vagyok benne, hogy bennünk is volt már kétség. Hadd kérdezem meg, van már, ki már kételkedett valaha abban, hogy van értelme Jézust keresni? Van valaki köztünk? Egy, kettő, egyre többen? Mert mindannyian kételkedtünk már, és néha azt gondoltuk, hogy nem is ér az egész semmit. Keresztények álszentek. Volt már valaki, aki ezt gondolta? Keresztények erre többen jelentkeznek egyből. A keresztények álszentek. A templomba megyünk, akkor az unalmas, valamilyen külső formai istentiszteletet mutatnak, és igazából őszintén azt gondoljuk, hogy a Jézusba vetett hit az nem más, mint pénzgyűjtés a templomban. Ezt nem kérdezem, gondolta-e valaki ezt? Biztos vagyok benne, sokan jelentkeznének. De mit is jelent a találkozás Jézussal? Miért jó megismerni Jézust? Csak egyetlen egy hiteles nyilatkozatot olvasnék fel a Bibliából. Egy nagyon rövid, egyszerű nyilatkozatot. Pál apostol, aki ismerte személyesen Jézust, nagyon szerette őt, egész életét rászánta, akkor elérkezett az élete végéhez, akkor egy mondatban megfogalmazta azt, miért jó kereszténynek lenni, miért jó Jézus Krisztust ismerni. És hadd olvassam fel, amit Pál apostol mondott. Azt mondja Pál apostol Timóteushoz írott második levél, első fejezet, 12. versében, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Azt mondja Pál apostol, mert tudom, kinek hittem. Magyarul, olyan egyértelműen találkozott Jézussal, annyira személyesen megismerte őt, hogy eltűnt a kétség. Nem a papokat látta Jézusban, nem a templomot látta Jézusban, hanem személyesen őt. Vagyis Jézus Krisztus megismerhető. Amikor ő üldözte a keresztényeket, a damaszkuszi úton találkozott Jézussal. Jézus kinyilatkoztatta magát neki. És itt kezdődik a kereszténység. A Biblia arról beszél, hiába jár az templomba, hiába teszünk bármit, adhatunk nagy adományokat is. Nem volt meg az az első pont a kereszténységben az igazi hiteles találkozás Jézus Krisztussal. Ő találkozott, és azt látom, nagyon sokan, akik találkoztak vele utána. Ez a találkozás, amikor rádöbbentek, nem mese az, hogy Jézus él, hanem valóság. Akkor rádöbbentek, hogy tényleg igaz, amit a Biblia mond. Az annyira betöltötte az ő életüket, hogy nem tudtak másra gondolni, nem akartak mással foglalkozni, csak azzal, hogy Jézussal az ő hitüket megőrizzék. Továbbá azt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni. És a görög szövege egy picit ezt másképp mondja. Azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van hatalma megőrizni.
És a hatalom szó a görögben egy jól ismert szó, a magyar nyelvben is. Hallott már valaki a dinamitról? Mire használják a dinamitot? Robbantásra. Ugye Nobel, amikor felfedezte a dinamitot, akkor azért találta fel, hogy a bányászatot segítse, azonban mit csináltak a dinamitból? Bombát. De egy biztos, ha dinamit működésbe lép, ott mi történik? Változás. Ha itt egy dinamit felrobbanna, biztos megváltoznánk mi is. Kinézetünk, a terem kinézete. A dinamit, ahol működésbe lép, ott erő van, hatalom van. És azt mondja Pál apostol, ilyen az Isten is. Olyan, mint a dinamit. Ahol ő elkezd tevékenykedni, ott hatalom és erő nyilvánul meg. Emberi életek alakulhatnak át. Volt egy lelkész kollégám, akinek nagyon súlyos betegsége lett. Vért izzadott, legyengült, bevitték a kórházba, elkezdték vizsgálni, és azt mondta az orvos, aki vizsgált, hogy uram, egy katasztrófa a vérképe. Közel áll a leukémiához, de igazából inkább a halottéhoz áll közel, mint az élőhöz. Elkezdték vizsgálni, hogy mit is lehet tenni ezzel az emberrel. Szörnyű állapotba került pár nap leforgás alatt. Akkor az egész lelkészkör elkezdett érte imádkozni. Minden barátom, kollégám, vagy 100-150 ember imádkozott érte. És akkor azt mondta a főorvos, hogy uram, következő hétfőn délül 10 órakor kezdjük a nagy vizsgálatot, és elsorolt, hogy milyen vizsgálatokon fog keresztül esni. Egész éjszaka szinte imádkoztunk érte, másnap reggel is, és mire sor került az első nagy vizsgálatra, eltűntek a tünetek. Helyreállt a vérkép. Jön az orvos, kérdezi, uram, hát mit csinált? Azt mondja, imádkoztunk. De a vérképével mit csinált? Imádkoztunk. Ahol ott az Isten, változás történik. Van egy erő és hatalom, ami formálja az emberi életeket. És azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van az Istennek hatalma. Ő megtapasztalta ezt, volt, hogy hajótörést szenvedett, mindenki azt gondolta, el fogunk veszni. Ő azonban azt mondta, életben fogunk maradni, mert az Isten azt mondta nekem. És mindenki életben maradt. Megmarta a kígyó, életben maradt. Megkövezték, amikor elmentek a kövezői, a zsidók azért tudnak kövezni, nem? Ha megnézzük az ószövetségi korokat. Egy történetet nem olvastunk, hogy talpra állt volna valaki utána. Ráadásul segítség nélkül. Talpra állt, leporolta a port magáról is, ment tovább. Tapasztalta, hogy van hatalma. Szóval jó dolog ismerni Istent, mert jó dolog az ő hatalmából élni. És az utolsó, amit ír Pál apostol ebben a rövid mondatban, hogy az ő hatalma elegendő ahhoz, hogy megőrizze az én életemet a ma napra. A feltámadás napjára. És mikor írt ezt Pál apostol? Nagyon érdekes. Amikor ezt írta, már aláírták a kivégzésére a parancsot. Tudta, hogy egy héten belül, két héten belül ki fogják végezni. Tudta, hogy meg fog halni. Mi lenne az utolsó levelünk a halál előtt? Elképzeltem, hogy lehet, hogy írnék egy levelet a családomnak, hogy jaj, csak most imádkozzatok értem. Miért nem segít az Isten? Milyen jó lenne, hogyha innen ki tudnék kerülni? Ott a római börtönben azonban Pál, amikor tollat ragad, megírja az ő levelét. A hitnek, a reménynek, a szeretetnek a levelét. És amikor megírja ezt Timóteusnak, azt mondja, tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy van hatalma, és tudom, hogy meg fog engem őrizni. Mert amit az Isten kezébe letettem, azt ő megőrzi. És mit tettem oda le, mondja Pál apostol? Az én egész életemet. Nem csak a pénzemet, nem csak itt-ott valami adományt, hanem az egész életemet letettem oda. És látja azt, amit az Isten Jézus Krisztus által kijelentett. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Van feltámadás, van örök élet. Olyan az ember, amikor hit nélkül él, Isten nélkül él, mint az impala. Nagyon szeretem ezt a kis antilopot, ilyen pici. Egy 50-60 cm magas. Helyből több, mint 2 méter magasra ugrik ez a kis állat. Mégis, amikor elviszik az állatkertbe, akkor mit gondolnak, hogy milyen magas fallal kell körülvenni ezt a kis állatot, hogy ne ugorjon ki. Helyből 2 métert ugrik. Mekkora kell legyen a fal körülötte? Legalább 2 méter 10 centi, nem? Ha 2-t ugrik, akkor magasabb legyen. Elég egy 1 méteres fallal körülvenni. Mert az impalának van egy sajátos tulajdonsága. Ha nem látja, hogy hova érkezik le a lába, akkor nem is ugrik el. És ha a látását eltakarják, és nem látja, hogy hova esik le, amikor elugrott, akkor nem is ugrik el. És bár a helyből át tudná ugrani az 1 méter magas falat, sohasem ugorja át azt. Miért? Mert nem lát mást, csak a falat. És az átlag magyar ember is így él. Nem lát mást, csak a falat. Sötét, szürke falat időnként. Néha fehér meszelt falat. Hogy kinek milyen a fala. Azt mondják a magyarokra, hogy általában a magyar ember az elég depresszív. De a magyar számára a pesszimizmus szinte életcél. A Corriere della Serának volt egy ilyen felmérése, ahol vizsgálták, hogy mi jellemzi a magyarokat, és azt mondják, hogy
Az átlagos magyar az, aki az ementális hajban is csak a lyukat látja. Annyira pesszimista. Azonban azt látjuk, hogy ott áll Pál apostol szemben a halállal, és többet lát, mint a szeme lát. Látja a hitáltal Isten ígéretének a valóra válását. Tudom, hogy van hatalma az Istennek, és ez a hatalom elegendő ahhoz, hogy engem feltámasztjon azon a napon. És teljes bizonyossággal néz szembe, akár a kivégzéssel is. Azt gondolom, Pál apostol példája mutatja azt, hogy milyen erő és milyen hatalom van Isten személyes ismeretében. Jézus Krisztus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjétek az igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezeken az előadásokon, ha kérdés is van ezzel kapcsolatban, a kérdések választ kapjanak, és mindannyian megismerjük sokkal személyesebben, mint ahogyan eddig ismertük, azt, aki bennünket megalkotott és megteremtett, Jézus Krisztust. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, kedves testvéreim, hogy úgy döntöttünk, hogy ma este itt vagyunk újból, hogy folytatjuk tovább azt, amit pénteken este megkezdtünk, vagyis azt a három példázatot, amelyet Jézus Krisztus egymás után mondott el, az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. Tudatosan használom ezt a szót, mert az elveszett tékozló fiúról szóló példázatban is találkozunk azzal a szóval, hogy elveszett. Akik itt voltunk az elmúlt két alkalommal, azok könnyebben nyomon tudjuk követni a harmadik példázatot, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatot, azonban szeretnék ma este újból megemlíteni egy-néhány fontos dolgot, hogy minél könnyebben, világosabban és mélyebben megértsük ezt a három példázatot. Nem tudom, valamikor feltettük-e a kérdést, hogy miért mondott Jézus Krisztus egyszerre három példázatot azonos tartalommal. Ha már ezt Jézus Krisztus megtette, akkor azt jelenti, hogy ennek megvan a maga oka. Ha mélyen átgondoljuk mind a három példázatot, akkor nagyon egyszerűen megkapjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért mondott el Jézus egyszerre három egyforma tartalmú példázatot. Azért, mert az elveszett juh példázatával Jézus Krisztus bemutatta azokat az embereket, ami jellemző a juhra. A juh, amikor eltévedett a nyájtól, akkor ő tudta, hogy el van veszve, de nem tud visszamenni. Ezzel bemutatja azt az embercsoportot, aki tudatában van annak, hogy nem a helyes úton van, tudatában van annak, hogy el van veszve, de nem tudja a visszavezető utat. Valaki meg kell, hogy keresse. A másik példázat, amit tanultunk, vagyis amit Jézus Krisztus elmondott, ez az elveszett drachma. A pénz nem tudja, hogy el van veszve, és nem is tud visszatérni a nyájhoz. Jézus Krisztus ezzel bemutatta azokat az embereket, akik nem tudják, hogy rossz úton vannak, nem tudják, hogy a pusztulás útján haladnak az örök veszedelembe, és nem is tudnak visszamenni. Ezeket az embereket is valaki meg kell, hogy keresse. A mai témakörünk pedig tékozó fiúról szóló példázatban Jézus bemutatja azokat az embereket, akik tudják, hogy el vannak veszve, egy bizonyos ideig távol vannak az atyai háztól, és Isten lelkének munkája folytán egyedül vissza tudnak menni az atyai házhoz. Nem tudom, mi magunkat melyik csoportba soroljuk. Nem lehetünk mind a három csoportban, vagy az elsőben, vagy a másodikban, vagy a harmadikban. Ez az egyik dolog, ami fontos tudnunk, amikor a tékozló fiúról szóló példázatot tanulmányozzuk, és még egy nagyon fontos dolog. Vagy legalább kettő, vagy legalább három. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a három példázatot? Ha ezt tudjuk, akkor sokban segít megértenünk még mélyebben egy Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát, és azt tudjuk kikutatni a Bibliából, hogy amikor Jézus Krisztus Pérea vidékén volt, a Pérea vidéke pedig a Jordántól keletre terül el, ott mondta el, és oda is elmentek a farizeusok és az írástudók, és megjegyzéseket tettek Jézus szolgálatával kapcsolatban. Mikor mondta el a 3,5 éves szolgálata alatt, körülbelül 6 hónappal Jézus Krisztus halála előtt mondta el ezt a példázatot. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, hogy a 40 példázat közül a legtöbb példázatot Jézus Krisztus földi szolgálata, vagyis 3,5 éves szolgálatának utolsó negyedében, majdnem az utolsó évben, vagy az utolsó fél évben mondta el. Harmadik kérdés, amit szeretnék feltenni ebben a gondolatkörben, erről már tanultunk, ez csak ismétlés, kik voltak Jézus Krisztus hallgatói, amikor Jézus Krisztus elmondta ezt a három példázatot? Két embercsoport. A bűnösök és a vámszedők, Egyik csoport, akik lenézettek voltak, a másik csoport pedig a farizeusok és az írástudók. Akik lenézték a másik csoportot. Ami nagyon különös. Kedves testvéreim, ezt Jézus Krisztus tudta megtenni. Én még a lábnyomába se tudok lépni Jézus Krisztusnak ilyen tanítás szempontjából, hogy egy történettel tanítást ad a lenézetteknek, a bűnösöknek és a vámszedőknek, és ugyanazzal a történettel tanítást ad a farizeusoknak és az írástudóknak. Most már tudjuk, hogy ez a két csoport volt Jézus Krisztus hallgatója. Hogy könnyebben vissza tudjunk térni a mai elmékedésünk végén egy másik nagyon fontos kérdésre, ezért elmondom ezt a kérdést is. Mit tanultak meg a farizeusok és az írástudók a tékozló fiúról szóló példázatból? Mit értettek meg a vámszedők és a bűnösök? És a harmadik legnagyobb kérdés, mit értettem meg én? Én tudom azt, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztusnak ez a három példázata a keresztény ember számára közismert. Azonban Isten segítségével próbáljuk olvasni majdnem egy-két verset. Úgy készítettem el a gondolatmenet vitelét, hogy azokat a verseket olvasom el egyszerre, amelyek összetartoznak, amelyek össze vannak kapcsolva egymással. Ezért kezdjük olvasni Lukács evangélium a 15. részéből, 11-től a 13-ig terjedő verseket. Mondta pedig, ugye Jézus beszél, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt is, az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedett mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nagyon egyszerűen tanít. És ebben a krisztusi egyszerűségben szeretnék Isten segítségével megmaradni, mi az, ami a felolvasott igeszakaszból nagyon áldott dolog megfigyelni. Első dolog, ahogy a fiú viszonyul az atyához. Mikor részesül egy gyermek az apai vagyonból, amíg él az apa, vagy az élnek a szülők, vagy haláluk után. Mai napig is mit ír elő a törvény? Van örökösödési, végrendeleti, vagy különböző módon elrendezett vagyon birtoklás, vagyis vagyon átszállás az szülőkről a fiúra, de ez mind halála után történik. Figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy él a szülő, él az apa, és oda megy a kisebbik fia, és azt mondja, hogy apám, én követelem a rám eső részt. Egy kissé szeretném közelebbre hozni az egész gondolatmenetet. Ki ebben a példázatban az apa? Isten. És ki a kisebbik fiú? Vagy ki a nagyobbik fiú? Ez tőlünk függ. Azonban az, amire szeretném felhívni, kedves testvéreim, mindannyiunk figyelmét, akinek kezében van a Biblia, nézzük meg még egyszer a 12. verset. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és most kérem kedves figyelmeteket, és az megoszták közöttük a vagyont. A vagyon megosztásnál ott volt-e az idősebb fiú? Hogy mondja Jézus? Ott volt. És amikor azt olvassuk az igében, hogy megoszták közöttük a vagyont, akkor csak a kisebbik fiú kapta meg a vagyont, vagy az idősebb fiú is megkapta a vagyont. A Biblia szerint. Mind a kettő, mert megosztotta közöttük a vagyont. Mi a vagyon? Mit jelképez a vagyon ebben a példázatban? Mert kedves testvéreim, egy-egy példázat akkor válik élethűvé, és akkor látjuk benne a tanítás sokaságát és mélységét, ha meg tudjuk azonosítani a jelképeket. Az atya is az Isten. A két gyermek jelképezi az egész emberiséget. Ki hogy viszonyul az Istenhez. Azonban mi a vagyon? Mert figyeljük meg, és azért nagyon különös, hogy mind a két fiú megkapta a rá első részt. Az élet lehetősége, vagyis az örök élet elnyerésének lehetősége, vagy pedig úgy élni, hogy elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Azonban még egy kicsit szeretném aprózni. Az atyai vagyonból mennyit kapott a kisebbik fiú, és az atyai vagyonból mennyit kapott a nagyobbik fiú? A rá első részt. És ezért érdemes a Bibliába elmélyedni, a zsidóknál megvolt a törvény, hogy az első szülött kétszer annyit kap. Akkor a két gyermek közül melyik gyermek kapott többet? A nagyobbik. De azért a gondolatmenetet próbáljuk követni, és legyünk ott Jézus Krisztus hallgató gyanánt mi is ma este, hogy ott két embercsoport volt. És a két embercsoportra a tanításnak ez a része melyikre vonatkozik? A bűnösökre, a lenézettekre, a tékozló fiú. És a farizeusokra és az írástudókra pedig vonatkozik az idősebb fiú. És figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus milyen egyszerűen mondja. Kétszer annyit kaptatok ti farizeusok és írástudók. Én csak azért mondok egy néhány mondatot erre vonatkozóan, hogy próbáljuk ezt a nagyon közismert példázatot más szempontból, sokkal közelebbről, sokkal nagyítóbb alá téve az példázatot, és mélyebben elmélyedni, hogy lássuk a tanítást, amit Jézus Krisztus nem csak 2000 évvel adott az embereknek, ennek a két embercsoportnak, hanem ezt a tanítást adja nekünk ma este Isten segítségével mindannyiunknak. Azt olvastuk a 13. versben, hogy az ifjabbik fiú, a kisebbik fiú, mikor megkapta, akkor három dolgot figyeljünk meg. Összeszedett mit? Mindenét. Mit hagyott az atyai házban a tékozló fiú? Semmit. Ami az ő része, az mind magával vitte. A másik, hová költözött? Messze vidékre. Van egy bibliai történet, Jónás története, amikor Isten azt mondja, hogy menj Ninivébe, akkor lemegy Jópéba, és hová vált hajójegyet? Tarsisba. És ez a Tarsis hol létezett? A mai Spanyolországnak a földközi tengeri részén. Tehát az akkor ismert legtávolabbi vidékre váltott jegyet. A tékozló fiú is úgy volt, hogy minél messzebb az atyai háztól. Soha többet nem akarok találkozni az atyámmal, itt van a vagyon, és azt látjuk, hogy addig, amíg vagyont, eltékozolta a vagyont. Eltékozolta a bűn következtében minden ember, aki Ádám utódja az örök életet. Elvesztettek. Mi mindannyian Édenen kívül született emberek vagyunk, és bűnben született emberek. Így van. Akkor bennünket jelképez már a tékozló fiú ebben a szakaszban is. Nem tehetünk róla, hogy bűnbe született emberek vagyunk. Azonban olvassuk tovább a 14-től a 16-ig. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához is, az elküldi őt az ő mezére disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a mosrékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Kedves esélyem, próbáljuk itt is a fontos dolgokra ráfigyelni. Azt olvassuk, hogy addig, amíg volt a vagyon, volt pénz, addig voltak barátok. Hadd kérdezem, ez nem így van? Van sok barátja a gazdag embernek? Csak nem igazi. Tékozló fiúnál is ez van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az igazi barát testvérről születik a nyomorúság idején. Ezt nem tapasztaljuk ebben a példázat szakaszban. Példázatnak ebben a szakaszában. Azonban figyeljük meg még, függetlenül attól, hogy nincs pénze a tékozló fiúnak, hol marad? Elindul hazafelé? Nem. Azon a vidéken marad, messze, minél távolabb az atyai háztól, azon a vidéken marad, és azt mondja az Jézus, hogy akkor támadott azon a vidéken éhség, és ő is kezdett szükséget érezni, és most figyeljük meg, hogy annak a vidéknek lakósai hogyan fogadják a tékozló fiút. Munkát keresett. zsidó ember létére. És talált egy munkát, megbeszélte a gazdával, annak a vidéknek gazdájával, és az a gazda elvezette a disznókig, hogy legyen disznópásztor, vagy elküldte. Hogy olvastuk? Elküldte. Mennyit csinált? Kedvesen? Szeretettel? Semmilyet nem találunk a bibliai leírásban. És kedves testvérem, lehetette, vagy lehet-e szégyenteljesebb munka egy zsidó ember számára attól, mint hogy a disznókat őrizze? Nem. És ott van még egy mozzanat. Még a disznók ételéből sem kapott eleget. Ami azt jelenti, hogy az ő lelki állapota a tenger fenekére került. És itt találjuk fejezve tovább a 17-től a 19-ig terjedő versekben. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Hat dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszból. Kedves testvéreim, a tékozló fiúnál hol történt változást? Jellemben, tetteiben, vagy az elméjében? Az elméjében. És azt mi úgy nevezzük, hogy megtérést, csak milyen jogon? Azért, mert a görög szöveg, ami megtérésre van lefordítva magyarra, az a metanoia. És a metanoia nem más, mint a gondolatok megváltozása. Ki iránt változott meg a tékozló fiúnak gondolata a disznók mellett? Ő menekült, ő úgy ment el, hogy soha nem akarom látni sem apámat, sem az atyai házat. És most, amikor a tengerfenéken van lelkileg, mindent elveszített, mindent eltékazolt, ahogy az Jézus mondja. Most mi ébredt fel benne? Vissza az atyai házhoz. Ez a vágy. Nem tudom, kedves testvéreim, ez a vágy milyen erős mindannyiunk szívében, akik ma este itt vagyunk. Azonban tudjátok, hogy mi a különös? Azt mondja, hogy ha én távol maradok az atyai háztól, én éhen halok meg. Sóvárgás ez? Sima vágy? Vagy egy mindent elkövetni kész embernek a kijelentése? Ha itt maradok a bűn posványában, én itt örökre elpusztulok. És kedves testvérem, a tékozló fiú nem csak gondolkodik. 18. versben azt olvasjuk, hogy én megyek haza. Elindultunk-e már, kedves testvéreim, ezen a hazavezető úton mindannyian, akik ma este itt vagyunk? És mire kész a következő mozzanat, következő szó? Vétkeztem. És figyeljük meg, hogy hogy fogalmaz meg az ég ellen és te ellened. Erre nem térek ki, mert akkor időbe elülünk. Azonban, kedves testvéreim, úgy őszintén könnyű bocsánatot kérni? Úgy őszintén. Lelki erő és Isten segítsége szükséges ahhoz, hogy mi készek legyünk arra, hogy a másik embertől bocsánatot kérjünk? Isten segítsége szükséges? Ki adott erőt ennek a fiúnak, fiatalembernek, hogy ő elhatározza. Nem csak, hogy hazamegyek. Én elmondom az én atyámnak, hogy én vétkeztem. Megsértettelek téged. Amikor igazságtalanul kikértem a vagyont, de nem csak kikértem, el is tékazoltam. És figyeljük meg az 5. mozdanatot a 19. versben. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam. Mire érzi, hogy méltatlan a tékozló fiú? Hogy fiává fogadja az atya. És miért érzi méltatlannak magát? Mert eltékazolta a vagyont, vagyonból reálső részt, amit Istentől kaptunk. Kedves testvéreim, akkor jön létre ez a döntés bármelyik ember szívében, amikor belátja azt, hogy vétkeztem az Isten ellen. Nincs emberfia, aki kész visszatérni Istenhez addig, amíg erre a meggyőződésre nem jut. Nem tudom, eljutottunk erre a meggyőződésre, hogy mi sokszor megsértettük a mi Istenünket? Gondoljuk meg, gondoljuk végig. És amikor elhatározta, hogy megy, akkor még egy mozzanat van. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadj. Volt-e valamikor nekünk ilyen érzésünk, vagy van-e most? Én, mint gyarló bűnös ember, nem vagyok méltó, és senki közülünk nem méltó, nem jogosult arra, hogy követelje az atyától, hogy fiává fogadjon bennünket vissza. Következő egybe tartozó kijelentés, ez a 20 és a 21. vers. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, és odafutott, nyakába esett, és megcsókolta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Kedves testvéreim, a történetek ebből a szakaszából is áldott dolog átgondolni néhány szót és néhány fogalmat. Amikor még távol volt a fiú, ő már elindult hazafelé. Ki kit vett elő észre? A tékozdó fiú az atyát, vagy az atya vette előbb észre a hazatérő fiát? Azt olvassuk az égében, mikor még távol volt a fiú, meglátta őt az ő atya. Mit árul el, mit mond el Jézus Krisztus nekünk a példázatnak ebben a szakaszában? Minden embert vár haza. És ami nagyon különös, tékozló fiú nem kezdett így gondolkodni. Én rongyokba vagyok, pénztelenül, korgógyomorral, nem megyek haza az atyai házhoz, vagy először munkát keresek jobb fizetéssel, szerzek egy kis pénzt, új ruhát veszek, legyen egy kis tartalék pénzem, és megjelenem az atyai házban, és azt mondjam, fogadjál vissza. Így gondolkodtak a farizeusok és az írástudók. De nem így a bűnösök és a vámszedők. Hány hibáját sorolta fel az apa, amikor találkozott a tékozdó fiúval? Hányat? Egyet sem. Hadd kérdezem, bátorítás ez számunkra, hogy térjünk vissza az atyai házhoz? Bátorítás? Mekkora bátorítás? Higgyétek meg, hogy nehéz fejtegetni tovább. Ki az, aki fut ki felé? A fiú fut az atya felé, vagy az atya fut a fiú felé? Hogy mondta el Jézus? Mit tár fel Jézus Krisztus? Ki az, aki szeretettel vár minden megtérő embert az atyai házba, hogy visszatérjen? A mi drága jó atyánk. Nem sajnálta a fiát feláldozni. És ki kit csókolgatott meg? A tékozló fiú az atyát, vagy az atya a tékozló fiút? Kedves testvéreim, ahogy az atya fogadta a fiút, a mi atyánk, Istenünk úgy fogad vissza bennünket. Sok évvel ezelőtt, azért említem meg, hát ha van közöttetek, aki hallott róla, Zolman testvérrel találkoztam Zürichben. És Zolman testvér mondott el egy történetet, ő New Yorkban volt lelkipásztor, és elmondta a következőt, saját tapasztalata volt. Milliárdosoknak öt gyermekük, tehát különböző milliárdos öt gyermeke, három fiú és két lány egy dzsippel elindult a világköri útra, hogy megkeresse a boldogságot. Az élet feszletségének minden formáját kiélték az úton annyira, hogy egyik fiú bele is halt a feszlett életbe. El is temették ott, ahol meghalt. Négyen jönnek hazafelé, két fiú, két lány, multimilliómosak a szülők. És mivel azért indultak útnak, hogy megkeressék a boldogságot, nem találták meg, jönnek hazafelé New Yorkba, és azt határozták, hogy mind a négyen öngyilkosok lesznek, mert nincs boldogság a világon. És amikor jöttek befelé New York városába, óriási panók hirdették az adventista evangelizációt. És azt mondták, hogy elmegyünk, még egy lehetőséget adunk magunknak, nem leszünk öngyilkosak azonnal. Hosszú volna beszélni róla, elfogadták az igazságot. Megtalálták a boldogságot. Hol találta meg a boldogságot, kedves testvéreim, a tékozló fiú? Kereste a szórakozásban? Kereste a züllött életben? Kereste az erkölcstelen életben? Kereste? Megtalálta? Nem! Ott nincs boldogság. Az atyai háznál van boldogság. És amikor elkezdtem mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellen, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam, akkor figyeljük meg, hogy a 22-től a 24-ig versekben mi történik. Az atya nem is hallgatja végig a megtérő fiának bűnbánó szavait. Mindjárt mondja, az atya pedig mondja az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. Hozzátok ki a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigazni. Kedves testvéreim, próbáljuk átgondolni a felolvasott ige szakasznak tanítását. Az atya nem hallgatja végig a fia bűnbánai mondani valóját, hanem mindjárt rendelkezik. És figyeljük meg a sorrendet, hozzátok ki a legszebb ruhát. Mit jelképez a Bibliában a ruha? Talán olvassuk fel azok kedvéért, akik kevésbé ismerik ezt a jelképnek a magyarázatát. Jelenések könyvénél a 19. résznek a 8. versében találjuk feljegyezve, Jelenések 19. rész 8. verse, és adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Testvéreim, üttörténeti szinten szeretném hangsúlyozni, kitől kapta a tékozló fiú a legszebb ruhát. Ő vásárolta, vagy az atyától, az atyától. És ez mit jelent neked is nekem? Lehetünk-e mi saját erőnkből tökéletes jellemű emberek is, odállhatunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy örök életet kérek, mert íme a tökéletes jellemem. Mire tanít Jézus Krisztus ebben a példázatban? Kitől kapod te, kitől kapom én a jellemruhát, ahogy a példázatban olvassuk, az atyától. Másik dolog, húzzatok gyűrűt az ujjára. Pál apostol azt mondja a Korintus második levél 11. rész második versében, hogy én eljegyeztelek benneteket egy férfiúnak, aki a Krisztus. Drága testvérem, akár 50 éve olvasod a Bibliát, akár most kezded olvasni, engedd meg, hogy személyesen szólítsalak meg mindannyiatokat. Megtörtént-e életedben ez az eljegyzés? Eljegyeztetted-e magadat Jézus Krisztusnak? Vagy még mindig egyik láboddal a bűn útját taposod? Add meg most magadnak a választ erre a kérdésre. És a harmadik ajándéka az atyának, sarut a lábára. Kedves testvéreim, nagyon egyszerű, de hatalmas tanítás van benne, hogy abban az időben csak a gazda embernek fiai viseltek sarut, a szolgák mezítláb jártak. És figyeljük a háromas jelt, hogy hogyan fejezi ki az atya, hogy ő nem szolgává fogadja vissza a fiát, hanem fiává. Ott van a ruha, a tiszta jellem, ott van a gyűrű, eljegyezve Krisztusnak, és ott van a saru, ami jelképezi, hogy a gazdának a fia, mert csak az viselhetett sarut abban az időben. Részesültünk-e ebbe a hármas ajándékba? Vagy még ezután kell részesülnünk? Kedves testvére, ne csüggedjünk el. Ha úgy érezzük, hogy eddig még ebben nem részesültem, nekem még hiányzanak ezek a dolgok. Imádkozz, kutasd az ígét, éld az ígét, amit megérted, hogy el legyél jegyezve örök életre Jézus Krisztusnak. És utána jön az a óriási kijelentés. Mit mond az apa? Azt mondja, mert ez az én fiam. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a példázatnak hátulevő részében valahogy másképp hangzik el a gyenez. Ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Drága testvérem, mit akar Jézus Krisztus mondani ezzel a kijelentéssel, hogy ez az én fiam meghalt? Ha nem járunk vele együtt az igazság útján, akkor mi fizikai értelemben élhetünk, de lelkileg halottak vagyunk. Mikor szabadulunk meg a lelki haláltól? Csak akkor, ha visszatérünk az atyai házhoz. Készek vagyunk ezt megtenni. Vagy halogassuk a majdra. Nem tudom, ismeritek ezt a rövid megfogalmazást, a majd a soha városába vezet. A majd soha nem jön el. Sehol a Bibliában Isten nem tanít bennünket arra, hogy majd add át szívedet Jézusnak. Ma, ha az ő szavát halljátok, ezt mondja az ige, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És mit olvasunk befejezésül? Kezdjenek vigatni. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy kik vigattak. Örömmel telt meg az apa szíve, a hazatérő fia szíve, a tékozó fiú, aki megtér, és a szolgák. Volt-e valaki az atyai házban, aki nem örült? Az otthon levő fiú, és most ezt szeretném a 25-től a 27-ig terjedő verseket olvasni. A nagyobbik fia pedig megzűn vala, és mikor hazajöve, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák között megtudakozzá, mi dolog az? Az pedig mondta, a te öcséd jött meg, és atyát levágta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Tudott-e az otthon levő fiú együtt örülni az atyával, aki Istent jelképez? Miért nem örült? És figyeljétek meg, hogy mit mond tovább. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni, az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. És testvérem, azt szeretném látni, hogy lássunk közösen együtt, hogyan fogadta a tékozló fiút vissza az atya szeretettel. Ki volt az, aki kérelte az idősebb fiút? Egyik örül, a másik dacol. És itt látjuk azt, hogy ebben a történetben melyik az igazán elveszett fiú. De nézzük, érte valamit az Isten kérlelése az idősebb fiúnak? Semmit. Kedves testvérem, sajnos mindig voltak, vannak és lesznek, akiknek még az Isten kérlelése sem ér semmit. Itt azt látjuk, Tovább olvasom, ő pedig felelve mondta az atyának, ími ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtad, és nékem soha nem adtál egy kecsefiút, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig a te fiad, kinek a fia? Hát milyen viszonyban vannak azok, akiknek egy atyuk van? Nem azt lett volna helyes azt mondani, mikor az én testvérem hazajött. Nem, testvérem. Én lenézem őt. És most gondoljuk a farizósokra, az írástudókra, a vámszedőkre és a bűnösökre. És micsoda kijelentés az, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez a te fiad a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágtad néki a hízott túlkot. És kedves testvéreim, álljunk meg egy pillanatra. Igazat mond az idősebb fiunk. Vagy igaztalant mond. Paráznákkal emésztette fel a tékozló fiú az atya vagyonát. De mégis mi a különbség a két gyermek között? Az egyik visszatér, a másik pedig dacol az Istennel. Melyik vagyunk? Melyik gyermek jelképezi a mi életünket? Erre adjuk meg most a választ. És végül, azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és most figyeljünk, és mindenem a tiéd. Azért éleztem ki a példázat elején, hogy az idősebb fiú is megkapta a reál sőrészt. Ő is megkapta. Elosztotta az apa közöttük a vagyont. Nem azt mondja Jézus, hogy a kisebbnek odaadta a neki járó részt. Az idősebb nem kapott semmit. De most figyeljük meg ezt a rendhagyó kijelentést. Fiam, te, aki mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Érte valamit az atya által tanúsított szeretet az idősebb fiú iránt? Nem. Vígadnod és örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, mi megpróbáltuk Isten segítségével közösen együtt átgondolni ennek a történetnek a tanúságait is látni benne, azonban szeretném összegezni, ebből a példázatból azt értjük meg, hogy az apa mind a két fiát egyformán szerette. És ez igaz? Ez igaz. Mind a két, minden ember Isten egyformán szeret. És kedves testvéreim, mind a két gyermek a teremtés formán Isten gyermeke volt. De a megváltás folytán is mind a kettő Isten gyermeke volt? Vagy csak az egyik? És miért nem volt mind a kettő Isten gyermeke? Azért, mert Isten nem szerette, vagy azért, mert az ember, az idősebb fiú nem szerette. Kedves testvéreim, Isten örül minden hazatérő embernek. Szeretnénk-e mi is örömet szerezni a mi Istenünknek? Azzal, hogy hazatérünk az atyai házhoz. Talán egy-egy mondat erejéig. Mit értettek meg ebből a történetből a farizeusok és az írástudók? Mert ő nekik mondta el először. Van-e reményük a farizeusoknak és az írástudóknak is az örök élet elnyerésére? Kérlelte-e az apa az idősebb fiút is? Senki nincs visszautasítva. De testvéreim, micsoda vigasztalás volt ez a másik csoportnak? A bűnösöknek és a vámszedőknek. Van reményem az örök életre. És micsoda vigasztalás ez, kedves testvéreim, mindannyiunk számára. Akkor mit mond nekünk ez a történet? Melyik fiú szerepét szeretnéd, drága testvérem, betölteni? Hátlevő életedben az idősebbét, vagy a fiatalabbét? Ez döntsük el most. Én eldöntöttem. Szeretnék tékozló fiúként élni is, de nem a világban, nem a bűn útján, hanem szeretném azt, ebből a történetből hazatérő tékozló fiú legyek. Te is szeretnéd ezt? Akkor hozzuk meg életünk legfontosabb döntését. Térjünk vissza az atyai házhoz. Ebben segítsen Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat a Láthatár műsorában. Örömmel jelentem be önöknek, hogy egy új, lelki témájú sorozatnak lehetnek a nézői, hallgatói az elkövetkezendő időszakban, amelynek a címe Beszélő jelképek. Ebben a sorozatban olyan bibliai szimbólumokat fedezünk fel, amelyek elsőre talán egyszerűnek tűnnek, mégis mély lelki üzeneteket hordoznak. És a mai első témánk élet és növekedés, és így adódik az adásunknak a mai címe, Beszélő jelképek, élet és növekedés. Mit jelent a mag, mit jelent a föld, és mit jelent az eső a Bibliában? Hogyan kapcsolódnak ezek a képek a mi lelki életünkhez, és vajon mi történik akkor, amikor a növekedés csendbe, szinte észrevétlenül zajlik bennünk? Ezekről a kérdésekről beszélgetek mai vendégemmel, Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Úgy döntöttem, hogy egy ilyen tematikát is érdemes lenne bevetni a nézők és hallgatók számára, pláne azoknak, akik szeretik tanulmányozni az igét, mert vannak olyan szimbólumok, amelyeket könnyen megértünk, viszont vannak ezeknek a szimbólumoknak olyan megfogalmazásai, amelyek lehet, hogy elsőre nem mondanak sokat, vagy nem érthetőek, vagy az összefüggésük más szimbólumokkal nem érthető teljes mértékben, és akkor ezekről lehetne beszélgetni, illetve arról, hogy mit üzennek ezek a szimbólumok a mi mindennapi életünkre, a mi mindennapi lelki életünkre, és milyen üzenetet tehetünk félre saját magunknak belőlük. Azonban első kérdésként érdekelne a személyes meglátásod, illetve a hivatásodból adódóan a válasz arra a kérdésre, hogy miért van tele a Biblia jelképekkel és szimbólumokkal? Miért ezt a módszert alkalmazza?
1: Szerintem legtöbb esetben a bibliai jelképek meg szimbólumok próbálnak leegyszerűsíteni valamit. Próbálnak érthetővé tenni valami érthetetlen. Olyan mély igazságokat próbálnak néha vagy legtöbbször közvetíteni, amiket ha nem használna egy jelképet vagy egy szimbólumot, a mi limitált kapacitásunk, gondolkozásunk képtelen lenne megérteni és felfogni. Ugye sokszor a jelképek és a szimbólumok által az ismert megmutatja nekünk, hogy milyen az ismeretlen. Tudomást szerzünk arról, hogy Isten milyen azáltal, hogy az ismert dolgok által kinyilatkoztatott nekünk ismeretlen dolgokat. Az isteni igazságokat sokszor földi körülményekhez szabja azért, hogy az emberek itt, a földön meg tudják érteni azokat a valóságokat, amelyek túlszárnyolják a mi megértésünket. Segítenek megismerni magát Istent, ezek a szimbólumok és jelképek szerintem, és megérteni jobban a megváltási tervet. Nagyon sokszor találkozunk, tehát tele van a Biblia szimbólumokkal, jelképekkel, példázatokkal. Egy történet, amit a Bibliában találunk, az egy adott időhöz és korhoz volt szabva, írva. Ők másképp értették meg, azért, mert ők ott éltek, benne voltak. Viszont a szimbólum időtálló, és számunkra is mond valamit. Ha már nem élünk ott, de mégis az a szimbólum, ami ott volt, minden korszakban mond valamit az embernek. Nagyon fontosak a jelképek, szerintem segítenek mélyebben megérteni a Bibliának az igazságait. Jézus maga mondja, hogy példázatokban beszélt többször is azért, hogy az emberek megértsék az üzenetet. közelebb kerüljön az üzenet az emberi szívekhez. Gyakran összetett fogalmakat egyszerűsítenek le a szimbólumok, a jelképek. Például a Szentírásban a bárány szimbolizálja ugye a szelídséget, magát, Jézus Krisztust, a Jelenések könyvében a sárkány szimbolizálja a sátánt. Tehát vannak olyan szimbólumok, amik, ahogy mondtad, egyszerűen érthetőek, vannak, amikhez több kutatás kell azért, hogy megértsük ez a jelkép, mit szeret, mit akarna mondani, és hova akarnak kiukadni. De szerintem a fő célja a szimbólumoknak, jelképeknek, példázatoknak az az, hogy egyszerűbbé tegye a Szentírásnak a megértését számunkra.
0: Ma három ilyen szimbólummal foglalkozunk, a maggal, a földdel és az esővel. Röviden mit szimbolizálnak ezek, mert ugyebár a következőkben részletekben menően elkezdjük elemezni őket, és összeköthetőek ezek a szimbólumok maga növekedés témájával? Mit gondolsz erről?
1: Tehát ugye találkozunk a mindennapi életben, főleg aki falun nőtt fel, az tudja, hogy mi a mag, de bárki tudja, hogy mi ez egy mag, mennyire fontos a mag számára a föld, és mennyire fontos a föld és a mag számára is az eső. Ugye tavasz van, az emberek veteményeznek, és jó, amikor jön egy jó eső, mert nem kell locsolni, nem kell öntözni. Tehát a mag általában a Bibliában az Isten igéjének a jelképe. Tehát Isten igéjét jelképezi, amelyet az emberek a szívükbe vetnek. Az embereknek a szívében van vetve a mag. A föld az az emberi szíveknek a különböző típusa. És majd később meglátjuk azt is, hogy van több talajtípus, több földtípus. Ezek a Bibliában szívtípusok, emberek, akik különböző módon fogadják be Istennek igéjét, a magot. Az első pedig, az kívülről jön. Az Isten szent lelkének a beavatkozása, Isten áldása, a Szentlélek munkájának a szimbóluma, amely segít az igének, tehát a magnak a növekedésében, táplálja, vagy megöntözi a földet, ami az ember, és kicsiráztatja, megnöveli, segít a magnak a megnövekedésében, és egyben a termését előre segíti. Tehát ezek a szimbólumok együtt azt mutatják, hogy hogyan hat Isten igéje az emberi életben, az emberi életre, attól függően, hogy milyen típusra, milyen szív talajra talál az a mag, amelyet elvet. És mennyire nyíltan, vagy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy befogadják ezt. Tehát ez attól függ. Ezek a jelképek összekötődnek. Azt kérdezted, ha össze lehet-e kötni őket. Mert az élet és a növekedés témájával ez a három kép szoros kötődésben van. Ugye a mag az, amiben ott van az élet, ott van az, ami onnan jön létre valójában az élet. Onnan születik. A mag hordja magában az életet, viszont ha nincs elvetve a földbe, önmagában nem tud csinálni, nem tud tenni semmit, tehát nem fog kicsirázni, nem fog teremni. A szívben kell jusson, a szívbe kell jusson, ami a föld, ugye, hogy kicsirázzon, azért, hogy teremjen, hogy elkezdjen nőni. Az első pedig kívülről jön, ugye, ahogy már említettem, ami táplálja, ami fenntartja az életet. És ha mindhárom jelen van, akár a természetben, tehát szükség van azért, hogy valakinek termése legyen, szükség van mindhárom elemre, ugye a lelki növekedésben is szükség van mindhárom elem jelenlétére azért, hogy növekedés, lelki növekedés álljon be. Következzen.
0: Elemzésként egy bevezető ígét választottam ki Márk evangéliumából, a 4. fejezet 26. és 27. verseit, Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt és felnő, magam sem tudja, hogy hogyan. Mit árul ez a kép, vagy ez a bevezető ige a témánkról, és arról, hogy hogyan vezeti Isten a mi életünket?
1: Számomra csodálatos ez a bibliai vers vagy versek, azért, mert Isten csodálatos beavatkozásáról beszél az emberi életben. Hogyan dolgozik Isten akkor, amikor az ember részesen veszi azt? És ha benézünk az életünkben, akkor látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, vagy visszatekintünk az életünk során, látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nem láttuk annyira nyíltan Isten beavatkozását az életünkben, de ott volt. Ha nem lett volna ott Isten, azt a helyzetet nem tudtuk volna átvészelni. Ő akkor is dolgozik, amikor nem látjuk, amikor az ember alszik, azt mondja ez a szöveg. Akár nem látjuk, akár alszunk, Isten ott van és dolgozik. Ő nem alszik, ő éjjel és nappal szeme előtt tartja azt a magot, amit elvetett, és a mag, ha bár önmagában nem is képes növekedni, Isten az elvetett magot táplálja, és vigyáz rá azért, hogy meghozza a gyümölcsöt. Tehát ez a csodálatos Istenben, és ezt szeretem Istenben, hogy úgy dolgozik, hogy az ember számára nem is tűnik fel, és mégis dolgozik. Az ember is tesz, tehát az embernek is megvannak a maga tennivalói, ugye, felszántja a földet, most metaforikusan beszélek, de lehet azt érteni a gyakorlati életben is, tehát ez így történik, fel kell szántani azt a földet, el kell vetni azt a magot, majd tovább kell művelni a földet, de Isten az, aki vigyáz arra, hogy növekedjen. Tehát egy bizonyos ponton túl tovább az ember nem mehet. Tehát onnan arra Isten az, aki vigyáz. Isten az, aki abból a magból csirát növel. Az ember ehhez nem tud hozzátenni semmit. Evel nem tudja a magot szolgálni. Ő fáradhatatlanul. Isten megállás nélkül dolgozik az emberért. Ezt teszi a megváltási tervben is.
0: Neked volt hasonló tapasztalatod, hogy valami csendben kezdett el benned növekedni, vagy az életedre nézve tudnál felhozni egy ilyen tapasztalatot?
1: Az élet során nagyon sok ilyen dolog van. Egy nagyon gyakori példát szeretnék megemlíteni. Egy prédikációnak a megszületése. Tehát mindig elindul egy ilyen láthatatlan dologgal, olvasok valamit, vagy megragadok valamit, vagy felkelti valami a figyelmemet. Csendben megjelenik, akkor lehet, hogy foglalkozok vele, de úgy magamban, anélkül, hogy láthatóvá tegyek valamit, vagy anélkül, hogy leírjak valamit. És idővel megszületik egy prédikáció, persze én foglalkozok vele, de ugye láthatatlanul, csendben, és a végén, mikor neki kezdek írni, megszületik a prédikáció. De ez egy egyszerű példa minden nap életben. Viszont van egy még megható példám a saját életemből, a lelkészi hivatásom. Gondolom, hogy ez volt az, ami ugye a leglassabban bontakozott ki. Ugye. Elkezdődött valamikor fiatal gyerekkoromban, megszületett ez a vágy, ezt a magot valaki oda elvetette. Ott elkezdett csirázni, de évek során én erre nem jöttem rá, tehát én nem tudtam. Eljutottam az liceumban, még akkor sem tudtam, hogy ezt az utat fogom választani. 11-esen döntöttem el, valójában akkor kezdett el ez a mag láthatóan dolgozni az életemben. De még azután is voltak pillanatok, amikor láthatatlan módon dolgozott. Tehát sokszor évek kell, hogy elteljenek, addig, míg egy mag kicsirázik, addig, míg egy mag megnő, és a termésig még több. Tehát nem olyan gyorsan működik, mint a mindennapi életben, mint a földművelésben a magnak az elvetése, és egy év alatt, vagy pár hónap alatt kicsirázik meg. Tehát ez a lelki életre egy más hatása van, másképp működik ez a dolog.
0: Pedig még a természetben is meg kell várni, amit meg
1: igen,
0: kell várni.
1: Igen, van sokszor, amit több ideig kell várni.
0: Ezen az ige szakaszon kívül milyen igékben találjuk még a mag szimbólumát, így röviden? Aztán van egy néhány igevers, amit ki is választottam, azokat is elemezhetnénk, de a tanulmányozásod során te milyen igékbe ütköztél bele?
1: Ott van egy nagyon ismert, kedvelt példázata Jézus Krisztusnak, a mag példázata, a magvető példázata, amit nagyon sokszor olvasunk, értünk, és beszélünk róla. Ez egy olyan példázat, ami nagyon közel hozza a földművelő embert Krisztushoz, a mennyeknek országához, és olyan dolgok, amikkel Jézus próbálja az Isten országát, mert ez is a címe, hét példázat az Isten országáról, próbálja az Isten országát megértetni könnyebben velünk. És itt a Máté evangéliuma például 13. fejezetében találkozunk a magvető példázatával, ugyancsak a Lukács evangéliumában is, a Márk evangéliumában is találkozunk ezzel a példázattal. Több helyen megjelenik a mag szimbóluma, annak a szimbóluma, ami életet tartalmaz, és amiből születik valójában az élet.
0: Ha jól tudom, akkor a következőkben fogjuk is ezt részletesebben elemezni. Azonban a Lukács evangéliumában is úgy írja a 8. fejezet 11. verse a magról, hogy a mag az Isten beszéde. Mit tudnál erről az igeversről elmondani?
1: Tehát ez egy szimbólum, amit meg kell értsünk, hogy az a szó, ami Istentől jön, az élet és lélek, mondja János, és fel szeretném olvasni János evangéliumából a 6. fejezet 63. versét, ahol azt mondja János, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ugye kifejezi azt, hogy a szó, Isten igéje, az lélek és élet, és aki ezeket a beszédeket hallja, ugyancsak János azt mondja 5. fejezet 24. versében, nagyon érdekes, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hiszi, annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Tehát Isten igéje, a szó, az élet. A mag az élet. A magban bele van írva a csirázásnak a törvénye. El van rejtve benne a növénynek az élete. Tehát senki nem mondaná meg azt, hogy egy picike magból egy hatalmas nagy növény, száz vagy lehet ezer kis más mag jöhet létre. Tehát ugyanígy az élet el van rejtve, úgy olvastuk, Istennek igéjében, és hogyha valaki azt mondja, a mag az Isten beszéde, ha valaki hiszi azt, az elfogadja valójában az életet. Maga Jézus Krisztus, mert azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát maga a mag, az Isten beszéde, az az élet, az Jézus Krisztus. Nem csak információ, hanem nem csak teória, hanem az életadó erő. Ez a mag. Életadó erő.
0: Sok részletkérdésem van még, de haladok tovább az következő igeversre, aztán talán, hogyha még marad időnk, visszatérünk. Az Ószövetségben is találkozunk a mag szimbólumával. Ézsaiás 55:10-11-ben olvasom az igét ebből a szakaszból, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Itt már meg is fogalmazza az ige azt, amit te megfogalmaztál az előbb, viszont még hozzátesz egy érdekességet, hogy nem tér vissza hozzám üresen, itt beszélhetünk a magról, de beszélhetünk az Úrnak a beszédéről is, ami a szájából kijön. Miért fogalmaz így az ige, ezt hogy kell értelmezni?
1: Tehát nagyon érdekes, azt mondja, hogy az eső is a hol lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé teszi, gyümölcsözővé teszi azt. A hó és az eső az a víz körforgásának a részét képezi, ugye? Lejön, megitatja a földet, a pára felszáll a földből, a nagy vizekről, és újból csapadék formájával eléri a szántóföldet. Megitatja azt, aminek szüksége van, felfrissíti azt, aminek szüksége van frissítésre. Lelket, életet, életet ad mindennek. Hasonlóan a hóhoz, meg az esőhöz, Istennek igéje, Istennek igéje is életet ad. Azért, hogy jó gyümölcsöt hozzon az ember az életében. Tehát az nincs, hogy visszatérjen. Úgy, ahogy a hó és az eső nem tér vissza, nem tér oda-vissza anélkül, hogy valami történjen, ugyanúgy Istennek szava sem fog az emberben, mert valamit előidéz, valami történik, az ő akaratát fejezi ki az ő szava, és erővel vannak felruházva az ő igéi, az ő szavai, hatnak azokra a tárgyakra, azokra az emberekre, azokra a szívekre. Ugye Istennek akkora hatalma van az ő szavában, az ő igéjében, hogy azt mondja a Szentírás, hogy szólt és lett a teremtéskor. Tehát az ő szava, az ő beszéde teremt, új szívet ad, átformálja az embert. És úgy, ahogy az eső és a hó betölti ezt a szerepet, úgy Istennek igéje is betölti azt a célt, amelyért létrehozta őt. Ugye a legfontosabb az az, amit azt mondja a János evangélista, olvassuk az ő első az evangélium a első fejezetében, első versében, hogy kezdetben vala ugye az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Tehát ez már megmutatkozott Jézus Krisztus munkájában, hogy az igének mekkora hatalma van, és hogy nem tér oda-vissza üresen.
0: Előfordulhat az, hogy a befolyást, a változást, azt nem feltétlenül rögtön akkor vegyük észre, hanem idővel jelenjenek meg a gyümölcsök, kezdjen el valakinek hatni az életében, például az ige.
1: Szeretnék élni George Müller egyik tapasztalatával. Azt mondja, hogy az életének utolsó részében 5 barátjáért imádkozott. Azért, hogy fogadják el Jézus Krisztust. És éveken keresztül imádkozott. 10 év után, 20 év után megjelentek az első eredmények. Elfogadták Jézus Krisztust az ő barátai. De az 5. barátjáért, azt mondja, 55 éven keresztül imádkozott, meghalt. 55 éven keresztül imádkozott, George Müller meghalt, és az ember halála után fogadta el a barátja, halála után fogadta el Jézus Krisztust. Az a mag, amit oda elvetünk, vagy el volt vetve, az lehet, hogy 55 évig, lehet, hogy 60 évig kell, hogy csirázzon, hogy dolgozzon, hogy megnőjön. Tehát a változás legtöbb esetben nem történik egyik napról a másikra, mert lehetetlen. Az ember vívódik, az embernek kérdései merülnek fel, az embernek problémákkal küzd, hátralép, megint próbál, tehát a mag dolgozik, és lépésről lépésre, idő elteltével meghozza a gyümölcsöt, de nem történik egyik napról a másikra, és néha szükség van akár 55 évre is a változáshoz.
0: Egy kihívás volt összeállítani a kérdéseket, mert amikor az igenverseket kerestem, észrevettem, és rájöttem, hogy nem lehet annyira mechanikusan szétválasztani az esőről, a vízről, a talajról, a gyümölcsről szóló igéket, hanem összekötödnek ők már önmagukban, tehát egyik szimbólum hozza a másikat.
1: Egybe vannak,
0: fonódnak, igen. Ha rátérünk a földről, a talajról szóló szimbólumra, akkor ez mit jelképezne? Hol találunk a Bibliában röviden utalást földről, talajról?
1: Tehát, úgy, ahogy említettem, Máté Evangélium a 13. fejezete feljegyzi a magvető példázatát, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez a példázat lehetne akár a talaj, a földnek a példázata is. A legtöbbet a talajról, a földről van szó. Tehát a föld, ugye, ahogy már említettem, az az emberi szívnek a szimbóluma, a jelképe. És nagyon sokat, tehát itt a 13. fejezetnek első része erről beszél. Utána elmagyarázza ezt a példázatot, hogy milyen például a tővisek közé esett mag, milyen az útfélre esett mag, milyen szív az, milyen talaj az. Tehát ezek a szimbólumok, a szív, a talaj szimbóluma, a föld szimbóluma, az az emberi szívet jelképezi. A víz szimbóluma, az már úgy, ahogy említettem, az a Szentléleknek, az isteni áldásnak a szimbóluma.
0: És hogyha felnagyítjuk a magvető példázatát, akkor milyen különböző talajok jelennek meg, és ezek mit jelképeznek külön-külön? Illetve még az is érdekel, hogy melyik talajtípus található meg gyakran manapság, hogyha erről van egy véleményed, vagy egy rálátásod?
1: Fel szeretném olvasni a Szentírásból azt, ahogyan Jézus ezt a példázatot röviden bemutatja. Azt mondja a Szentírás, Máté Evangélium a 13. fejezete, 4. verssel, és amikor ő vett vala, némely mag az útférre esik, és eljövén a madarak elkaposák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. És mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel, hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földben esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle hallásra, hallja. Itt Jézus elmondja ezt a példázatot, ugye? És később visszatér ehhez a példázathoz, is elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Mit is jelent ez a példázat? Miről is szól valójában? Az útfélre esett mag mit szimbolizál? Ugye azt mondja, jönnek a madarak és elveszi, megeszik. Azt mondja a 18. versben, ahol Jézus elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ez a csodálatos Jézusban. Tehát ő el is magyarázza példázatokat, nem csak leírja, és akkor ad egy szimbólumot, akkor ti értsetek belőle, amit akartok. Tehát Jézus a szimbólumokat megmagyarázza, példázatokat kibővíti. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljö a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívében vetetett vala, ez, amely az útfélre esett. Azt írja a Szentírás, hogy azt a magot jönnek ugye a madarak, jön a gonosz, itt ez szimbolizálja, vagy más helyen, más evangéliumban úgy jelenik meg, hogy Sátán jön és elkapja, mert nem tudod a gyökeret verni. Nem tud behatolni a földbe, nem tud bemenni a szívbe, és akkor ott marad a földszínén. Tehát hallja az ember, egyik fülén bemegy, a másikon kimegy, és tovább megyünk. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van föld is. Itt behatolt a maga földbe, de nincs gyökere, azt mondja a Szentírás, nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal megbotránkozik, és tovább kerül. Tehát azonnan kiszárad, mert jön a napfény, jönnek a problémák, jönnek a gondok, és amikor az ember így fellángol, hallja, jól, jónak tűnik, ilyen érzésekre alapuló valami, vallás, ami nem az elmét, nem a szívet szólítsa meg, hanem csak az érzelmeket. Gyorsan fellángolunk, és ugye elszaladunk, mint a tűz a tarlon. Tehát valójában ezek a képek, ezek arról beszélnek, hogy milyen az emberi szív, milyen az emberi talaj. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de világnak, gondjai és gazdaságainak családsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát bejut oda a gondolat, eljut egy szintre, viszont a földi dolgok jobban megragadják, jobban magukkal veszik, és akkor ez annyiba marad. Isten ígéje nem olyan fontos. Megtalálom majd máskor is. Azok az a közömbös emberek, vagy azok az emberek, akik az értékrendet nem állították fel helyesen az értékrendet, és nem tudják konkrétan, hogy mi is az életben a fontos. A másik, az utolsó, amelyet azt mondja, hogy amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát még az is, amely jó földbe esik, nem az összeshoz 100%-ban, nem az összes 100%-osan terem, hanem mindenkinek ugye megvannak a saját képességei, a saját tulajdonságai is, ezeket Isten számba veszi. Nagyon érdekes ez a példázat, és az, hogy hogyan szimbolizálja Isten az emberi szívet. És azt kérdezted, hogy melyik szerintem a legveszélyesebb, vagy melyik a legmegtalálhatóbb, gyakoribb. Lehet, hogy az első, az, aki hallja az ígét, mert az ígét nagyjából majdnem mindenfele lehet most már hallani, tehát interneten, ha elmész az utcán, egy plakát, egy valami, tehát Istenek igéjét hallja, nem érti, jön a gonosz, elkapta, megette azt a magot, és tovább ment. Egyik fülén bement az embernek, másik fülén kiment, és tovább teszi magát. Tehát lehet, hogy ez a leggyakoribb. Az a föld, amely annyira már ki van száradva, annyira ki van taposva, annyira nem foglalkoznak az emberek a szívükkel, a lelki dolgokkal, hogy annyira hidegen hagyja őket ez az egész. Annyira szekuláris lett már ez a világ, hogy nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, Isten igéjével.
0: És már annyi időnk maradt, hogy a víz szimbólumáról is beszéljünk egy néhány gondolat erejéig. Mit szimbolizál a Bibliában az eső? Hol találunk utalást az esőre?
1: A Szentírás Mózes 5. könyvében, a 11. fejezet 14. versében, 11. fejezet 14. versét szeretném felolvasni, amely a következőképpen szól. Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes, völgyes föld, az égnek esélyéből iszik vizet. Tehát fentről jön, Istentől jön az Isten áldása és gondoskodása az eső. Az eső gyakran Isten ajándékát szimbolizálja, a Szentléleknek a kitöltetését, ami életet ad a földnek, azt mondja, életet ad az embernek, megadja Isten az esőt a ti földetökre. Ugyanakkor beszél a lelki megújulásról is, a Szentléleknek a kiáradásáról. Szokjuk használni azt, hogy a korai és a késői eső. És az eső az mindig egy ajándék. Az mindig Istennek a beavatkozását szimbolizálja. Isten szava említi a Szentírás úgy hat, mint az eső. És az utolsó időben tudjuk azt, hogy Isten különlegesen kiárasztja a végidőben a szent lelket, a késői esőt. Ezt Joel könyvében találjuk, Joel prófétánál olvasunk erről, és azt mondja itt a Szentírás, a második fejezet, tehát szeretném olvasni Joel próféta könyvéből. Második fejezet, 23. vers azt mondja, ti is Sionnak fiei, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. És a 28. vers azt mondja, ez a cím itt így jelenik meg, a Szentlélek kitöltetése, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Tehát ez az a Szentlélek utolsó kiárasztása, a késői eső. Ésaiás prófétánál is megtaláljuk ezt a szimbólumot, és ott még konkrétabban ki van fejtve Ésaiás 44. fejezete 3. versében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy az eső, a víz, az az ő szent lelke, az ő lelke, azt mondja így 44. fejezet 3. verse, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra, és itt megmagyarázza azután, hogy mi is ez a jelkép, azt mondja, kiöntöm az én lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. Tehát megmagyarázza Isten, úgy, ahogy mondtam, a szimbólumokat. Nem hagyja, hogy az ember ilyen találja ki magának. Ugye az első szimbóluma, a víz szimbóluma, az a Szentléleknek a kiáradását szimbolizálja.
0: 1 Korintus 3.6.7-ben azt írja az ige, én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést, azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. Itt ebben a felbontásban azt engedi az ige számomra gondolni, hogy nekünk is van egy részünk, Istennek is megvan a része. Ebben a mai szimbólum értelmében, amit ma boncolgattunk, és itt most a vízről gondolkodva, mert Apollós ugyebár öntözött, mi a mi részünk, mi az Isten része, miért fontos a kettőt nem összekeverni?
1: Tehát fontos megérteni, hogy az ember meddig tud menni. Mit tesz az ember? Tehát nagyon szép az a gondolat, hogy az ember munkatárs Istennel, vagy Isten munkatárs az emberrel, közreműködik a világ megmentésében. Viszont az embernek csak egy pillanatig van, vagy egy pontig van joga menni, vagy egy pontig tud menni, tovább nem tud menni. Tehát ugye azt mondja az írás, hogy Pál apostol plántál, Apollos öntöz. Tehát elveti a magot, és ezt mindenkinek, Krisztus ezt a feladatot mindenkire rábízta, azt mondta, menjetek és tegyetek tanítványokat. Hirdessétek az ígét, hirdessétek az életet, mondjatok rólam. Tehát ez a felhívás, az ígének a plántálása, az elvetése, a magnak az elültetése, ez mindannyiunkra érvényes. Nem csak egy részére az emberekre, nem csak Pál apostolra, nem csak azokra, akik lelkészek. Tehát minden egyes emberre, rám is és bárkire. Az, aki öntöz, az vigyáz. Tehát jön egy másik ember lehet, aki vigyáz arra, hogy az a magnak az élete jól formálódjon. Uh-huh. Tehát, hogy meglegyenek a tápanyagok.
0: Viszont, szüleink például.
1: Igen, például a szüleink. De az, aki a növekedést végbe viszi, az, aki majd a végén learatja, már ha tovább olvassuk, akkor arról is beszél a Szentírás. Tehát az Isten munkája. Tehát ott már az embernek nincs szerepköre, ott az ember megáll. Az ember annyit tud tenni, hogy elkészíti a szívet, elplántálja a magot, és itt a földön vigyáz rá, hogy életben maradjon. De valójában az, aki megnöveli, aki az életet adja belé, az maga Isten. Ha Isten nem lenne, nem lenne az élet. Mert ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet.
0: Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb dolog, amiről ma beszélgethetünk, igen, hogy bár nem látjuk, Isten adja a növekedést, és minden hihetetlenül alakul, nélküle semmi nem
1: Így
0: alakul
1: van.
0: igazából. Még kitérek a Galata levél 5. fejezetének 22. és 23. versére, itt már a gyümölcsökről van szó, erre nem térünk ki konkrétan, de összekötetésbe lehet hozni Filippi 1.6-tal is. Elolvasom Galata 5.22-23-at, azt írja az ige, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, az ilyenek ellen nincs törvény. Aztán záró igéként a Filippi 1.6-ot választottam, ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, és itt gondolok azokra a gyümölcsökre, amiket az előbb felolvastunk Galata 5-ben, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Mit üzensz azoknak a személyeknek, akik úgy érzik, nincsen egy növekedés az életükben?
1: Várjanak. Várjanak és tekintsenek Jézusra. Ne nézzék azt, ami most ott van, vagy ami ott van körülöttük, hanem ami a legfontosabb az, hogy felfelé tekinteni Krisztushoz. Amikor Krisztust látjuk, amikor tudjuk azt, hogy a Szentlélek gyümölcsei valójában azok onnan jönnek, és az, ahogy leírja az írás is, a lélek gyümölcse, tehát nem az enyém, azt ő fogja munkálni bennem, rajtam keresztül. Tehát az ember várjon, nézzen fel, és kérje az Úrtól azt, hogy az Úr vigye véghez ezt a munkát az életében. Tehát nem tud tenni az ember semmit, hogy előre segítse, hogy most felgyorsítom ezt a menetet. Tehát az ember az vár, és Isten az, aki végez, aki cselekszik.
0: És zárásként összetudnánk még egyszer foglalni röviden ezeket a szimbólumokat, és egy rövid tanulságot vagy gondolatot ezeknek kapcsán.
1: Hát ugye beszéltünk a mag szimbólumáról, ami Isten igéjének a szimbóluma, beszéltünk a talaj szimbólumáról, ami az a szív szimbóluma, a föld szimbóluma, az az emberi szívnek a szimbóluma. Az első szimbóluma, vagy a víz szimbóluma, ami a Szentlélek és az isteni áldások szimbólumaként jelennek meg a Szentírásban. Ezeket egybe kell venni, mert ezek segítik a magnak a táplálékát, az életnek a fejlődését, ez az életnek a ciklusa, tehát mag, növekedés, termés, és ami a tanulság szerintem ebből, hogy mindannyiunknak van egy szerepe ebben az egészben. Tehát én vagyok a talaj, az én szívem az, amiben táplálva van egy mag, függ attól, hogy milyen az a talaj, lehet köves, lehet az a talaj olyan, mint az út, kivert, de lehet az a talaj egy jó föld is, ami meghozza a gyümölcsöt. És csak a jó föld fog a végén gyümölcsöt teremni. Tehát egy közreműködés van az ember és Isten között, viszont az ember csak egy pillanatig tud elmenni. Nincs, Istennek van teljes szerepköre, hatásköre. Az ember limitált. Viszont fontos megértenünk a mi szerepünket is. Ne összekeverni a szerepünket, tehát tudni konkrétan meghatározni, hogy ez az én szerepem, ezt én kell tegyem, el kell plántáljam a magot, meg kell tisztítsam a szívemet, készen kell álljak a mag befogadására, arra a növekedésre készen kell álljak, amit Isten elvégez, viszont a növekedés, az aratás, az majd Isten munkája. És én azt kívánom tiszta szívemből minden kedves hallgatónak és nézőnek, és magamnak, és mindenkinek, hogy az én szívem, az én életem egy tiszta talaj legyen, amiben az elplántált mag meghozza a termést.
0: Segítsen az Úr ebben mindannyiunkat. Köszönöm, hogy itt voltál. Rengeteg dologról még beszélgethetünk ennek a témának a keretén belül.
1: Bő téma,
0: és sok igevers létezik ezeknek a szimbólumoknak a kapcsán, de örülök, hogy egy parányi részét ezekből átbeszélhettünk, és hogy segítettél az értelmezésben. Sok áldást a szolgálatodra nézve, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, az Úrnak legyen hála mindenki.
0: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Földvári Dániel, gyakorló lelkipásztor magyarázta meg nekünk a növekedés kapcsán, melyek azok a szimbólumok, amelyek a Bibliában üzennek számunkra. Ma a magról, a földről és az esőről volt szó, de legközelebb a víz szimbólumokról fogunk beszélgetni, következő vendég meghívottammal. Ennek keretén belül tovább folytatjuk a gondolatmenetet, beszélünk itt is az esőről, de beszélünk a folyóról, a forrásról, a harmatról, hasonló gondolatokról, és levonhatjuk ezeknek az alapján azt a következtetést, hogy mit üzen számunkra Isten. Várom önöket, szeretettel meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is, addig is minden jót és sok áldást a viszontlátásra.

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Bibliai ABC.
1: Itt vagyunk a Mi Atyánk sorozatnak a harmadik témakörénél, a Szenteltessék meg a te neved, vagyis az új életforma alapja. Kedveseim, hogyha mi, Istenbe bízó emberek, ezt a Mi Atyánknak ezt az első kérdését szem elől tévesztettük, akkor mi az egész életünkben céltévesztett embereként éljük. Én elnézést kérek ezért a nagyon merev és kemény megfogalmazásért, de nagyon sok esetben azért fogalmazok nagyon keményen is, nagyon határozottan, hogy minél rövidebb idő alatt, minél többet el tudjak mondani, és minél több dologra fel tudjam hívni kedves hallgatóknak a figyelmét. Tehát az új életforma alapja, ha egy ember ebben az életben boldog életet akar élni, akkor életében az első célkitűzés, a Mi Atyánk első kérése, szenteltessék meg a te neved. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus az összes kérések között, amelyeket a Mi Atyánkban elmondott, a csúcsra, a kezdésre, a kiinduló pontra helyezte ezt, hogy szenteltessék meg a te neved. Ezen áll, vagy bukik minden keresztény embernek Isten iránti viszonya. Mert a Krisztus követés az nem abból áll, hogy elmorzsolok bizonyos imákat, vagy külső formaságból teszek különböző vallásos cselekedeteket, hanem a keresztény, az igazi keresztény élet, az igazi Krisztus követés az abból áll. Jézus Krisztusnak az a célja, hogy mindannyiunkban élje a maga életét. És végső sorban megszentelni az Istennek a nevét csak úgy lehet, hogyha Krisztus bennünk él. Én ti bennetek, ti pedig én bennem, hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem. Láttuk azt a néhány nagyon fontos kijelentést, hogy mi atyánk, a mi atyánkat mikor mondhatjuk valóságban és jogosan atyánknak, és ő valóban a mennyben van, és ő kész segíteni mindannyiunknak abban, hogy ezt az első sorsdöntő lépést megtegyük a mi életünkben a győzelem felé. Tehát a fontos üzenet itt van mindjárt az elején, szenteltessék meg a te neved. Én nem tudom, hogy önök mit értenek ez alatt. De én elmondom azt, hogy én 14-5 éves koromban, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és amikor kezdtem gondolkodni a mi atyánkon, és a mi atyánknak ezen a kérelmén is, akkor nekem óriási problémám volt. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szent. Én bűnös vagyok. Hogy tudom én, bűnös ember, megszentelni a szent Istennek a nevét? Hogyan? Még mielőtt belebocsátkoznánk ennek a problémának a megoldásába, figyeljük meg ezt a szót, ezt az utolsó szót, a szenteltessék meg a te neved. Engemet, mint fiatalt, nagyon sokáig zavart, hogy miért nem tanított Jézus Krisztus bennünket így, hogy legyél te megszentelve. Miért mondja Jézus Krisztus így a mi atyánk első kérelmében, hogy szenteltessék meg a te neved? Hát miért legyen megszentelve az Isten neve? Hogy ezt tudjuk, és ezt képesek legyünk megérteni, ismernünk kell a bibliai fogalmazást, a bibliai szóhasználatot, a bibliai gondolkodásmódot. Miért? Ime a következő. A bibliai időben minden névnek jelentése volt. Mit jelent a Jézus név? Annyit jelent, hogy szabadító. Dániel. Isten az én bírám. Izrael. Küzdöttél Istennel és győztél. Vagy ott van például Péter. Péter annyit jelent, hogy guruló kő. Simon. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Krisztus annyit jelent, hogy felkent. Emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus elhívta a 12 tanítványt, és a 12 tanítvány között ott volt Péter is, és Péternek nem Péter volt az eredeti neve, hanem Simon. És miért változtatta meg Jézus Krisztus Simonról, ami annyit jelent, hogy meghallgattatott, miért változtatta meg Simonról Péterre Jézus az apostolnak, tanítványának a nevét? Azért, mert Péter egy nagyon ingatag természetű ember volt. És nem felelt meg a Simon név az ő jellemének, és ezért változtatta meg, és azt mondta, hogy te ezután ne neveztessél Simonnak, hanem legyen a te neved Péter, ami annyit jelent, hogy guruló kő, vagy kavics. Ingatag természetű. Ezért tehát a jellemet jelenti a név. A bibliai időben a névben benne volt az embernek a jelleme. Ezért, amikor itt azt mondja Jézus Krisztus az első kérelemben, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ez annyit jelent, hogy szenteltessék meg a te jellemet. De ugye mindjárt az első kérelemnél egy másik nagyon fontos dolgot is tisztáznunk kell. Hát ez nagyon szép és könnyű is elmondani. De kinek kell ezt betölteni? A mennyei angyaloknak? A más bolygók lakóinak, akik nem vétkeztek, akik hűségesek maradtak Istenhez? Vagy pedig nekünk, akik mondjuk ezt? Hát a három közül kinek? Hát nekünk, természetes. A mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. De akkor ott jön az a probléma nyomban, amit már felvetettem, hogy hogy lehet az? Hogy tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek megszentelni a Szent Istennek a jellemét, mikor a mi jellemünk át van itatva, mint az itatós papír bűnnel? Tehát hogyan lehet ez? Mit jelent tehát akkor az, hogy szenteltessék meg a te neved? Induljunk el, és néhány fogalmat tárjunk magunk elé. Vajon az, hogy szenteltessék meg a te neved, kiteljesedik abban, hogy én eljárok a templomba? Igen? Sajnos nem. Utána tömjén füstözök, vagy pedig különböző dolgokat, kecses, vallásos dolgokat végzek, vajon én azzal megszentelem a mindenható Istennek nevét? Nem. Vagy pedig egyszerűen elmegyek a templomba és gyertyát gyújtok. Meg tudom-e a gyertyagyújtással szentelni a Szent Istennek a nevét, jellemét? Igen vagy nem? Hát, hogyha ebből állna az Isten nevének a megszentelése, hogy veszek egy gyertyát meghatározott pénzért, és meggyújtom, és oda teszem a többiek mellé, akkor nagyon könnyű volna megszentelni az Isten nevét, de Istennek nem az a célja, hogy mi külső vallásos dolgokat cselekedjünk, jellemben pedig maradjunk olyanok, amilyenek voltunk. Mert kedveseim, még egy gyilkos rabló is ki tud úgy öltözni, mint egy úriember. Nem a ruha teszi az embert emberré, hanem az embert emberré a maga jelleme teszi. És Isten nem a külső látszat változásokat akarja, hogy mi gyakoroljuk az életünkben, hanem azt akarja, hogy belülről változzunk meg, és az, ami szívünkből van, ami úgymond a mi természetünké vált, az sugározzon ki belőlünk, és az lesz akkor egy igazi természetes életmód. Meg lehet-e szentelni az Istennek a nevét szentelt vízzel? Igen vagy nem? Nem lehet megszentelni, egyértelmű. Na most akkor mit jelent szenteltessék meg a te neved? Péter apostol első levele 3.15-16. Versét idézzük itt, és az egész Szentírásban egyik olyan igehely, ahol legkönnyebben meg tudjuk érteni, mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti, hol? Szív. A bibliai szóhasználatban mit jelent a szív? A bibliai szóhasználatban a szív az embernek a belső lelki világát jelenti, és az értelmét. Jézus Krisztus Máté evangélium a 15. részében azt mondja el, hogy a szívből származnak gonosz gondolatok. Hát honnan származnak a gonosz gondolatok? Az értelemből. Tehát akkor mit mond az első kijelentés, az első mondat a Szentírásban válaszként arra, hogy szenteltessék meg a te neved? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ez nagyon fontos, de hogyan? Kedveseim, amit mi eszünk fizikailag, mi azzá leszünk. Amivel tápláljuk a mi elménket, az elménk azzal foglalkozik legtöbbet. És a mi gondolataink köztudott az, hogy nagy befolyással vannak a mi jellemünkre. Tehát amit nézünk, amit látunk, tehát amit hallgatunk, amit eszünk, amit tapintunk, ez mind kihatással van a mi jellemünkre. Hogy ez mennyire így van, szeretnék felhozni egy történetet, egy megtörtént eseményt, amely 1993-ban történt meg. Úgy gondolom, hogy a kortársaim, vagy akik idősebbek, emlékeznek még arra, hogy 1993, ha jól emlékszem, májusában történt egy óriási tragédia Szerbiában, amikor egy közkatona még 6 katonatársát agyonlőtt, és utána öngyilkos lett. Nem tudom, hogy emlékezünk erre a történetre. Én ott voltam ennek a katonának a temetésén. Bajsai volt. És Bajsáról Topolyára bejárt az édes testvére a bibliai előadásokra, és onnan ismertem a testvérét, és ő mondta, hogy az ő testvére az, és ekkor lesz a temetés, és elmentem a fiatalember iránti tiszteletből. És utána ezt az embert, a fiatalembert meglátogattam, és megkérdeztem tőle, mondd, te egy jóra való ember vagy. Hogy tudnád te magadnak megmagyarázni azt, hogy a te édes testvéred ilyen borzalmas tettet követett el, hogy 6 embernek az életét kioltotta, és utána önmagával is végzett. Tudják, hogy mit mondott el? Lehet, hogy valamennyien meg fogunk döbbenni. Azt mondja, én csak egy dologra tudom visszavezetni. Az én édes testvérem éjjel-nappal, amikor csak tehette, mindig Devil Musicot hallgatott. Nem tudom, a fiataloknak mennyire ismerés ez a zeneforma, hogy Devil Music, ugye ez magyarul azt jelenti, hogy ördögi zene. És én kértem attól a fiatalembertől, hogy legyen szíves, adjál nekem abból a hangszalagból, hogy legalább egy 5-10 percig hallgassam meg ezt az ördögi zenét, és azt mondta, hogy ne próbálja meg, mert az a pszichét tépi szét. Tehát azért mondom ezt el, hogy amivel tápláljuk a mi elménket, az határozza meg azt, hogy mi meg tudjuk-e szentelni az Úr Istent a mi szívünkben. Tovább, mindig készek lehetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Ha mi megszenteljük az Istent a mi szívünkben, ennek természetes következménye lesz, hogyha valaki megkérdez bennünket, hogy mi miért tesszük a hit dolgait így és nem amúgy, miért tesszük ezeket a dolgokat, hisz a többség másként cselekszi azt, akkor mi ezt nyugodt szívvel, türelmesen, szelíden, Isten iránti félelemből tesszük meg ezt. Tovább, a harmadik dolog, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mit? Gyalázzák, embertársaink, gyalázzák a mi Krisztusban való jó életünket. Megfigyeltem évtizedeken keresztül, hogy amikor egy ember kezdi olvasni a Bibliát, és még mer valakinek beszélni róla, akkor rendszerint azt az embert kigúnyolják. Nekem hosszú időn keresztül titok volt az, hogy miért gúnyolják. És tudják, hogy mire jöttem rá? A Szentírás végsősorban erre válaszol. Azok az emberek, akik gúnyolnak bennünket azért, mert a Bibliát olvassuk, és a bibliai elvekhez törekszünk ragaszkodni, azért gúnyolnak bennünket, mert irigyek ránk, hogy mi jobb emberek leszünk tőlük. Tessék megfigyelni, mert itt azt mondja, mint gonosztevőket megszégyenüljenek, akik gyalázzák, és mit gyaláznak? A ti Krisztusban való jó életetek. A megszentelést, az Isten nevének a megszentelést csak úgy lehet megvalósítani, ha Krisztus él bennünk. És a Szentírásban ugyanezt találjuk, hogy a Krisztusban való jó élet, ez a három alapelv. Első, szenteljük meg Istent a mi szívünkben. Második, ha valaki kérdezi, hogy mi ezt miért tesszük így, miért gyakoroljuk így a mi életünkben, akkor szelídséggel és félelemmel magyarázzuk meg. És hogyha valaki rágalmaz bennünket azért, mert mi azt tesszük, amit Jézus mond, és nem azt tesszük, amelyet egyházak rendeltek el, vagy emberi szokásokat hagytak ránk, hogy mi is ugyanúgy cselekedjük azt, Azért a Krisztusban való jó életünkért rágalmazak, sőt gonosztevődnek, sőt gyaláznak is bennünket. De végsősorban ez az Jézus Krisztusnak a megszentelése. Tehát nem szentelt vízzel, nem gyertyagyújtással, nem csupa templomba járással, hanem ezzel a három alapvető tényezővel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét. Tehát nem vallási szokás, hanem értelmes élet. Értelmes élet, olyan élet, amely összhangban van Isten szavával, amely a Szentírásban található. Annál is inkább figyelemre méltó, Péter apostol leveléből idézem újból a első levél 2.9-et. Ezeket a szavakat, amelyeket most fejből fogok idézni, ezt úgy nevezik, hogy egyetemes papság. Mit is jelent? Szöveg következőképpen hangzik. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mit mond az ige? Az ige egyszerűen azt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság. Minden egyes ember, aki elfogadja Jézus Krisztus tanását, az Krisztusnak papja. Na most, mi megszenteljük az Istennek nevét. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha idősebbek nem is foglalkoztak annyira, de a fiatalabbak annál inkább, hogy amikor szerencsétlenül járt az trónörökösnek a felesége, hogy is hívták? Az angol trónörökösnek a feleségét, aki szerencsétlenül járt. Diana, igen, és például ott van Diana-nak a két gyermeke. Öltözködhet-e az a két leendő királyi, az a két királyi gyermek, öltözködhet-e akárhogy? Igen? Nem. Ott megvan az előírás, az úgynevezett protokoll, rális öltözködés, ő neki megvan, hogy hogyan szabad viselkedni, ő neki királyi módon kell élni. Miért? Mert az ő szülei, ebben az esetben az ő nagyanyja, második Erzsébet királynő, úgy kell viselni, mert az ő nagymamája királynő. Kedveseim, és a mi atyánk az kicsoda? Az nem király? Vagy a királyok királya? Hát, hogyha a mi teremtő Istenünket, második Erzsébet királynőt is, és a mindenható Isten nem lehet párhuzamban említeni. Sőt, egymás mellett sem lehet említeni. És mi nem Erzsébet királynőnek a gyermekei vagyunk, hanem kinek? A mindenható atyának, az örökké létező Istennek a gyermekei vagyunk. Akkor viselkedhetünk-e mi akárhogy? Élhetünk-e mi akárhoz? Veszek egy nagyon egyszerű példát. Az én szüleimnek édesapám még 11-en voltak testvérek, az édesanyám még 10-en is. A téli szünidőben mindig elengedtek egy-két hétre a rokonokhoz. És édesanyámnak mindig ott volt az a nagyon komoly figyelmeztető szava, hogy Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozz a fejemre. És ez mit jelent? Ugye, gyerekek, mi nagyon jól tudjuk, még akik most idősek, azok is voltak gyerekek, mint jó magam is. Tehát Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozzunk hozzál a fejemre. Kedveseim, mivel tudunk mi szégyent hozni a mindenható Isten nevére? Mivel az idő korlátozott, én most így fejezem ki egy mondatba. Ha nem élünk teljesen összhangban a Szentírásban adott isteni tanítással, akkor mi szégyent hozunk a mindenható Istennek a nevére. Hogyan tudjuk megszentelni akkor a mindenható Isten nevét? Ha úgy élünk, nem valamennyire, nem 50%-ban vagy 99%-ban, hanem teljesen úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Ezért a Biblia kell, hogy képezze a hitünknek az egyetlen mércéjét. Kedveseim, a mi hitünk nem épülhet két-három alapra. Mint ahogy körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon egy újságban megjelent, hogy mire építik a keresztények az ő hitüket. És az első a szent hagyomány, a második a római egyházügyi hivatal tanítására, és harmadhelyen a Bibliára. A hitnek nincs három gyökere. A hitnek egy gyökere lehet. Ha mi meg akarjuk szentelni a mindenható Isten nevét, akkor a hitünknek csak egy gyökere van, és egy alapja. Ez pedig az Isten szava, a Szentírás, vagyis a Biblia. Ha így viszonyulunk Istenhez, akkor megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. És ekkor jó lelkiismeretünk lesz. Mit jelent az, hogy jó lelkiismeret? Érzékeny lelkiismeret. Mert kedveseim, megtörténhet az, hogy a mi lelkiismeretünk tompul, ahányszor csak visszautasítjuk Isten megtérésre hívó szavát, a mi lelkiismeretünk mind tompább lesz, ha pedig megszívleljük Isten megtérésre szólító szavát, akkor pedig mind érzékenyebb lesz. Tehát személyes meggyőződés a Bibliából. Ezzel kapcsolatban elmondok egy személyes tapasztalatomat. Én nagyon szeretném azt, kedveseim, hogy mi ne azért tegyünk vallási dolgokat, mert a másik is azt csinálja. Mi amit hit dolgait tesszük, csak azt tegyük, amit személyes meggyőződés alapján szereztünk a Bibliából. Például, hogy mennyire hiányos a keresztény embereknek a hitbeli meggyőződése, ima a következő kérdés. Miért vándor ünnep a húsvét? Mivel említettem, hogy jó magam is nagyon nagy katolikus családból származtam, és amikor új évtáján megkapta édesanyám a katolikus fali naptárt, és megvette, és akkor átnézte az egész év ünnepeket, neki ez volt a szólása. Az idén kiesett a húsvét, ki fog esni a pünkösd, és nem tudom, mennyire használják ezt még ma. Vagy az idén beesett a húsvét, be fog esni a pünkösd is. Engem egy gyermekkorom óta ez zavart. Én nem tudom, hogy önöket zavarja-e. Hogy például az én nagymamám 1955. április 12-én halt meg. Hát mikor van az én a nagymamám halálának az évfordulja? Ünnepelhetem én azt április 26-án? Igen vagy nem? Lehet-e az én nagymamám halálának az évfordulja április 26-án? Lehet? Igen vagy nem? Hát nem lehet. Akkor hogy lehet az, hogy a húsvét több, majdnem egy hónapot ingázik? Valahol március 25-től kezdve egészen április 25-ig vagy 26-áig. Ezért újból felteszem a kérdést, miért vándorünnep a húsvét? Az Isten megismerésében hagyjuk itt a kapukat, ez a továbbhaladás elve. Mit jelent ez? Soha se gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk a Bibliából. Sohasem legyünk úgy, hogy én nekem már nem kell tanulnom a Bibliát, mert semmit sem tudok újat felfedezni benne. Ez valótlanság. Luther Márton azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb ember is meg tudja érteni azt, ami benne van, de a legnagyobb bölcsességével is könnyedén játszik, és ez igaz. Nincs olyan ember, aki mindent tud a Bibliából. Lehet, hogy önök is tudják ezt a közmondást, nekem néha el szokták mondani, hol komolyan, hol egy kicsit gúnyosan, de én ezt nagyon megértem, hogy az emberek között ez ilyen szállóigeként jelen van, hogy a jó pap is holtig tanul, és hogy megy tovább. És mégis bután hal meg, ezt rendszerint én szoktam hozzátenni, mert úgy vannak vele, hogy ez már nem illik elmondani. De én azt mondom, hogy ez igaz. Mert egy ember, aki egész életén keresztül, jó magam is körülbelül 45 éve olvasom a Bibliát, és úgy vagyok vele, hogy ahhoz képest, amit lehet tudni, még mindig nagyon keveset tudok. De ami a Biblia, de ami az örök életet illeti, a Biblia alaptanítását illeti, a legegyszerűbb ember is Isten segítségével könnyen meg tudja érteni. Említettük, vagyis olvastuk a Szentírásból, hogy a Krisztusban való jó élet. Tehát nem tömjénnel, szentelt vízzel, hanem az Isten szava szerinti élettel. Elmondok egy életelvet. Próbáljuk ezt valahogy megjegyezni. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Még egyszer elmondom. Minden ember kivétel nélkül, hogy sárga bőrű, fehér vagy pedig fekete nem lényeges, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhez, amilyen mértékben cselekszik azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ezért nagyon figyelemre méltó Gandhi, Indiának a volt elnöknője, amikor eljött Európába, akkor ezt mondta, eljöttem Európába, és találtam vasárnapi kereszténységet. Hát kedveseim, ez szégyen. Miért szégyen? Azért, mert csak vasárnap keresztény a vasárnap. A vasárnap keresztény az ember, a keresztény ember. Kedveseim, egy keresztény olyan kell, hogy legyen, mint az arany. Miért? Ha az arany gyűrűként szolgál itt az újon, az arany itt is arany. Ha a szemétdombon van, ott is arany. Ha a sárba van tiporva, ott is arany. És egy keresztény embernek keresztény jellemtelinek kell lenni. Nem csak addig, amíg az Isten tiszteleten van, hanem a legszürkébb hétköznapokban is ki kell, hogy ütközződjön, és látható kelljen egy ember életében az, hogy ez az ember valóban Krisztus szerető ember, és akinek életcélja, micsoda? Az első kérelem teljesítése. Ez az ember megszenteli az ő életével a mindenható Istennek nevét. Tehát az igazi keresztény élet az a jó élet. Mivel erről tanulunk, hogy a megszentelés, tehát nem szentelt vízzel, hanem türelemmel és szeretettel, Jézushoz hasonló élet. Olvassuk Máté evangélium a 26. rész 73. versében. Péter apostolnak mondja ezt egyik szolgáló leány, amikor már először megtagadta Jézus Krisztust, mert ugye háromszor tagadta meg azon a sorsdöntő éjszakán, és azt mondja, a te beszéded is elárul téged, hogy a követői való vagy. És tudják, hogy ez milyen gyakran előfordul? Ha elkezdek teljesen vadismeretlen, utazok valahol is, elkezdek beszélgetni emberekkel, akkor rendszerint azt kérdezik tőlem, hogy ne haragudjon, maga vagy lelkész, vagy pedig bibliaolvasó ember. És kérdezem tőle, miért? Aztán itt beszélgetünk már fél óra, és még egyszer se káromkodta el magát. Vagy pedig nem muszáj káromkodni, csak olyan zsíros dolgokat elmondani, és tudják, hogy mit jelent. Tehát a beszédünk el kell, hogy áruljon bennünket, ha mi az első kérelmet teljesítjük, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy mi valóban életünkben, szavunkban, tekintetünkben, modorunkban, öltözködésünkben is kimutatjuk azt, hogy mi megszenteljük a mindenható Istennek a nevét. Tehát a keresztény életcél. Efézus beliekhez írott levélben, a 4 rész 13. versében találjuk feljegyezve a következőt. Míg eljutunk minnyájan a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az Isten vágya? Hogy mi jellemben hasonlóká váljunk Jézus Krisztushoz. Ez, amit az előbb megfogalmaztam, hogy mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk és életünk hasonlít Jézuséhez. Tehát a legnagyobb szükség nem a formaias kereszténység, amivel mondhatom azt, hogy tele van a világ, hanem az igazi, megszentelt élet. Nem véletlen, hogy amikor Jézus Krisztus beszél az ő eljövetelének jeleiről, akkor azt mondja el Lukács evangélium a 18 és 8. versének az utolsó 2-3 szava, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Mit? Hitet. Nem vallást. 30 évvel ezelőtt már elmondtam ateista embereknek azt, hogy meg fogják látni, hogy be fog következni azt, hogy divat lesz vallásosnak lenni. Mert a Bibliában Isten kijelentést adott 2000 évvel ezelőtt erre vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetel előtt vallásos lesz az egész világ. És hát kérdezem ma az, 10-valahány évvel ezelőtt Újvidéken, az orvosi tanszékenek amfiteátrumban jelen voltam, amikor a vajdaságban megbízott egyetemi tanár tartott előadást, akinek az volt a feladata, hogy a ifjúságot ateista szellemben nevelje, és elpanaszkodta, mint egy óra hosszán keresztül, hogy az a nagy borzalom, hogy a fiatalok mindinkább érdeklődnek a vallás iránt. És akkor elmondta, hogy másodlangú polgár az országban az, aki vallásos. Ma pedig fordítva van. És meglátják, előttünk vannak az évek, és meglátják, hogy jövő ilyenkor mi fog lenni. Hogy mennyire törvényszerűségek fognak lenni, kötelezővé lesznek bizonyos vallási dolgoknak a cselekvése. Kedveseim, erőszakkal nem lehet az embereket ráhajtani, hogy őszintén szolgáljanak, hanem csak szeretetből. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy amikor ő visszajön a földre, olyan talál-e hitet? Nem arról beszél Jézus Krisztus, hogy talál-e vallásos embert, mert vallásos emberrel tele lesz a világ, de hívő ember nem lesz nagyon kevés. És kedveseim, mi melyik embercsoporthoz szeretnénk tartozni, vagyis akarunk tartozni? A vallásosak csoportjába, vagy a hívő emberek csoportjába? Hívő emberek csoportjába, így van. Mert még csak egy mondatot, egyetlen egy vallásos ember se nem fog a mennybe jutni. Ezt tudom, hogy nagyon kemény szó, de még egyszer ismétlem. Egyetlen egy vallásos ember sem a vallásossága miatt nem jut a mennybe. A hívő emberek jutnak a mennybe. És Jézus Krisztus erre tanít bennünket az első kérelembe. Az önzés világában Jézussal lehet önzetlen életet élni, sehogy másként. Sajnos az emberek tele vannak ezzel, hogy engemet nem érdekel, hogy hogy lesz a másiknak, és mi lesz a sorsa, csak nekem jól megyen sorsom. Figyeljük meg, hogy az én központúság mennyire jelen van, burjánzik a keresztény emberek között. Ki hívja fel, kedvesem, figyelmünket arra, hogy mondjuk le az én központúságtól. Mert az nem a krisztusi jellem. Jézus nem azt mondta, hogy most én vagyok az Isten fia, én emberi testet öltöttem magamra, és tessék, ti pedig teremtményeim, szolgáljatok nekem. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja sokakért. És adta az életét sokakért. Hát ez a krisztusi élet. Így tudjuk megszentelni a mindenható Istennek nevét. Így lehetünk jobb emberek. Szeretném ezt a mindössze egy mondatot idézni, amikor elolvastam, egyik orosz író könyvében található ez, és akkor ennek az orosz ember imájának csak az utolsó mondatát kapta el és jegyezte fel. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, amen. Nem tudom, hogy mit jelent ez önöknek, de nekem rengeteget jelent. Mi vagyok? Kavics. Én egy keményfejű, bűnös, írígy, büszke, öntelt ember vagyok. Én kavics vagyok. De add meg, Uram, hogy én kalács legyek. Kedveseim, legyen ez az életelvünk. Mi kavics emberek vagyunk. Értsük, hogy mit óhajtok ezzel hangsúlyozni. De kavics vagyok, kalács legyek. Add meg, Uram, amen. A megváltási terv legfontosabb célja visszaszerezni Isten képűségünket. Mit is jelent ez a fogalom, ez a szó, hogy Isten képűség? Tehát a megváltási tervben Isten azt óhajtja megvalósítani, hogy ami jellemünk újból megtisztuljon a bűntől, és hasonló legyen Jézus Krisztushoz, amikor újból eljön az egek felhőjében. Róma 2.24-ben találjuk ezt az igét. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És kedveseim, ez fájó igazság. Nézzük meg, a keresztes hadjáratokat kiindította el. És milyen céllal indultak el? Bibliai célja volt, vagy politikai célja? Az utóbbi a valós. És nagyon sok nem hívő, nem keresztény ember azért nem hisz Istenben, mert a keresztény embereknél nem látta azt, amit kellett volna látni. Például egyik ember azt mondta, az emberek olyan képet alkottak Istenről, amilyennek a benne hívők bemutatják. És kedveseim, gondoljuk át ezt, én, mint ember, milyennek mutatom be Jézust? Mert vallás, megkérdezi valaki, hogy én vallásos ember vagyok, megkérdezi önöktől, vallásos emberek, hát mit mondunk? Hát vallásos emberek vagyunk, így van. Szoktak imádkozni? Persze, hogy szoktunk imádkozni. De hogyha látják azt, hogy készek vagyunk becsapni a másikat, vagy ócsárolni a másikat, vagy pedig buktatókat helyezni el, vagy pedig sárga fődbe betiporni szavakkal a másiken fel a barátunkat, mert megsértett, és mindenre elszántak vagyunk, akkor mi keresztény emberek vagyunk? Igen? Messze menően nem. Keresztény, maga ez a szó, hogy keresztény, annyit jelent krisztusi. Ezek az emberek úgy élnek, mint Jézus Krisztust. Ezért kapták ezt a nevet, hogy keresztény. Ezt mondja például egy ateista. Azért vagyok ateista, mert vallásos emberekben csalódtam. És van ilyen eset? Nem is egy. Ezért fontos a mi atyának az első kérelme, hogy szenteltessék meg a te nevet. De mivel tehetjük ezt meg? Például megszenteli az az ember az Isten nevét, aki lop, és most soroljuk tovább, csal, hazudik, gyilkol, erkölcstelen. Megszentelheti az ilyen ember az Istennek a nevét? De lehet templomba járó, de ilyen életet él. Szégyent hoz-e az ilyen templomba járó ember az Istennek a nevére? Vagy megszenteli? Igen vagy nem? Menjünk tovább. Ha az ember rosszért jóval fizet, becsületes, igazat mond, másokon segít, erkölcsös ember. Meg tudjuk ilyen jellem tulajdonságokkal szentelni a Jóistennek a nevét? Igen. Milyenek vagyunk? Így megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. Jézus Krisztus elmondta ezt a nagyon egyszerű, de nagyon komoly életelvet, amit akartok, hogy az embereket, ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek. Kedveseim, mit várunk mi el embertársainktól, hogy mit tegyenek nekünk? Jót vagy rosszat? Mit szeretünk, hogy mit tegyenek nekünk? Hát jót. De akkor mit teszünk mi? Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, hát ti is aktívan cselekedjetek. Legyünk mi a jónak a kezdeményezői, legyünk segítőkészek. Azt mondja a másik helyen Jézus Krisztus, a gonosz jóval győzd meg. Tehát akkor, hogy lehet ilyen életre jutni? Hogy megszenteljük a mindenható Isten nevét. Hitre kell jutnunk. Hitre. És most a hitet szeretném az előadásunknak nagy részében, hátralevő részében megvilágítani a Bibliában. Kedveseim, általában sajnos azt tapasztalom még mindig, hogy a hitet és a vallást az egy szatyorba rakja a keresztény ember. Azonban hadd mondjam el, hogy a hit és a vallás között akkora a különbség, mint az ég és a föld között. Mert vallás van sok, sorolhatnám most végén, se tudom, hogy mennyi, de hit csak egy. Ismétlen. Vallás van sok, de hit csak egy. Mert Efézusi levélben ezt találjuk feljegyezve, egy az Isten, egy a hit, és egy a keresség. Ahogy egy Isten van, úgy csak egy hit létezik. Elhiggyük-e azt, amit Isten mond, vagy nem? Ha elhisszük azt, amit Isten mond, és úgy élünk, akkor van hitünk, akkor hívő emberek vagyunk, de hogyha ez nincs, ez hiányzik, akkor nem is mondhatom tovább. De nézzük, hogyan lehet hitre jutni. A hitre jutásnak az útját először csak röviden átnézzük, 5 fokozata van. Első lépés a hit útján a megismerés. Hogyan? A Biblia alapján. Ha látnám, más ember lennék, mondja általában az ember. Nem egyszer mondták már nekem, ha nekem egyszer Jézus Krisztus megjelenne, én egész más ember lennék. Hát kedveseim, igaz ez? Hát látták a Jézus Krisztust az emberek, amikor Jézus Krisztus a Földön volt? Látták? És más emberek lettek? Megváltoztak? Tehát azzal nincs jelen változás. Komolyan veszik a Biblia olvasását, a naponkénti Biblia tanulmányzást. Ha igen, akkor mi lelkileg táplálkozunk. Mert kedveseim, minél nehezebb munkát végezünk, annál többet kell fizikailag táplálkoznunk. Igaz? Én nem tudom, hogy ki emlékezik rá, én boldog vagyok, hogy én szántóvető szülőknek a gyermeke vagyok, és emlékeznek rá még a korambeliek, amikor kaszával aratták a buzát. Igaz? És amikor 2:30-kor keltünk reggel korán, mert nyáron, mikor szünidő volt, én is mindig odahaza voltam, és édesapám vastagon beállított a munkások közé. És már 6:30-kor korgott a gyomrunk, de 10 órakor már megint éhesek voltunk, de 1 órakor alig vártuk az ebédet, de délután 4 óra felé volt az uzsona, de még vacsorázni is tudtunk, igaz? Akkor hányszor ettünk egy nap alatt? 5-ször. És amikor eljött a tél, akkor körülbelül 9 óra tájon volt az reggel is, meg a stb., meg délután 3-4 óra tájon is ez volt az egész. Ha lelkileg erősebbek akarunk lenni, akkor kedveseim, többet táplálkozunk lelkileg. Olvasásakor érezzük, hogy Istennel beszélünk, vagy azt is szokásból tesszük. Mert lehet a Bibliát is szokásból olvasni, vagy pedig érezzük valóságban azt, hogy a Bibliával Istennel beszélgetünk. Tehát amit megismerjünk, azt elhisszük. Amit a Bibliából megértettünk, azt elhisszük. A második lépés a hit útján az pedig, hogy megbízunk benne. Mit jelent ez? Egy példát veszek. Nekem is vannak gyerekeim is, amikor kicsik voltak, feltettem egy falra vagy egy oszlopra, és felemeltem a két kezem, és azt mondtam, hogy fiam vagy lányom, ugorja, apuci megfog. És a gyerekek meddig szoktak tétovázni, hogy tudod mit, hát én nem tudom azért, hogy te éppen megfogsz engemet, én nem merem alávetni magamat, mert te hát, ha te elmész. Ilyenek a gyerekek? Ha nem, ugorj le, apuci megfog, már abban a pillanatban ment is. Miért? Mert a gyerek megbízott a szülőben. Bízni tudunk-e mi az Istenbe úgy, ahogy gyerekek megbíztak bennünk? Ez a rábízás, ez a megbízás. Sok mindent nem értek a Bibliából, de elfogadom. Sok minden nem világos számomra, amit Isten a Szentírásra meghagyott, de én azt elhiszem, hogy az úgy van. Miért? Mert Isten jobban szeret bennünket, mint mi magunkat. Ezt ő bebizonyította, amikor fiát a Golgotán feláldozta. A feddést is elfogadom, mert tudom, hogy Isten jobban szeret engem, mint én magam. Ez az elv. És ez óriási igazság. Tapasztalatból mindannyian igen tudunk adni, ma válaszolni erre. A gyerekek nem értenek meg mindent, és mégis elhiszik azt, amit a szülő mond neki. Így viszonyulni Istennek, tehát a második fokozat megbízni Istenben. A harmadik a rábízás. Ésaiás próféta könyvének a 30-21. versét olvasom. Saját füleddel hallattad a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Mit mond Isten? Ez az út, ez a jó út, mondja Isten a Szentírásban. Se jobbra, se balra ne térjünk el. Bízzuk rá magunkat, és Isten vezetni fog bennünket. Azon az úton, amelyen mi is haladnánk, ha tudnánk kezdettől fogva az véget. Én más utat látok helyesen. Lehet, hogy ezt mondhatja bárki közülünk. Azonban, mivel Isten azt mondja, hogy nem az a jó út, amelyet te jónak látsz, hanem az a jó út, amelyet én mondok neked, és én ajánlok neked. És hogyha mi valójában hisszük, és ami felkapaszkodtunk a hitnek a harmadik lépcsőfokára, hogy mi rá tudjuk bízni magunkat, akkor mi azt mondjuk Istennek, hogy felülbírálom véleményemet, és elfogadom a te tanácsodat. Én azt gondoltam, hogy az a jó út, amelyet én jártam, de minél jobban megismerem a te akaratodat a Szentírásban, én látom azt, hogy én téves úton járok, és én ezért felülbírálom a saját véleményemet, és alárendelem az én képzelésemet, véleményemet, meggyőződésemet a te akaratodnak, és én rád bízom magamat, hogy te vezessél engemet azon az úton, amely egyenesen hozzád vezet. Most már jobban bízom Istenben, mint magamban. Kedveseim, eljutottunk mi ide, erre a szintre, hogy mi jobban bízunk Istenben, mint saját magunkban. Sajnos az emberek oroszlán része, amikor a hit dolgairól van szó, akkor azt valósítják meg, amit Napóleon így mondott el. Az emberek mindent, ismétlem, az emberek mindent könnyebben elhisznek, csak ne legyen megírva a Bibliában. És ez igaz. Ha valamelyik történelemkönyvből hozzuk a bizonyítékot, biztos úgy van. Ha egy archeológiai bizonyítékot hozunk fel, az biztos úgy van. De amikor idézünk valamit a Bibliából, akkor 100 kérdőjel van oda téve az embernek az agyába, hogy hát azért ki tudja, hogy van ez a dolog, amit Isten mondott. Mi mindenkinek inkább jobban hiszünk, mint Istennek. De ha mi az igazi hitre akarunk jutni, akkor ez az út, hogy én elhiszem, én megbízok Istenben, én belátom azt, hogy Isten jobbat akar nekem, mint amit én magamnak akarok, és utána én kész vagyok rábízni magamat, utána a rábízást negyedik fokon cselekedetek fogják követni. A hit általi megigazulásban nem a hit a legfontosabb, az csak eszköz, hanem a cselekedetek. Például a 2 Korintus 5.10-ben ezt találjuk, mert nékünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Tehát amikor arról van szó, hogy mi hogyan leszünk igazzá Isten előtt, hitáltal igazulunk meg, azonban a mi cselekedeteink bizonyítsák a mi hitünket, és ezért Isten a mi cselekedeteink alapján hozza meg rólunk az ítéletet, hogy mit érdemlünk meg az örök életet, vagy pedig az örök pusztulást. Utána ezt találjuk még tovább feljegyezve Jelenések könyvének a 3. részében. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találom cselekedeteiket teljesnek az én Istenem előtt. Mi a panasza ennek az időkori egyházhoz intézett üzenetben Istennek? Az, hogy nem találom a te cselekedeteidet teljeseknek az élő Isten előtt. Veszek egy mindennapi életből egy példát. Magam példát mondom el. 10 évig gondoztuk feleségemmel nagytatámat. És például nem történt meg, de elmondom. Ez egy kigondolt valami. Bemegyek a nagytatám szobájába, és azt mondom neki, hogy jó reggelt kívánok, nagytata. Én nagyon szeretem magát, de nem adok neki reggelit. Sarkon forulok, és kimegyek. És délben megint bemegyek, és azt mondom, hogy nagytata, én magát úgy szeretem, el se tudom mondani. De megint sarkon forulok, és nem adok neki ebédet. És eljön az este, megint bemegyek, és átölelem a nagytatámat, megcsókolgatom, és azt mondom, nagytata, el se tudja képzelni, hogy én mennyire szeretem a nagytatát. És én sarkon fordulok, és kimegyek, és nem adok neki vacsorát. És akkor meg van győződve a nagytatám arról, hogy én szeretem őt. Igen? Miből tapasztaljuk meg mindannyian, hogy az a fele barátunk, testvérünk, szüleink, gyerekeink mennyire szeretnek bennünket? Miből? A szavak elegendők, vagy a tettek a bizonyítéka? Tessék, mit mond Isten? Mi a gond? Mi a probléma? Az a probléma, mert nem találom cselekedeteitet teljesek az élő Isten előtt. Tatatám esetleg annyit mondhatott volna, hogy tudod mit, fiam? Én már beelégettem a te szavaidból, most már szeretném a te szeretetedet látni. És valóban így is kell tennünk. Ez a helyes. A cselekedetek több forrásból fakadnak. És most próbáljuk ezt is közösen együtt megbeszélni. Vannak-e cselekedetek is jó cselekedetek érdekből? Tesznek-e emberek, embertársuknak jót érdekből? Igen? Elfogadja-e Isten az ilyen cselekedetek? Nem fogadja el. Így van. Látszatból, vagy félelemből, vagy saját erőnkből próbáljuk küszködéssel. Na, én aztán bebizonyítom, hogy én mától kezdve más ember leszek, és mindenki meglátja, hogy én igazi keresztény leszek. Ne is kezdjük el így, nem lehet célba érni. Egy emberrel találkoztam az életben, és soha nem fogom elfelejteni. Azt mondja, hogy majd én megmutatom magának is, meg az én gyerekeimnek is, meg az én ismerőseimnek is, meg a szomszédoknak is, hogy én mától kezdve tökéletes ember leszek. Sajnos el kellett nekem mondani, nagyon fáztam, hogy mit fog mondani vissza, de azt mondta neki, hogy ne is fogjon hozzá, mert ez így nem megy. Egyedül soha senki nem tud eljutni a győzelemre. Egyedül a győzelemre jutás a Krisztussal lehetséges, ahogy azt már említettük is. Nézzük meg a másik csoportot, mert a cselekedetek több forrásból fakadhatnak. Szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével. És melyiket fogadja el Isten, ezt az elsőt, vagy ezt a másodikat? Úgy gondolom, hogy nem is kell válaszolni, igaz? Annyira egyértelmű. Tehát amikor mi teszünk, bármit tesszük, akkor ezt szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével valósítsuk meg. Isten az embert nem a hitvallás alapján, hanem a cselekedetei szerint ítéli meg. Az előbb hivatkoztam erre a kijelentésre, amelyet most látunk magunk előtt, hogy mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elő, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát a cselekedetek a döntők, de attól függ a cselekedetek értéke, hogy milyen indulatból fakad. A hitrejutás 5. fokozata a mély hála. Nézzük meg 1 Korintus 4:7. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kedveseim, mi a miénk? Mi a miénk? Mit lehet erre válaszolni? Semmi. Sajnos egy nagyon kedves ismerősöm halt meg, és ma temetésen vettem részt, temetésben, tehát én is temettem, és beszéltem a temetésen, és tudom, nagyon jó, hosszú éveken keresztül ismerjük egymást. Egy jó módú ember, sok mindene van neki, de mit vitt el magával? Azt a 6 szál deszkát. És még valami kísérhet bennünket. Kísérhetnek a mi bűneink, ha az életben nem rendezzük el a mi bűneinket Istennel. Ezért teszi fel a kérdés, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha én nekem van tudásom, ha én nekem van gazdagságom, ha én nekem van egészségem, és sorolhatnám végtelenül, kinek adhatunk hálát azért, amink van, úgy anyagi, mint egészségi téren? Kinek? Dicsekedhetünk vele? Nem, mert úgy kaptuk. Tehát Istennek adjunk hálát mindenért, amink van. Vajon Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt bennünk? Isten semmilyen más módszert, se fenyegetést, se verést nem alkalmaz azért, hogy az embert közelebb vonzza magához. Az tény, hogy Jézus Krisztus elmondja azt, hogy akit szeretek, azt megfeddem, de tovább mindjárt hozzáteszi, hogy légy buzgóságos azért és térj meg. Isten látja, hogy az ember, ha valami problémát is enged az ő életében, akkor se fog megtérni, nem is fogja engedni. Isten tehát szeretne bennünket közelebb hozni. Amikor ez az igazi szeretet megvan bennünk, akkor ez a mély hála valóság lesz. Hogyan köszönjenek Istennek, hogy Jézus áldozatát, türelmét, szeretetét és az ő halálát, tehát az életét tette? Hogyan tudjuk mi megköszönni, kedvesém? Mivel? Ki tudjuk fizetni? Lehet pénzen üdvösséget vásárolni? Sem ezüstön, se nem aranyon váltathatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a báránynak vére által, azt mondja Péter apostol. Atyám, úgy foglalkozol velem, mondhatjuk, mintha én volnék az egyetlen ember a világon. És ez igaz. Isten adj erőt, hogy más emberré legyek. Kedveseim, kérjük a jó Istent, hogy adjon nekünk erőt, hogy más emberek legyünk, hogy mi megszentelhessük az Istennek a nevét. Mindenki olyan mértékben szenteli meg az Isten nevét, amilyen mértékben élete hasonlít Jézus életéhez. Ez az elv. És ezt tartsuk magunk előtt. Ha sok mindent el is fogunk felejteni abból, amit tanultunk, de ez a mérce. Ha én szeretem Istent, akkor én életem céljává teszem azt, hogy az én életem napról napra hasonló legyen Jézus Krisztus életéhez. János evangélium a 17 rész 4. versében találjuk, Jézus Krisztus ezt mondja: én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Mit bízott az Atya Jézus Krisztusra, amikor ő, Jézus a földre jött? Hogy lefizesse a megváltás díját, és lehetővé tegye minden ember számára az örök életet. Ő ezt a munkát elvégezte. De kedveseim, miért élünk mi a földön? A 90. Zsoltár 12. versében így könyörög Istenek hű szolgálója: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Példabeszéde könyvében pedig az áll, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Miért ad életet nekünk? Hogy ez miért lényeges? Figyeljük meg, hogy ha vannak-e 10 éves gyerekek, akik meghalnak, szerencsétlenül járnak, vannak-e 20, 30, 40, hát miért nem éltek azok 60, 70 vagy 80 éves korokig? Miért ad nekünk még mindig életet Isten? Azért, hogy mi ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja. Isten pedig az életet azért adja minden embernek, hogy ebben az életben elkészüljön az örök életre. Mert ezen az életen kívül nincs más lehetőség arra, hogy mi elrendezzük bűneinket, és elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Lehetek én olyan, mint amilyent a Biblia elénk tárt, és ahogy ma tanulmányoztuk, hogy mi meg tudjuk szentelni a mindenható Isten nevét? Ha mi atyánk lelkületében élünk, akkor igen. Ha mi atyánk lelkülete hat áld bennünket teljesen, akkor Isten segíteni fog bennünket. Róma 8, 28 és 29. versét olvassuk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő az elsőszülött a sok testvér között. Mi Isten célja, hogy az Isten gyermekei mit tegyenek meg? Fiának képmását öltsék magukra. És kedveseim, minél inkább valóság lesz ez számunkra, mi annál inkább megszenteljük a mindenható Isten nevét. Vagyis élni, kiéljük, betöltsük az első kérelmet. Tehát szenteltessék meg a te neved. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Kedveseim, szeretnénk mi is megvalósítani ezt az imát életünkben. Én keményfejű ember vagyok, vagy én hirtelen vagyok, vagy én gyorsan sértődő vagyok, vagy csúnya szájú ember vagyok. Én még mindig kavics vagyok, de Istenem, segíts meg, hogy én kalács legyek. Add meg, Uram, és így fejezi be az imát. Ha valaki téged kővel dobál, mondja Jézus, te kalácsot ad vissza. Másik ilyen Jézus azt mondja, a gonoszt jóval győzd meg. Elmondok egy történetet. Egy idős ember mondta el nekem, körülbelül ekkora volt nekem, nagyon érdekes ember volt, hogy amikor ott volt az imaházban, amikor leült, akkor majdnem magasabb volt, mint mikor állt. Mert úgy kellett neki fölhúzódni a székre. De egy nagyon jó lelkű ember volt. Tityunk bácsinak hívták. Egy nagyon aranyos ember volt. És volt neki egy szomszédja, és ő minden reggel, vagy napközben, amikor csak találkozott a szomszéddal, mindig köszönt neki 12 vagy 13 éven keresztül, és az egyszer se fogadta el. Egyszer se fogadta el. És végül a szomszéd már 10 éveken keresztül kitört magából, és azt mondta, hogy Tityunk bácsi, azt mondja meg nekem, hogy meddig fog még köszönni, hát nem látja, hogy nem fogadom el a köszönését. Azt mondja, látom. Hát akkor miért köszön? Azt mondja, szeretem magát. És miért szeretem maga engemet? Azért, mert magáért is Jézus Krisztus épp úgy meghalt, mint én érettem. És ezzel azt akarja mondani, hogy ezután is fog köszönni?
2: Azt mondja, amíg élek. És ettől kezdve mindig elfogadta a köszönését. A gonoszt jóval győzd meg. Ha valaki téged küld,

És akkor te adjál erőt, hogy én ellenálljak, hogy az én életem a megszentelés élete legyen, hogy az emberek, amikor velem beszélnek, vagy együtt dolgozunk, akkor lássák meg, hogy én tégedet szeretlek mindenek felett, akkor hogy megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Életem napról napra hasonlóbb legyen a tiédhez, legyen ez a mi imánk tárgya. Segíts meg engem, hogy ne hozzak szégyent te szent nevedre. Legyen ez naponta imánk. Tegyük ezt meg már holnap. Én ma is olyan csodálatosan tapasztaltam a Jóisten segítségét. Olyan hálás vagyok a Jóistennek a mai napért, és mindazokért az áldásokért, amelyet elvettem szent kezéből. Szenteljük meg a mindenható Isten szent nevét, szeretetből és engedelmességből. Ebben segítsen a Jóisten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozunk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, boldog és hálatelt szívvel hajtunk fejette előtted. Megköszönjük, megháláljuk neked, hogy te tanítottál, hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek megszentelni a te szent nevedet, drága jó Istenünk. Adj hitet, adj erőt. Add, Uram, hogy nap-nap után tégedet jobban szeressünk, kövessünk, neked engedelmeskedjünk. Adj újabb tapasztalatokat számunkra, amelyek bátorítani fognak bennünket a további életben. Segíts meg bennünket, hogy soha ne emberekre nézzünk, hanem Tere hát. Add megéreznünk, megtapasztalnunk a Te végtelen jóságodat, szeretetedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és ezért áldjuk, magasztaljuk, dicsérjük örök szent nevedet, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztus érdemében, kegyelmedből. Amen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: találkozás Jézussal.
1: Ennek a sorozatnak az a címe, Találkozás Jézussal. A következő előadások valahol mind ehhez a témakörhöz fognak kötődni. Felvetődik azonban a kérdés talán sokakban, hogy miért pont Jézussal? Miért jó megismerni Jézust, és tényleg találkozni akarok vele? Nagyon sok emberrel találkoztam már, aki azt mondta, hogy őt nem is érdekli egyáltalán Jézus. Mindenkit másképpen, másmilyen mértékben érdekel az, amit a Biblia Jézusról ír, és maga Jézus személye is. Tehát szeretném feltenni a kérdést, hogy miért jó megismerni Jézust? Miért jó egyáltalán találkozni Jézussal? Annyit látok, hogyha nézem a világtörténelmet, hogy azok, akik találkoztak Jézussal, azok élete rendkívüli módon átalakult. Ha visszamegyünk a történelembe, akkor látjuk azt, hogy például a reformáció, amikor elindult, akkor voltak a valdensek, akik megismerték a Biblián keresztül Jézust. És csak azért, hogy a hitüket megőrizzék, hogy Jézussal a kapcsolatot fent tudják tartani, csak azért visszavonultak a hegyekbe. Látjuk a távoli hegyeket, ahová visszavonultak, házakat építettek maguknak, nagyon egyszerű, primitív házakat. Csak azért, hogy az ő hitüket meg tudják őrizni minden áron. Mert találkoztak Jézussal. Ott a Bibliát olvasták, nagyon egyszerű

körülmények között, imádkoztak Jézushoz, tanulmányozták az írásukat, és nagyon egyszerű életet élve lassan átalakult a jellemük, és egyfajta küldetést kaptak Istentől. Nagyon szerették Jézust, mindent megtettek azért, hogy megőrizzék ezt a kapcsolatot vele. Ha tovább menjünk, akkor azt is látjuk, hogy a római birodalom idején rengetegen a mágiára is készek voltak menni Jézusért, vagy az arénába vitték őket, az állatok elé, vagy keresztre feszítették őket. Mi volt olyan fontos nekik Jézusban? Mi volt a találkozásnak a tartalma és a lényege? Továbbá azt is látjuk az első századokban, hogy akik nem adták olyan könnyen az életüket az ő hitükért, találkoztak Jézussal, megismerték őt, és amikor üldözés tört ki, akkor inkább otthagyták a házukat, az otthonaikat, otthagyták a vagyonukat, akkor még nem volt bankszámla, úgyhogy nem sokat tudtak magukkal vinni. Mindent otthagytak, hogy megőrizzék az életüket Jézussal, minthogy kényelemben és jólétben éljenek Jézus nélkül. Ez például Kappadócia. Az emberek nagyon sok keresztény, amikor ide költözött, csak azért, hogy a hitét megőrizze, föld alatt elkezdett városokat építeni. Otthonokat építettek ki a föld alatt. És amikor üldözés tört ki az ő hitük miatt, akkor a föld alá költöztek le ezrek, sőt akár tízezrek is. Csak azért, mert szerették volna az ő hitüket megőrizni. Itt éltek lenne a föld alatt, és ha jött az üldözés, amikor kiadták a rendeleteket arra nézve, hogy a hitüket megvallókat meg kell gyilkolni akár, akkor bevonultak a föld alá, és heteket, hónapokat ott töltöttek el. Tehát valami rendkívül fontos volt az ő számukra. És inkább a sötétségben éltek, gyertyafénynél voltak, és heteken, hónapokon át lehet, hogy nem látták a napvilágot. Összejöttek 8-9 emelet mélyen a föld alatt imatermekben, ahol lehetett nyugodtan ugye énekelni. Csak azért, mert fontosabb volt a hit számukra az, hogy találkoztak Jézussal, mint minden más a földön, amit a föld csak felkínálhat és adhat. Lehet az gazdagság, hírnév, vagy bármi más. Itt ünnepelték meg az ő hitüket, itt éltek Istenét. Mi az olyan fontos Jézus ismeretében? De biztos vagyok benne, hogy bennünk is volt már kétség. Hadd kérdezem meg, van már, aki már kételkedett valaha abban, hogy van értelme Jézust keresni? Van valaki köztünk? Egy, kettő, egyre többen? Mert mindannyian kételkedtünk már, és néha azt gondoltuk, hogy nem is ér az egész semmit. Keresztények álszentek. Volt már valaki, aki ezt gondolta? Keresztények erre többen jelentkeznek egyből. A keresztények álszentek. A templomba megyünk, akkor az unalmas, valamilyen külső formai istentiszteletet mutatnak, és igazából őszintén azt gondoljuk, hogy a Jézusba vetett hit az nem más, mint pénzgyűjtés a templomban. Ezt nem kérdezem, gondolta-e valaki ezt? Biztos vagyok benne, sokan jelentkeznének. De mit is jelent a találkozás Jézussal? Miért jó megismerni Jézust? Csak egyetlen egy hiteles nyilatkozatot olvasnék fel a Bibliából. Egy nagyon rövid, egyszerű nyilatkozatot. Pál apostol, aki ismerte személyesen Jézust, nagyon szerette őt, egész életét rászánta, akkor elérkezett az élete végéhez, akkor egy mondatban megfogalmazta azt, miért jó kereszténynek lenni, miért jó Jézus Krisztust ismerni. És hadd olvassam fel, amit Pál apostol mondott. Azt mondja, Pál apostol Timóteushoz írott második levél, első fejezet, 12. versében, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Azt mondja Pál apostol, mert tudom, kinek hittem. Magyarul, olyan egyértelműen találkozott Jézussal, annyira személyesen megismerte őt, hogy eltűnt a kétség. Nem a papokat látta Jézusban, nem a templomot látta Jézusban, hanem személyesen őt. Vagyis Jézus Krisztus megismerhető. Amikor ő üldözte a keresztényeket a damaszkuszi úton, találkozott Jézussal. Jézus kinyilatkoztatta magát neki. És itt kezdődik a kereszténység. A Biblia arról beszél, hiába jár az templomba, hiába teszünk bármit, adhatunk nagy adományokat is. Nem volt meg az az első pont a kereszténységben az igazi hiteles találkozás Jézus Krisztussal. Ő találkozott, és azt látom, nagyon sokan, akik találkoztak vele utána. Ez a találkozás, amikor rádöbbentek, nem mese az, hogy Jézus él, hanem valóság. Akkor rádöbbentek, hogy tényleg igaz, amit a Biblia mond. Az annyira betöltötte az ő életüket, hogy nem tudtak másra gondolni, nem akartak mással foglalkozni, csak azzal, hogy Jézussal az ő hitüket megőrizzék. Továbbá azt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni. És a görög szövege egy picit ezt másképp mondja. Azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van hatalma megőrizni. És a hatalom szó a görögben egy jól ismert szó, a magyar nyelvben is. Hallott már valaki a dinamitról? Mire használják a dinamitot? Robbantásra. Ugye Nobel, amikor felfedezte a dinamitot, akkor azért találta fel, hogy a bányászatot segítse, azonban mit csináltak a dinamitból?
bombát. De egy biztos, ha dinamit működésbe lép, ott mi történik? Változás. Ha itt egy dinamit felrobbanna, biztos megváltoznánk mi is. Kinézetünk, a terem kinézete. A dinamit, ahol működésbe lép, ott erő van, hatalom van. És azt mondja Pál apostol, ilyen az Isten is. Olyan, mint a dinamit. Ahol ő elkezd tevékenykedni, ott hatalom és erő nyilvánul meg. Emberi életek alakulhatnak át. Volt egy lelkész kollégám, akinek nagyon súlyos betegsége lett. Vért izzadott, legyengült, bevitték a kórházba, elkezdték vizsgálni, és azt mondta az orvos, aki vizsgált, hogy uram, egy katasztrófa a vérképe. Közel áll a leukémiához, de igazából inkább a halottéhoz áll közel, mint az élőhöz. Elkezdték vizsgálni, hogy mit is lehet tenni ezzel az emberrel. Szörnyű állapotba került, pár nap leforgás alatt. Akkor az egész lelkészkör elkezdett érte imádkozni. Minden barátom, kollégám, vagy 100-150 ember imádkozott érte. És akkor azt mondta a főorvos, hogy uram, következő hétfőn délelőtt 10 órakor kezdjük a nagy vizsgálatot, és elsorolt, hogy milyen vizsgálatokon fog keresztül esni. Egész éjszaka szinte imádkoztunk érte, másnap reggel is, és mire sor került az első nagy vizsgálatra, eltűntek a tünetek. Helyreállt a vérkép. Jön az orvos, kérdezi, uram, hát mit csinált? Azt mondja, imádkoztunk. De a vérképével mit csinált? Imádkoztunk. Ahol ott az Isten, változás történik. Van egy erő és hatalom, ami formálja az emberi életeket. És azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van az Istennek hatalma. Ő megtapasztalta ezt. Volt, hogy hajótörést szenvedett. Mindenki azt gondolta, el fogunk veszni. Ő azonban azt mondta, életben fogunk maradni. Mert az Isten azt mondta nekem. És mindenki életben maradt. Megmarta a kígyó, életben maradt. Megkövezték. Amikor elmentek a kövezői, a zsidók azért tudnak kövezni, nem? Ha megnézzük az ószövetségi korokat. Egy történetet nem olvastunk, hogy talpra állt volna valaki utána. Ráadásul segítség nélkül. Talpra állt, leporolta a port magáról is, ment tovább. Tapasztalta, hogy van hatalma. Szóval jó dolog ismerni Istent, mert jó dolog az ő hatalmából élni. És az utolsó, amit ír Pál apostol ebben a rövid mondatban, hogy az ő hatalma elegendő ahhoz, hogy megőrizze az én életemet a ma napra, a feltámadás napjára. És mikor írt ezt Pál apostol? Nagyon érdekes. Amikor ezt írta, már aláírták a kivégzésére a parancsot. Tudta, hogy egy héten belül, két héten belül ki fogják végezni. Tudta, hogy meg fog halni. Mi lenne az utolsó levelünk a halál előtt? Elképzeltem, hogy lehet, hogy írnék egy levelet a családomnak, hogy jaj, csak most imádkozzatok értem. Miért nem segít az Isten? Milyen jó lenne, hogyha innen ki tudnék kerülni? Ott a római börtönben azonban Pál, amikor tollat ragad, megírja az ő levelét. A hitnek, a reménynek, a szeretetnek a levelét. És amikor megírja ezt Timóteusnak, azt mondja, tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy van hatalma, és tudom, hogy meg fog engem őrizni. Mert amit az Isten kezébe letettem, azt ő megőrzi. És mit tettem oda le, mondja Pál apostol? Az én egész életemet. Nem csak a pénzemet, nem csak itt-ott valami adományt, hanem az egész életemet letettem oda. És látja azt, amit az Isten Jézus Krisztus által kijelentett. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Van feltámadás, van örök élet. Olyan az ember, amikor hit nélkül él, Isten nélkül él, mint az impala. Nagyon szeretem ezt a kis antilopot, ilyen pici. Egy 50-60 cm magas. Helyből több, mint 2 méter magasra ugrik ez a kis állat. Mégis amikor elviszik az állatkertbe, akkor mit gondolnak, hogy milyen magas fallal kell körülvenni ezt a kis állatot, hogy ne ugorjon ki. Helyből 2 métert ugrik. Mekkora kell legyen a fal körülötte? Legalább 2 méter 10 centi, nem? Ha 2-t ugrik, akkor magasabb legyen. Elég egy 1 méteres fallal körülvenni. Mert az impalának van egy sajátos tulajdonsága. Ha nem látja, hogy hova érkezik le a lába, akkor nem is ugrik el. És ha a látását eltakarják, és nem látja, hogy hova esik le, amikor elugrott, akkor nem is ugrik el. És bár a helyből át tudná ugrani az 1 méter magas falat, sohasem ugorja át azt. Miért? Mert nem lát mást, csak a falat. És az átlag magyar ember is így él. Nem lát mást, csak a falat. Sötét, szürke falat időnként. Néha fehér meszelt falat. Hogy kinek milyen a fala. Azt mondják a magyarokra, hogy általában a magyar ember az elég depresszív. Ugye a magyar számára a pessimizmus szinte életcél. A Corriere della Serának volt egy ilyen felmérése, ahol vizsgálták, hogy mi jellemzi a magyarokat, és azt mondják, hogy az átlagos magyar az, aki az ementális hajban is csak a lyukat látja. Annyira pessimista. Azonban azt látjuk, hogy ott áll Pál apostol szemben a halállal, és többet lát, mint a szeme lát. Látja a hit által Isten ígéretének a valóra válását. Tudom, hogy
van hatalma az Istennek, és ez a hatalom elegendő ahhoz, hogy engem feltámasztjon azon a napon. És teljes bizonyossággal néz szembe, akár a kivégzéssel is. Azt gondolom, Pál apostol példája mutatja azt, hogy milyen erő és milyen hatalom van Isten személyes ismeretében. Jézus Krisztus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjétek az igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezeken az előadásokon, ha kérdés is van ezzel kapcsolatban, a kérdések választ kapjanak, és mindannyian megismerjük sokkal személyesebben, mint ahogyan eddig ismertük, azt, aki bennünket megalkotott és megteremtett, Jézus Krisztust.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. 87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, kedves testvéreim, hogy úgy döntöttünk, hogy ma este itt vagyunk újból, hogy folytatjuk tovább azt, amit pénteken este megkezdtünk, vagyis azt a három példázatot, amelyet Jézus Krisztus egymás után mondott el, az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. Tudatosan használom ezt a szót, mert az elveszett tékozló fiúról szóló példázatban is találkozunk azzal a szóval, hogy elveszett. Akik itt voltunk az elmúlt két alkalommal, azok könnyebben nyomon tudjuk követni a harmadik példázatot, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatot, azonban szeretnék ma este újból megemlíteni egy-néhány fontos dolgot, hogy minél könnyebben, világosabban és mélyebben megértsük ezt a három példázatot. Nem tudom, valamikor feltettük-e a kérdést, hogy miért mondott Jézus Krisztus egyszerre három példázatot azonos tartalommal. Ha már ezt Jézus Krisztus megtette, akkor azt jelenti, hogy ennek megvan a maga oka. Ha mélyen átgondoljuk mind a három példázatot, akkor nagyon egyszerűen megkapjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért mondott el Jézus egyszerre három egyforma tartalmú példázatot. Azért, mert az elveszett juh példázatával Jézus Krisztus bemutatta azokat az embereket, ami jellemző a juhra. A juh, amikor

eltévedett a nyájtól, akkor ő tudta, hogy el van veszve, de nem tud visszamenni. Ezzel bemutatja azt az embercsoportot, aki tudatában van annak, hogy nem a helyes úton van, tudatában van annak, hogy el van veszve, de nem tudja a visszavezető utat. Valaki meg kell, hogy keresse. A másik példázat, amit tanultunk, vagyis amit Jézus Krisztus elmondott, ez az elveszett drachma. A pénz nem tudja, hogy el van veszve, és nem is tud visszatérni a nyájhoz. Jézus Krisztus ezzel bemutatta azokat az embereket, akik nem tudják, hogy rossz úton vannak, nem tudják, hogy a pusztulás útján haladnak az örök veszedelembe, és nem is tudnak visszamenni. Ezeket az embereket is valaki meg kell, hogy keresse. A mai témakörünk pedig tékozó fiúról szóló példázatban Jézus bemutatja azokat az embereket, akik tudják, hogy el vannak veszve, egy bizonyos ideig távol vannak az atyai háztól, és Isten lelkének munkája folytán egyedül vissza tudnak menni az atyai házhoz. Nem tudom, mi magunkat melyik csoportba soroljuk. Nem lehetünk mind a három csoportban, vagy az elsőben, vagy a másodikban, vagy a harmadikban. Ez az egyik dolog, ami fontos tudnunk, amikor a tékozó fiúról szóló példázatot tanulmányozzuk, és még egy nagyon fontos dolog. Vagy legalább kettő, vagy legalább három. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a három példázatot? Ha ezt tudjuk, akkor sokban segít megértenünk még mélyebben egy Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát, és azt tudjuk kikutatni a Bibliából, hogy amikor Jézus Krisztus Pérea vidékén volt, a Pérea vidéke pedig a Jordántól keletre terül el, ott mondta el, és oda is elmentek a farizeusok és az írástudók, és megjegyzéseket tettek Jézus szolgálatával kapcsolatban. Mikor mondta el a 3,5 éves szolgálata alatt, körülbelül 6 hónappal Jézus Krisztus halála előtt mondta el ezt a példázatot. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, hogy a 40 példázat közül a legtöbb példázatot Jézus Krisztus földi szolgálata, vagyis 3,5 éves szolgálatának utolsó negyedében, majdnem az utolsó évben, vagy az utolsó fél évben mondta el. Harmadik kérdés, amit szeretnék feltenni ebben a gondolatkörben, erről már tanultunk, ez csak ismétlés, kik voltak Jézus Krisztus hallgatói, amikor Jézus Krisztus elmondta ezt a három példázatot? Két embercsoport. A bűnösök és a vámszedők egyik csoport, akik lenézettek voltak, a másik csoport pedig a farizeusok és az írástudók, akik lenézték a másik csoportot. Ami nagyon különös, kedves testvéreim, ezt Jézus Krisztus tudta megtenni, én még a lábnyomába se tudok lépni Jézus Krisztusnak ilyen tanítás szempontjából, hogy egy történettel tanítást ad a lenézetteknek, a bűnösöknek és a vámszedőknek, és ugyanazzal a történettel tanítást ad a farizeusoknak és az írástudóknak. Most már tudjuk, hogy ez a két csoport volt Jézus Krisztus hallgatója. Hogy könnyebben vissza tudjunk térni a mai elmékedésünk végén egy másik nagyon fontos kérdésre, ezért elmondom ezt a kérdést is. Mit tanultak meg a farizeusok és az írástudók a tékozó fiúról szóló példázatból? Mit értettek meg a vámszedők és a bűnösök? És a harmadik legnagyobb kérdés, mit értettem meg én? Én tudom azt, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztusnak ez a három példázata a keresztény ember számára közismert. Azonban Isten segítségével próbáljuk olvasni majdnem egy-két verset. Úgy készítettem el a gondolatmenet vitelét, hogy azokat a verseket olvasom el egyszerre, amelyek összetartoznak, amelyek össze vannak kapcsolva egymással. Ezért
Kezdjük olvasni Lukács evangélium a 15. részéből, 11-től a 13-ig terjedő verseket. Mondta pedig, ugye Jézus beszél, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt is, az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedett mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nagyon egyszerűen tanít. És ebben a krisztusi egyszerűségben szeretnék Isten segítségével megmaradni, mi az, ami a felolvasott igeszakaszból nagyon áldott dolog megfigyelni. Első dolog, ahogy a fiú viszonyul az atyához. Mikor részesül egy gyermek az apai vagyonból, amíg él az apa, vagy az élnek a szülők, vagy haláluk után? Mai napig is mit ír elő a törvény? Van örökösödési, végrendeleti, vagy különböző módon elrendezett vagyon birtoklás, vagyis vagyon átszállás az szülőkről a fiúra, de ez mind halála után történik. Figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy él a szülő, él az apa, és oda megy a kisebbik fia, és azt mondja, hogy apám, én követelem a rám eső részt. Egy kissé szeretném közelebbre hozni az egész gondolatmenetet. Ki ebben a példázatban az apa? Isten. És ki a kisebbik fiú? Vagy ki a nagyobbik fiú? Ez tőlünk függ. Azonban az, amire szeretném felhívni, kedves testvéreim, mindannyiunk figyelmét, akinek kezében van a Biblia, nézzük meg még egyszer a 12. verset. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és most kérem kedves figyelmeteket, és az megoszták közöttük a vagyont. A vagyon megosztásnál ott volt-e az idősebb fiú? Hogy mondja Jézus? Ott volt. És amikor azt olvassuk az igében, hogy megoszták közöttük a vagyont, akkor csak a kisebbik fiú kapta meg a vagyont, vagy az idősebb fiú is megkapta a vagyont. A Biblia szerint. Mind a kettő, mert megosztotta közöttük a vagyont. Mi a vagyon? Mit jelképez a vagyon ebben a példázatban? Mert kedves testvéreim, egy-egy példázat akkor válik élethűvé, és akkor látjuk benne a tanítás sokaságát és mélységét, ha meg tudjuk azonosítani a jelképeket. Az atya is az Isten. A két gyermek jelképezi az egész emberiséget. Ki hogy viszonyul az Istenhez. Azonban mi a vagyon? Mert figyeljük meg, és azért nagyon különös, hogy mind a két fiú megkapta a rá első részt. Az élet lehetősége, vagyis az örök élet elnyerésének lehetősége, vagy pedig úgy élni, hogy elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Azonban még egy kicsit szeretném aprózni. Az atyai vagyonból mennyit kapott a kisebbik fiú, és az atyai vagyonból mennyit kapott a nagyobbik fiú? A rá első részt. És ezért érdemes a Bibliába elmélyedni, a zsidóknál megvolt a törvény, hogy az első szülött kétszer annyit kap. Akkor a két gyermek közül melyik gyermek kapott többet? A nagyobbik. De azért a gondolatmenetet próbáljuk követni, és legyünk ott Jézus Krisztus hallgató gyanánt mi is ma este, hogy ott két embercsoport volt. És a két embercsoportra a tanításnak ez a része melyikre vonatkozik? A bűnösökre, a lenézettekre, a tékozló fiú. És a farizeusokra, és az írástudókra pedig vonatkozik az idősebb fiú. És figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus milyen egyszerűen mondja. Kétszer annyit kaptatok ti farizeusok és írástudók. Én csak azért mondok egy néhány mondatot erre vonatkozóan, hogy próbáljuk ezt a nagyon közismert példázatot más szempontból, sokkal közelebbről, sokkal nagyítóbb alá téve az példázatot, és mélyebben elmélyedni, hogy lássuk a tanítást, amit Jézus Krisztus nem csak 2000 évvel adott az embereknek, ennek a két embercsoportnak,
hanem ezt a tanítást adja nekünk ma este Isten segítségével mindannyiunknak. Azt olvastuk a 13. versben, hogy az ifjabbik fiú, a kisebbik fiú, mikor megkapta, akkor három dolgot figyeljünk meg. Összeszedett mit? Mindenét. Mit hagyott az atyai házban a tékozló fiú? Semmit. Ami az ő része, az mind magával vitte. A másik, hová költözött? Messze vidékre. Van egy bibliai történet, Jónás története, amikor Isten azt mondja, hogy menj Ninivébe, akkor lemegy Jópéba, és hová vált hajójegyet? Tarsisba. És ez a Tarsis hol létezett? A mai Spanyolországnak a földközi tengeri részén. Tehát az akkor ismert legtávolabbi vidékre váltott jegyet. A tékozló fiú is úgy volt, hogy minél messzebb az atyai háztól. Soha többet nem akarok találkozni, az atyámmal itt van a vagyon, és azt látjuk, hogy addig, amíg vagyont, eltékozolta a vagyont. Eltékozolta a bűn következtében minden ember, aki Ádám utódja az örök életet. Elvesztettek. Mi mindannyian Édenen kívül született emberek vagyunk, és bűnben született emberek. Így van. Akkor bennünket jelképez már a tékozló fiú ebben a szakaszban is. Nem tehetünk róla, hogy bűnbe született emberek vagyunk. Azonban olvassuk tovább a 14-től a 16-ig. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához is, az elküldi őt az ő mezére disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a mosvékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Kedves esélyem, próbáljuk itt is a fontos dolgokra ráfigyelni. Azt olvassuk, hogy addig, amíg volt a vagyon, volt pénz, addig voltak barátok. Hadd kérdezzem, ez nem így van? Van sok barátja a gazdag embernek? Csak nem igazi. Tékozló fiúnál is ez van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az igazi barát testvérről születik a nyomorúság idején. Ezt nem tapasztaljuk ebben a példázat szakaszban. Példázatnak ebben a szakaszában. Azonban figyeljük meg még, függetlenül attól, hogy nincs pénze a tékozló fiúnak, hol marad? Elindul hazafelé? Nem. Azon a vidéken marad, messze, minél távolabb az atyai háztól, azon a vidéken marad, és azt mondja Jézus, hogy akkor támadott azon a vidéken éhség, és ő is kezdett szükséget érezni, és most figyeljük meg, hogy annak a vidéknek lakósai hogyan fogadják a tékozló fiút. Munkát keresett, zsidó ember létére. És talált egy munkát, megbeszélte a gazdával, annak a vidéknek gazdájával, és az a gazda elvezette a disznókig, hogy legyen disznópásztor, vagy elküldte. Hogy olvastuk? Elküldte. Menj és csináld. Kedvesen? Szeretettel? Semmilyen nem találunk a bibliai leírásban. És kedves testvérem, lehetette, vagy lehet-e szégyenteljesebb munka egy zsidó ember számára attól, mint hogy a disznókat őrizze? Nem. És ott van még egy mozzanat. Még a disznók ételéből sem kapott eleget. Ami azt jelenti, hogy az ő lelki állapota a tenger fenekére került. És itt találjuk fejezve tovább a 17-től a 19-ig terjedő versekben. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Hat dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszból.
Kedves testvéreim, a tékozló fiúnál hol történt változást? Jellemben, tetteiben, vagy az elméjében? Az elméjében. És azt mi úgy nevezik, hogy megtérést, csak milyen jogon? Azért, mert a görög szöveg, ami megtérésre van lefordítva magyarra, az a metanoia. És a metanoia nem más, mint a gondolatok megváltozása. Ki iránt változott meg a tékozló fiúnak gondolata a disznók mellett? Ő menekült, ő úgy ment el, hogy soha nem akarom látni sem apámat, sem az atyai házat. És most, amikor a tengerfenéken van lelkileg, mindent elveszített, mindent eltékazolt, ahogy az Jézus mondja, most mi ébredt fel benne? Vissza az atyai házhoz, ez a vágy. Nem tudom, kedves testvéreim, ez a vágy milyen erős mindannyiunk szívében, akik ma este itt vagyunk. Azonban tudjátok, hogy mi a különös? Azt mondja, hogy ha én távol maradok az atyai háztól, én éhen halok meg. Sóvárgás ez? Sima vágy? Vagy egy mindent elkövetni kész embernek a kijelentése? Ha itt maradok a bűn posványában, én itt örökre elpusztulok. És kedves testvérem, a tékozló fiú nem csak gondolkodik. 18. versben azt olvasuk, hogy én megyek haza. Elindultunk-e már, kedves testvéreim, ezen a hazavezető úton mindannyian, akik ma este itt vagyunk? És mire kész a következő mozzanat, következő szó? Vétkeztem. És figyeljük meg, hogy hogy fogalmaz meg az ég ellen és te ellened. Erre nem térek ki, mert akkor időbe elülünk. Azonban, kedves testvéreim, úgy őszintén könnyű bocsánatot kérni. Úgy őszintén. Lelki erő és Isten segítsége szükséges ahhoz, hogy mi készek legyünk arra, hogy a másik embertől bocsánatot kérjünk. Isten segítsége szükséges. Ki adott erőt ennek a fiúnak, fiatalembernek, hogy ő elhatározza. Nem csak, hogy hazamegyek. Én elmondom az én atyámnak, hogy én vétkeztem. Megsértettelek téged. Amikor igazságtalanul kikértem a vagyont, de nem csak kikértem, el is tékazoltam. És figyeljük meg az 5. mozdanatot a 19. versben. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam. Mire érzi, hogy méltatlan a tékozló fiú? Hogy fiává fogadja az atya. És miért érzi méltatlannak magát? Mert eltékazolta a vagyont, vagyonból reálső részt, amit Istentől kaptunk. Kedves testvéreim, akkor jön létre ez a döntés bármelyik ember szívében, amikor belátja azt, hogy vétkeztem az Isten ellen. Nincs emberfia, aki kész visszatérni Istenhez addig, amíg erre a meggyőződésre nem jut. Nem tudom, eljutottunk erre a meggyőződésre, hogy mi sokszor megsértettük a mi Istenünket? Gondoljuk meg, gondoljuk végig. És amikor elhatározta, hogy megy, akkor még egy mozzanat van. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadj. Volt-e valamikor nekünk ilyen érzésünk, vagy van-e most? Én, mint gyarló bűnös ember, nem vagyok méltó, és senki közülünk nem méltó, nem jogosult arra, hogy követelje az atyától, hogy fiává fogadjon bennünket vissza. Következő egybe tartozó kijelentés, ez a 20 és a 21. vers. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, és odafutott,
nyakába esett, és megcsókolta őt, és mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Kedves testvéreim, a történetek ebből a szakaszából is áldott dolog átgondolni néhány szót és néhány fogalmat. Amikor még távol volt a fiú, ő már elindult hazafelé. Ki kit vett elő észre? A tékozdó fiú az atyát, vagy az atya vette előbb észre a hazatérő fiát? Azt olvassuk az égében, mikor még távol volt a fiú, meglátta őt az ő atya. Mit árul el, mit mond el Jézus Krisztus nekünk a példázatnak ebben a szakaszában? Minden embert vár haza. És ami nagyon különös, tékozló fiú nem kezdett így gondolkodni. Én rongyokba vagyok, pénztelenül, korgógyomorral, nem megyek haza az atyai házhoz, vagy először munkát keresek jobb fizetéssel, szerzek egy kis pénzt, új ruhát veszek, legyen egy kis tartalék pénzem, és megjelenem az atyai házban, és azt mondjam, fogadjál vissza. Így gondolkodtak a farizeusok és az írástudók. De nem így a bűnösök és a vámszedők. Hány hibáját sorolta fel az apa, amikor találkozott a tékozdó fiúval? Hányat? Egyet sem. Hadd kérdezem, bátorítás ez számunkra, hogy térjünk vissza az atyai házhoz? Bátorítás? Mekkora bátorítás? Higgyétek meg, hogy nehéz fejtegetni tovább. Ki az, aki fut ki felé? A fiú fut az atya felé, vagy az atya fut a fiú felé? Hogy mondta el Jézus? Mit tár fel Jézus Krisztus? Ki az, aki szeretettel vár minden megtérő embert az atyai házba, hogy visszatérjen? Ami drága jó atyánk. Nem sajnálta a fiát feláldozni. És ki kit csókolgatott meg? A tékozló fiú az atyát, vagy az atya a tékozló fiút? Kedves testvéreim, ahogy az atya fogadta a fiút, a mi atyánk, Istenünk úgy fogad vissza bennünket. Sok évvel ezelőtt, azért említem meg, hát ha van közöttetek, aki hallott róla, Zolman testvérrel találkoztam Zürichben. És Zolman testvér mondott el egy történetet, ő New Yorkban volt lelkipásztor, és elmondta a következőt, saját tapasztalata volt. Milliárdosoknak öt gyermekük, tehát különböző milliárdos öt gyermeke, három fiú és két lány egy dzsippel elindult a világköri útra, hogy megkeresse a boldogságot. Az élet feszlességének minden formáját kiélték az úton annyira, hogy egyik fiú bele is halt a feszlett életbe. El is temették ott, ahol meghalt. Négyen jönnek hazafelé, két fiú, két lány, multimilliómosak a szülők. És mivel azért indultak útnak, hogy megkeressék a boldogságot, nem találták meg, jönnek hazafelé New Yorkba, és azt határozták, hogy mind a négyen öngyilkosok lesznek, mert nincs boldogság a világon. És amikor jöttek befelé New York városába, óriási panók hirdették az adventista evangelizációt. És azt mondták, hogy elmegyünk, még egy lehetőséget adunk magunknak, nem leszünk öngyilkosak azonnal. Hosszú volna beszélni róla, elfogadták az igazságot. Megtalálták a boldogságot. Hol találta meg a boldogságot, kedves testvéreim, a tékozló fiú? Kereste a szórakozásban? Kereste a züllött életben? Kereste az erkölcstelen életben? Kereste? Megtalálta? Nem! Ott nincs boldogság. Az atyai háznál van boldogság. És amikor elkezdte mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellen, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam,
akkor figyeljük meg, hogy a 22-től a 24-ig versekben mi történik. Az atya nem is hallgatja végig a megtérő fiának bűnbánó szavait. Mindjárt mondja, az atya pedig mondja az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. Hozzátok ki a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigazni. Kedves testvéreim, próbáljuk átgondolni a felolvasott ige szakasznak tanítását. Az atya nem hallgatja végig a fia bűnbánai mondani valóját, hanem mindjárt rendelkezik. És figyeljük meg a sorrendet, hozzátok ki a legszebb ruhát. Mit jelképez a Bibliában a ruha? Talán olvassuk fel azok kedvéért, akik kevésbé ismerik ezt a jelképnek a magyarázatát. Jelenések könyvénél a 19. résznek a 8. versében találjuk feljegyezve, Jelenések 19. rész 8. verse, és adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Testvéreim, üttörténeti szinten szeretném hangsúlyozni, kitől kapta a tékozló fiú a legszebb ruhát. Ő vásárolta, vagy a atyától, az atyától. És ez mit jelent neked is nekem? Lehetünk-e mi saját erőnkből tökéletes jellemű emberek is, odállhatunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy örök életet kérek, mert innen a tökéletes jellemem. Mire tanít Jézus Krisztus ebben a példázatban? Kitől kapod te, kitől kapom én a jellemruhát, ahogy a példázatban olvassuk, az atyától. Másik dolog, húzzatok gyűrűt az ujjára. Pál apostol azt mondja a Korintus második levél 11. rész 2. versében, hogy én eljegyeztelek benneteket egy férfiúnak, aki a Krisztus. Drága testvérem, akár 50 éve olvasod a Bibliát, akár most kezded olvasni, engedd meg, hogy személyesen szólítsalak meg mindannyiatokat. Megtörtént-e életedben ez az eljegyzés? Eljegyeztetted-e magadat Jézus Krisztusnak? Vagy még mindig egyik lábaddal a bűn útját taposod? Add meg most magadnak a választ erre a kérdésre. És a harmadik ajándéka az atyának, sarut a lábára. Kedves testvéreim, nagyon egyszerű, de hatalmas tanítás van benne, hogy abban az időben csak a gazda embernek fiai viseltek sarut. A szolgák mezítláb jártak. És figyeljük a háromas jelt, hogy hogyan fejezi ki az atya, hogy ő nem szolgává fogadja vissza a fiát, hanem fiává. Ott van a ruha, a tiszta jellem, ott van a gyűrű, eljegyezve Krisztusnak, és ott van a saru, ami jelképezi, hogy a gazdának a fia, mert csak az viselhetett sarut abban az időben. Részesültünk-e ebbe a hármas ajándékba? Vagy még ezután kell részesülnünk? Kedves testvérek, ne csüggedjünk el. Ha úgy érezzük, hogy eddig még ebben nem részesültem, nekem még hiányzanak ezek a dolgok. Imádkozz, kutasd az ígét, éld az ígét, amit megérted, hogy el legyél jegyezve örök életre Jézus Krisztusnak. És utána jön az a óriási kijelentés. Mit mond az apa? Azt mondja, mert ez az én fiam. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a példázatnak hátlevő részében valahogy másképp hangzik el a gyenez. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Drága testvéreim, mit akar Jézus Krisztus mondani ezzel a kijelentéssel, hogy ez az én fiam meghalt? Ha nem járunk vele együtt az igazság útján, akkor mi fizikai értelemben élhetünk, de lelkileg halottak vagyunk. Mikor szabadulunk meg a lelki haláltól? Csak akkor, ha visszatérünk az atyai házhoz. Készek vagyunk ezt megtenni. Vagy halogassuk a majdra. Nem tudom, ismeritek ezt a rövid megfogalmazást. A majd a soha városába vezet. A majd soha nem jön el. Sehol a Bibliában Isten nem tanít bennünket arra, hogy majd add át szívedet Jézusnak. Ma, ha az ő szavát halljátok, ezt mondja az ige, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És mit olvasunk befejezésül? Kezdjenek vigadni. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy kik vigadtak. Örömmel telt meg az apa szíve, a hazatérő fia szíve, a tékozó fiú, aki megtér, és a szolgák. Volt-e valaki az atyai házban, aki nem örült? Az otthon levő fiú, és most ezt szeretném a 25-től a 27-ig terjedő verseket olvasni. A nagyobbik fia pedig megzűnt vala, és mikor hazajöve, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák között megtudakozzá, mi dolog az? Azt pedig mondta, a te öcséd jött meg, és atyát levágta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Tudott-e az otthon levő fiú együtt örülni az atyával, aki Istent jelképez? Miért nem örült? És figyeljétek meg, hogy mit mond tovább. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni, az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. És testvérem, azt szeretném látni, hogy lássunk közösen együtt, hogyan fogadta a tékozló fiút vissza az atya szeretettel. Ki volt az, aki kérelte az idősebb fiút? Egyik örül, a másik dacol. És itt látjuk azt, hogy ebben a történetben melyik az igazán elveszett fiú. De nézzük, érte valamit az Isten kérlelése az idősebb fiúnak? Semmit. Kedves testvérem, sajnos mindig voltak, vannak és lesznek, akiknek még az Isten kérlelése sem ér semmit. Itt azt látjuk. Tovább olvasom, ő pedig felelve mondta az atyának, ími ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtad, és nékem soha nem adtál egy kecsefiút, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig a te fiad, kinek a fia? Hát milyen viszonyban vannak azok, akiknek egy atyuk van? Nem azt lett volna helyes azt mondani, mikor az én testvérem hazaért. Nem testvérem. Én lenézem őt. És most gondoljuk a farizósokra, az írástudókra, a vámszedőkre és a bűnösökre. És micsoda kijelentés az, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez a te fiad a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágtad néki a hízott túlkot. És kedves testvéreim, álljunk meg egy pillanatra. Igazat mond az idősebb fiú? Vagy igaztalant mond? Paráznákkal emésztette fel a tékozló fiú az atya vagyonát? De mégis mi a különbség a két gyermek között? Az egyik visszatér, a másik pedig dacol az Istennel. Melyik vagyunk? Melyik gyermek jelképezi a mi életünket? Erre adjuk meg most a választ. És végül, azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és most figyeljünk, és mindenem a tiéd. Azért éleztem ki a példázat elején, hogy a az idősebb fiú is megkapta a reál sőrészt. Ő is megkapta.
Elosztotta az apa közöttük a vagyont. Nem azt mondja Jézus, hogy a kisebbnek odaadta a neki járó részt. Az idősebb nem kapott semmit. De most figyeljük meg ezt a rendhagyó kijelentést. Fiam, te, aki mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Érte valamit az atya által tanúsított szeretet az idősebb fiú iránt? Nem. Vígadnod és örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, mi megpróbáltuk Isten segítségével közösen együtt átgondolni ennek a történetnek a tanúságait is látni benne, azonban szeretném összegezni, ebből a példázatból azt értjük meg, hogy az apa mind a két fiát egyformán szerette. És ez igaz. Ez igaz. Mind a két, minden ember Isten egyformán szeret. És kedves testvéreim, mind a két gyermek a teremtés formán Isten gyermeke volt. De a megváltás folytán is mind a kettő Isten gyermeke volt? Vagy csak az egyik? És miért nem volt mind a kettő Isten gyermeke? Azért, mert Isten nem szerette? Vagy azért, mert az ember, az idősebb fiú nem szerette? Kedves testvéreim, Isten örül minden hazatérő embernek. Szeretnénk-e mi is örömet szerezni a mi Istenünknek? Azzal, hogy hazatérünk az atyai házhoz. Talán egy-egy mondat erejéig. Mit értettek meg ebből a történetből a farizeusok és az írástudók? Mert ő nekik mondta el először. Van-e reményük a farizeusoknak és az írástudóknak is az örök élet elnyerésére? Kérlelte-e az apa az idősebb fiút is? Senki nincs visszautasítva. De testvéreim, micsoda vigasztalás volt ez a másik csoportnak, a bűnösöknek és a vámszedőknek. Van reményem az örök életre. És micsoda vigasztalás ez, kedves testvéreim, mindannyiunk számára. Akkor mit mond nekünk ez a történet? Melyik fiú szerepét szeretnéd, drága testvérem, betölteni? Hátlevő életedben? Az idősebbét, vagy a fiatalabbét? Ez döntsük el most. Én eldöntöttem. Szeretnék ékozló fiúként élni, de nem a világban, nem a bűn útján, hanem szeretném azt, ebből a történetből hazatérő ékozló fiú legyek. Te is szeretnéd ezt? Akkor hozzuk meg életünk legfontosabb döntését. Térjünk vissza az atyai házhoz. Ebben segítsen Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat a Láthatár műsorában. Örömmel jelentem be önöknek, hogy egy új, lelki témájú sorozatnak lehetnek a nézői, hallgatói az elkövetkezendő időszakban, amelynek a címe Beszélő jelképek. Ebben a sorozatban olyan bibliai szimbólumokat fedezünk fel, amelyek elsőre talán egyszerűnek tűnnek, mégis mély lelki üzeneteket hordoznak. És a mai első témánk élet és növekedés, és így adódik az adásunknak a mai címe, Beszélő jelképek, élet és növekedés. Mit jelent a mag, mit jelent a föld, és mit jelent az eső a Bibliában? Hogyan kapcsolódnak ezek a képek a mi lelki életünkhez, és vajon mi történik akkor, amikor a növekedés csendbe, szinte észrevétlenül zajlik bennünk? Ezekről a kérdésekről beszélgetek mai vendégemmel, Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Úgy döntöttem, hogy egy ilyen tematikát is érdemes lenne bevetni a nézők és hallgatók számára, pláne azoknak, akik szeretik tanulmányozni az igét, mert vannak olyan szimbólumok, amelyeket könnyen megértünk, viszont vannak ezeknek a szimbólumoknak olyan megfogalmazásai, amelyek lehet, hogy elsőre nem mondanak sokat, vagy nem érthetőek, vagy az összefüggésük más szimbólumokkal nem érthető teljes mértékben, és akkor ezekről lehetne beszélgetni, illetve arról, hogy mit üzennek ezek a szimbólumok a mi mindennapi életünkre, a mi mindennapi lelki életünkre, és milyen üzenetet tehetünk félre saját magunknak belőlük. Azonban első kérdésként érdekelne a személyes meglátásod, illetve a hivatásodból adódóan a válasz arra a kérdésre, hogy miért van tele a Biblia jelképekkel és szimbólumokkal? Miért ezt a módszert alkalmazza?
1: Szerintem legtöbb esetben a bibliai jelképek meg szimbólumok próbálnak leegyszerűsíteni valamit. Próbálnak érthetővé tenni valami érthetetlen. Olyan mély igazságokat próbálnak néha, vagy legtöbbször közvetíteni, amiket ha nem használna egy jelképet, vagy egy szimbólumot, a mi limitált kapacitásunk, gondolkozásunk képtelen lenne megérteni és felfogni. Ugye sokszor a jelképek és a szimbólumok által az ismert megmutatja nekünk, hogy milyen az ismeretlen. Tudomást szerzünk arról, hogy Isten milyen azáltal, hogy az ismert dolgok által kinyilatkoztatott nekünk ismeretlen dolgokat. Az isteni igazságokat sokszor földi körülményekhez szabja azért, hogy az emberek itt, a földön meg tudják érteni azokat a valóságokat, amelyek túlszárnyalják a mi megértésünket. Segítenek megismerni magát Istent, ezek a szimbólumok és jelképek szerintem, és megérteni jobban a megváltási tervet. Nagyon sokszor találkozunk, tehát tele van a Biblia szimbólumokkal, jelképekkel, példázatokkal. Egy történet, amit a Bibliában találunk, az egy adott időhöz és korhoz volt szabva, írva. Ők másképp értették meg, azért, mert ők ott éltek, benne voltak. Viszont a szimbólum időtálló, és számunkra is mond valamit. Ha már nem élünk ott, de mégis az a szimbólum, ami ott volt, minden korszakban mond valamit az embernek. Nagyon fontosak a jelképek, szerintem segítenek mélyebben megérteni a Bibliának az igazságát.

0: tanulságait. Jézus maga mondja, hogy példázatokban beszélt többször is azért, hogy az emberek megértsék az üzenetet. Közelebb kerüljön az üzenet az emberi szívekhez. Gyakran összetett fogalmakat egyszerűsítenek le a szimbólumok, a jelképek. Például a Szentírásban a bárány szimbolizálja ugye a szelídséget, magát Jézus Krisztust, a Jelenések könyvében a sárkány szimbolizálja a sátánt. Tehát vannak olyan szimbólumok, amik, ahogy mondtad, egyszerűen érthetőek, vannak, amikhez több kutatás kell azért, hogy megértsük ez a jelkép, mit szeret, mit akarna mondani, és hova akarna kiukadni. De szerintem a fő célja a szimbólumoknak, jelképeknek, példázatoknak az az, hogy egyszerűbbé tegye a Szentírásnak a megértését számunkra.
1: Ma három ilyen szimbólummal foglalkozunk, a maggal, a földdel és az esővel. Röviden mit szimbolizálnak ezek, mert ugye bár a következőkben részletekben menően elkezdjük elemezni őket, és összeköthetőek ezek a szimbólumok maga növekedés témájával? Uh-huh. Mit gondolsz erről?
0: Tehát ugye találkozunk a mindennapi életben, főleg aki falun nőtt fel, az tudja, hogy mi a mag, de bárki tudja, hogy mi ez egy mag, mennyire fontos a mag számára a föld, és mennyire fontos a föld és a mag számára is az eső. Ugye tavasz van, az emberek veteményeznek, és jó, amikor jön egy jó eső, mert nem kell locsolni, nem kell öntözni. Tehát a mag általában a Bibliában az Isten igéjének a jelképe. Tehát Isten igéjét jelképezi, amelyet az emberek a szívükbe vetnek. Az embereknek a szívében van vetve a mag. A föld az az emberi szíveknek a különböző típusa. És majd később meglátjuk azt is, hogy van több talajtípus, több földtípus. Ezek a Bibliában szívtípusok, emberek, akik különböző módon fogadják be Istennek igéjét, a magot. Az első pedig, az kívülről jön. Az Isten szent lelkének a beavatkozása, Isten áldása, a Szentlélek munkájának a szimbóluma, amely segít az igének, tehát a magnak a növekedésében, táplálja, vagy megöntözi a földet, ami az ember, és kicsiráztatja, megnöveli, segít a magnak a megnövekedésében, és egyben a termését előre segíti. Tehát ezek a szimbólumok együtt azt mutatják, hogy hogyan hat Isten igéje az emberi életben, az emberi életre, attól függően, hogy milyen típusra, milyen szívtalajra talál az a mag, amelyet elvet. És mennyire nyíltan, vagy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy befogadják ezt. Tehát ez attól függ. Ezek a jelképek összekötődnek. Azt kérdezted, ha össze lehet-e kötni őket. Mert az élet és a növekedés témájával ez a három kép szoros kötődésben van. Ugye a mag az, amiben ott van az élet, ott van az, ami onnan jön létre valójában az élet. Onnan születik. A mag hordja magában az életet, viszont ha nincs elvetve a földbe, önmagában nem tud csinálni, nem tud tenni semmit, tehát nem fog kicsirázni, nem fog teremni. A szívben kell jusson, a szívbe kell jusson, ami a föld, ugye, hogy kicsirázzon, azért, hogy teremjen, hogy elkezdjen nőni. Az első pedig kívülről jön, ugye, ahogy már említettem, ami táplálja, ami fenntartja az életet. És ha mindhárom jelen van, akár a természetben, tehát szükség van azért, hogy valakinek termése legyen, szükség van mindhárom elemre, ugye a lelki növekedésben is szükség van mindhárom elem jelenlétére azért, hogy növekedés, lelki növekedés álljon be. Következzen.
1: Elemzésként egy bevezető ígét választottam ki Márk evangéliumából, a 4. fejezet 26. és 27. verseit. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt és felnő, magam sem tudja, hogy hogyan. Mit árul ez a kép, vagy ez a bevezető ige a témánkról, és arról, hogy hogyan vezeti Isten a mi életünket?
0: Számomra csodálatos ez a bibliai vers vagy versek, azért, mert Isten csodálatos beavatkozásáról beszél az emberi életben. Hogyan dolgozik Isten akkor, amikor az ember észre veszi azt? És ha benézünk az életünkben, akkor látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, vagy visszatekintünk az életünk során, látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nem láttuk annyira nyíltan Isten beavatkozását az életünkben, de ott volt. Ha nem lett volna ott Isten, azt a helyzetet nem tudtuk volna átvészelni. Ő akkor is dolgozik, amikor nem látjuk, amikor az ember alszik, azt mondja ez a szöveg. Akár nem látjuk, akár alszunk, Isten ott van és dolgozik. Ő nem alszik, ő éjjel és nappal szeme előtt tartja azt a magot, amit elvetett, és a mag, ha bár önmagában nem is képes növekedni, Isten az elvetett magot táplálja, és vigyáz rá azért, hogy meghozza a gyümölcsöt. Tehát ez a csodálatos Istenben, és ezt szeretem Istenben, hogy úgy dolgozik, hogy az ember számára nem is tűnik fel, és mégis dolgozik. Az ember is tesz, tehát az embernek is megvannak a maga tennivalói, ugye, felszántja a földet, most metaforikusan beszélek, de lehet azt érteni a gyakorlati életben is, tehát ez így történik, fel kell szántani azt a földet, el kell vetni azt a magot, majd tovább kell művelni a földet, de Isten az, aki vigyáz arra, hogy növekedjen, tehát egy bizonyos ponton túl tovább az ember nem mehet. Tehát onnan arra Isten az, aki vigyáz, Isten az, aki abból a magból csirát növel. Az ember ehhez nem tud hozzátenni semmit. Evel nem tudja a magot szolgálni. Ő fáradhatatlanul. Isten megállás nélkül dolgozik az emberért. Ezt teszi a megváltási tervben is.
1: Neked volt hasonló tapasztalatod, hogy valami csendben kezdett el benned növekedni, vagy az életedre nézve tudnál felhozni egy ilyen tapasztalatot?
0: Az élet során nagyon sok ilyen dolog van. Egy nagyon gyakori példát szeretnék megemlíteni. Egy prédikációnak a megszületése. Tehát mindig elindul egy ilyen láthatatlan dologgal, olvasok valamit, vagy megragadok valamit, vagy felkelti valami a figyelmemet, csendben megjelenik, akkor lehet, hogy foglalkozok vele, de úgy magamban, anélkül, hogy láthatóvá tegyek valamit, vagy anélkül, hogy leírjak valamit, és idővel megszületik egy prédikáció, persze én foglalkozok vele, de ugye láthatatlanul, csendben, és a végén, mikor neki kezdek írni, megszületik a prédikáció. De van ennek, vannak, ez egy egyszerű példa minden nap életben. Viszont van egy még megható példám a saját életemből, a lelkészi hivatásom. Gondolom, hogy ez volt az, ami ugye a leglassabban bontakozott ki, ugye. Elkezdődött valamikor gyerekkoromban, fiatal gyerekkoromban, megszületett ez a vágy, ezt a magot valaki oda elvetette, ott elkezdett csirázni, de évek során én erre nem jöttem rá, tehát én nem tudtam. Elkerültem a lice, eljutottam az liceumban, még akkor sem tudtam, hogy ezt az utat fogom választani. 11-esen döntöttem el, valójában akkor kezdett el ez a mag láthatóan dolgozni az életemben. De még azután is voltak pillanatok, amikor láthatatlan módon dolgozott. Tehát sokszor évekkel, hogy elteljenek, addig, míg egy mag kicsirázik, addig, míg egy mag megnő, és a terméség még több. Tehát nem olyan gyorsan működik, mint a mindennapi életben, mint a földművelésben a magnak az elvetése, és egy év alatt, vagy pár hónap alatt kicsirázik, megnő. Tehát ez a lelki életre egy más hatása van, másképp működik ez a dolog.
1: Pedig még a természetben is meg kell várni, amit meg kell
0: Igen,
1: várni.
0: van sokszor, amit több ideig kell várni.
1: Ezen az ige szakaszon kívül milyen igékben találjuk még a mag szimbólumát, így röviden? Aztán van egy néhány igevers, amit ki is választottam, azokat is elemezhetnénk, de a tanulmányozásod során te milyen igékbe ütköztél bele?
0: Ott van egy nagyon ismert, kedvelt példázata Jézus Krisztusnak, a mag példázata, a magvető példázata, amit nagyon sokszor olvasunk, értünk és beszélünk róla. Ez egy olyan példázat, ami nagyon közel hozza a földművelő embert Krisztushoz, a mennyeknek országához, és olyan dolgok, amikkel Jézus próbálja az Isten országát, mert ez is a címe, hét példázat az Isten országáról, próbálja az Isten országát megértetni könnyebben velünk. És itt a Máté evangéliuma például 13. fejezetében találkozunk a magvető példázatával, ugyancsak a Lukács evangéliumában is, a Márk evangéliumában is találkozunk ezzel a példázattal. Több helyen megjelenik a mag szimbóluma, annak a szimbóluma, ami életet tartalmaz, és amiből születik valójában az élet.
1: Ha jól tudom, akkor a következőkben fogjuk is ezt részletesebben elemezni. Azonban a Lukács evangéliumában is úgy írja a 8. fejezet 11. verse a magról, hogy a mag az Isten beszéde. Mit tudnál erről az igeversről elmondani?
0: Tehát ez egy szimbólum, amit meg kell értsünk, hogy az a szó, ami Istentől jön, az élet és lélek, mondja János, és fel szeretném olvasni János evangéliumából a 6. fejezet 63. versét, ahol azt mondja János, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ugye kifejezi azt, hogy a szó, Isten igéje, az lélek és élet, és aki ezeket a beszédeket hallja, ugyancsak János azt mondja 5. fejezet 24. versében, nagyon érdekes, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hiszi, annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Tehát Isten igéje a szó, az élet. A mag az élet. A magban bele van írva a csirázásnak a törvénye. El van rejtve benne a növénynek az élete. Tehát senki nem mondaná meg azt, hogy egy picike magból egy hatalmas nagy növény, száz vagy lehet ezer kis más mag jöhet létre. Tehát ugyanígy az élet el van rejtve, úgy olvastuk, Istennek igéjében, és hogyha valaki, azt mondja, a mag az Isten beszéde, ha valaki hiszi azt, elfogadja azt, az elfogadja valójában az életet. Maga Jézus Krisztus, mert azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát maga a mag, az Isten beszéde, az az élet, az Jézus Krisztus. Nem csak információ, hanem nem csak teória, hanem az életadó erő. Ez a mag. Életadó erő.
1: Sok részletkérdésem van még, de haladok tovább az következő igeversre, aztán talán, hogyha még marad időnk, visszatérünk. Az Ószövetségben is találkozunk a mag szimbólumával, Ézsaiás 55:10-11-ben olvasom az igét ebből a szakaszból, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Itt már meg is fogalmazza az ige azt, amit te megfogalmaztál az előbb, viszont még hozzátesz egy érdekességet, hogy nem tér vissza hozzám üresen. Itt beszélhetünk a magról, de beszélhetünk az Úrnak a beszédéről is, ami a szájából kijön. Miért fogalmaz így az ige ezt? Hogy kell értelmezni?
0: Tehát nagyon érdekes, azt mondja, hogy az eső is a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé teszi, gyümölcsözővé teszi azt. A hó és az eső az a víz körforgásának a részét képezi, ugye? Lejön, megitatja a földet, a pára felszáll a földből, a nagy vizekről, és újból csapadék formájával eléri a szántóföldet. Megitatja azt, aminek szüksége van, felfrissíti azt, aminek szüksége van frissítésre. Lelket, életet, életet ad mindennek. Hasonlóan a hóhoz, meg az esőhöz, Istennek igéje, Istennek igéje is életet ad. Azért, hogy jó gyümölcsöt hozzon az ember az életében. Tehát az nincs, hogy visszatérjen. Úgy, ahogy a hó és az eső nem tér vissza, nem tér oda-vissza anélkül, hogy valami történjen, ugyanúgy Istennek szava sem fog az emberben, mert valamit előidéz, valami történik, az ő akaratát fejezi ki az ő szava, és erővel vannak felruházva az ő igéi, az ő szavai, hatnak azokra a tárgyakra, azokra az emberekre, azokra a szívekre. Ugye Istennek akkora hatalma van az ő szavában, az ő igéjében, hogy azt mondja a Szentírás, hogy szólt és lett a teremtéskor. Tehát az ő szava, az ő beszéde teremt, új szívet ad, átformálja az embert. És úgy, ahogy az eső és a hó betölti ezt a szerepet, úgy Istennek igéje is betölti azt a célt, amelyért létrehozta őt. Ugye a legfontosabb az az, amit azt mondja a János evangélista, olvassuk az ő első, az evangéliuma első fejezetében, első versében, hogy kezdetben vala ugye az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Tehát ez már megmutatkozott Jézus Krisztus munkájában, hogy az igének mekkora hatalma van, és hogy nem tér oda-vissza üresen.
1: Előfordulhat az, hogy a befolyást, a változást, azt nem feltétlenül rögtön akkor vegyük észre, hanem idővel jelenjenek meg a gyümölcsök, kezdjen el valakinek hatni az életében, például az ige.
0: Szeretnék élni George Müller egyik tapasztalatával. Azt mondja, hogy az életének utolsó részében öt barátjáért imádkozott. Azért, hogy fogadják el Jézus Krisztust. És éveken keresztül imádkozott. 10 év után, 20 év után megjelentek az első eredmények. Elfogadták Jézus Krisztust az ő barátai. De az ötödik barátjáért, azt mondja, 55 éven keresztül imádkozott, meghalt. 55 éven keresztül imádkozott, George Müller meghalt, és az ember halála után fogadta el a barátja, halála után fogadta el Jézus Krisztust. Az a mag, amit oda elvetünk, vagy el volt vetve, az lehet, hogy 55 évig, lehet, hogy 60 évig kell, hogy csirázzon, hogy dolgozzon, hogy megnőjön. Tehát a változás legtöbb esetben nem történik egyik napról a másikra, mert lehetetlen. Az ember vívódik, az embernek kérdései merülnek fel, az embernek problémákkal küzd, hátralép, megint próbál, tehát a mag dolgozik, és lépésről lépésre, idő elteltével meghozza a gyümölcsöt. De nem történik egyik napról a másikra, és néha szükség van akár 55 évre is a változáshoz.
1: Egy kihívás volt szállítani a kérdéseket, mert amikor az igeverseket kerestem, észrevettem és rájöttem, hogy nem lehet annyira mechanikusan szétválasztani az esőről, a vízről, a talajról, a gyümölcsről szóló igéket, hanem összekötődnek ők már önmagukban, tehát egyik szimbólum hozza a másikat.
0: Egybe vannak,
1: Egybefonódnak,
0: igen.
1: igen. Ha rátérünk a földről, a talajról szóló szimbólumra, akkor ez mit jelképezne? Hol találunk a Bibliában röviden utalást földről,
0: Tehát,
1: talajról?
0: ugye, ahogy említettem, Máté Evangélium a 13. fejezete feljegyzi a magvető példázatát, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez a példázat lehetne akár a talaj, a földnek a példázata is. A legtöbbet a talajról, a földről van szó. Tehát a föld, ugye, ahogy már említettem, az emberi szívnek a szimbóluma, a jelképe. És nagyon sokat, tehát itt a 13. fejezetnek első része erről beszél. Utána elmagyarázza ezt a példázatot, hogy milyen például a tövisek közé esett mag, milyen az útfélre esett mag, milyen szív az, milyen talaj az. Tehát ezek a szimbólumok, a szív, a talaj szimbóluma, a föld szimbóluma az az emberi szívet jelképezi. A víz szimbóluma, az már úgy, ahogy említettem, az a Szentléleknek, az isteni áldásnak a szimbóluma.
1: És hogyha felnagyítjuk a magvető példázatát, akkor milyen különböző talajok jelennek meg, és ezek mit jelképeznek külön-külön? Illetve még az is érdekel, hogy melyik talajtípus található meg gyakran manapság, hogyha erről van egy véleményed, vagy egy rálátásod?
0: Fel szeretném olvasni a Szentírásból azt, ahogyan Jézus ezt a példázatot röviden bemutatja. Azt mondja a Szentírás Máté Evangélium a 13. fejezete, 4. verssel, és amikor ő vett vala, némely mag az útfélre esik, és eljövén a madarak elkaposák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. És mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földben esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle hallásra, hallja. Itt Jézus elmondja ezt a példázatot, ugye? És később visszatér ehhez a példázathoz, és elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Mit is jelent ez a példázat? Miről is szól valójában? Az útfélre esett mag mit szimbolizál? Ugye azt mondja, jönnek a madarak, és elveszi, megeszik. Azt mondja a 18. versben, ahol Jézus elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ez a csodálatos Jézusban. Tehát ő el is magyarázza a példázatokat, nem csak leírja, és akkor ad egy szimbólumot, akkor ti értsetek belőle, amit akartok. Tehát Jézus a szimbólumokat megmagyarázza, példázatokat kibővíti. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívében vetetett vala, ez, amely az útfélre esett. Azt írja a Szentírás, hogy azt a magot jönnek ugye a madarak, jön a gonosz, itt ez szimbolizálja, vagy más helyen, más evangéliumban úgy jelenik meg, hogy sátán, jön és elkapja, mert nem tudod a gyökeret verni. Nem tud behatolni a földbe, nem tud bemenni a szívbe, és akkor ott marad a földszínén. Tehát hallja az ember, egyik fülén bemegy, a másikon kimegy, és tovább megyünk. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van föld is. Itt behatolta a maga földbe. De nincs gyökere, azt mondja a Szentírás, nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal megbotránkozik, és tovább kerül. Tehát azonnal kiszárad, mert jön a napfény, jönnek a problémák, jönnek a gondok, és amikor az ember így fellángol, hallja, jónak tűnik, ilyen érzésekre alapuló valami, vallás, ami nem az elmét, nem a szívet szólítsa meg, hanem csak az érzelmeket. Gyorsan fellángolunk, és ugye elszaladunk, mint a tűz a tarlon. Tehát valójában ezek a képek, ezek arról beszélnek, hogy milyen az emberi szív, milyen az emberi talaj. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de világnak, gondjai és gazdaságainak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát bejut oda a gondolat, eljut egy szintre, viszont a földi dolgok jobban megragadják, jobban magukkal veszik, és akkor ez annyiba marad. Isten ígéje nem olyan fontos. Megtalálom majd máskor is. Azok közömbös emberek, vagy azok az emberek, akik az értékrendet nem állították fel helyesen az értékrendet, és nem tudják konkrétan, hogy mi is az életben a fontos. A másik, az utolsó, amelyet azt mondja, hogy amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát még az is, amely jó földbe esik, nem az összes hoz 100%-ban, nem az összes 100%-osan terem, hanem mindenkinek ugye megvannak a saját képességei, a saját tulajdonságai is. Ezeket Isten számba veszi. Nagyon érdekes ez a példázat, és az, hogy hogyan szimbolizálja Isten az emberi szívet. És azt kérdezted, hogy melyik szerintem a legveszélyesebb, vagy melyik a legmegtalálhatóbb, gyakoribb. Lehet, hogy az első, az, aki hallja az ígét, mert az ígét nagyjából majdnem mindenfele lehet most már hallani. Tehát interneten, ha elmész az utcán, egy plakát, egy valami, tehát Istenek igéjét hallja, nem érti, jön a gonosz, elkapta, megette azt a magot, és tovább ment. Egyik fülén bement az embernek, másik fülén kiment, és tovább teszi magát. Tehát lehet, hogy ez a leggyakoribb. Az a föld, amely annyira már ki van száradva, annyira ki van taposva, annyira nem foglalkoznak az emberek a szívükkel, a lelki dolgokkal, hogy annyira hidegen hagyja őket ez az egész. Annyira szekuláris lett már ez a világ, hogy nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, Isten igéjével.
1: És már annyi időnk maradt, hogy a víz szimbólumáról is beszéljünk egy néhány gondolat erejéig. Mit szimbolizál a Bibliában az eső? Hol találunk utalást az esőre?
0: A Szentírás Mózes 5. könyvében, a 11. fejezet 14. versében, 11. fejezet 14. versét szeretném felolvasni, amely a következőképpen szól. Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes, völgyes föld, az égnek esőiből iszik vizet. Tehát fentről jön, Istentől jön az Isten áldása és gondoskodása az eső. Az első gyakran Isten ajándékát szimbolizálja, a Szentléleknek a kitöltetését, ami életet ad a földnek, azt mondja, életet ad az embernek, megadja Isten az esőt a ti földetökre. Ugyanakkor beszél a lelki megújulásról is, a Szentléleknek a kiáradásáról. Szokjuk használni azt, hogy a korai és a késői eső. És az eső az mindig egy ajándék. Az mindig Istennek a beavatkozását szimbolizálja. Isten szava említi a Szentírás, úgy hat, mint az eső. És az utolsó időben tudjuk azt, hogy Isten különlegesen kiárasztja a végidőben a szent lelket, a késői esőt. Ezt Joel könyvében találjuk, Joel prófétánál olvasunk erről, és azt mondja itt a Szentírás, a második fejezet, tehát szeretném olvasni, Joel proféta könyvéből. Második fejezet, 23. vers azt mondja, ti is Sionnak fiei, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. És a 28. vers azt mondja, ez a cím itt így jelenik meg, a Szentlélek kitöltetése, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Tehát ez az a Szentlélek utolsó kiárasztása, a késői eső. Ésaiás prófétánál is megtaláljuk ezt a szimbólumot, és ott még konkrétabban ki van fejtve Ésaiás 44. fejezete 3. versében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy az eső, a víz, az az ő szent lelke, az ő lelke, azt mondja így 44. fejezet 3. verse, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra, és itt megmagyarázza azután, hogy mi is ez a jelkép, azt mondja, kiöntöm az én lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. Tehát megmagyarázza Isten, úgy, ahogy mondtam, a szimbólumokat. Nem hagyja, hogy az ember ilyen találja ki magának. Ugye az első szimbóluma, a víz szimbóluma, az a Szentléleknek a kiáradását szimbolizálja.
1: 1 Korintus 3.6.7-ben azt írja az ige, én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést, azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. Itt ebben a felbontásban azt engedi az ige számomra gondolni, hogy nekünk is van egy részünk, Istennek is megvan a része. Ebben a mai szimbólum értelmében, amit ma boncolgattunk, és itt most a vízről gondolkodva, mert Apollós ugyebár öntözött, mi a mi részünk, mi az Isten része, miért fontos a kettőt nem összekeverni?
0: Tehát fontos megérteni, hogy az ember meddig tud menni. Mit tesz az ember? Tehát nagyon szép az a gondolat, hogy az ember munkatárs Istennel, vagy Isten munkatárs az emberrel, közreműködik a világ megmentésében. Viszont az embernek csak egy pillanatig van, vagy egy pontig van joga menni, vagy egy pontig tud menni, tovább nem tud menni. Tehát ugye azt mondja az írás, hogy Pál apostol plántál, Apollos öntöz. Tehát elveti a magot, és ezt mindenkinek, Krisztus ezt a feladatot mindenkire rábízta, azt mondta, menjetek és tegyetek tanítványokat. Hirdessétek az ígét, hirdessétek az életet, mondjatok rólam. Tehát ez a felhívás, az ígének a plántálása, az elvetése, a magnak az elültetése, ez mindannyiunkra érvényes. Nem csak egy részére az emberekre, nem csak Pál apostolra, nem csak azokra, akik lelkészek. Tehát minden egyes emberre, rám is és bárkire. Az, aki öntöz, az vigyáz. Tehát jön egy másik ember lehet, aki vigyáz arra, hogy az a magnak az élete jól formálódjon. Uh-huh. Tehát, hogy meglegyenek a tápanyagok.
1: Viszont, szüleink például.
0: Igen, például a szüleink. De az, aki a növekedést végbe viszi, az, aki majd a végén learatja, már ha tovább olvassuk, akkor arról is beszél a Szentírás. Tehát az Isten munkája. Tehát ott már az embernek nincs szerepköre, ott az ember megáll. Az ember annyit tud tenni, hogy elkészíti a szívet, elplántálja a magot, és itt a földön vigyáz rá, hogy életben maradjon. De valójában az, aki megnöveli, aki az életet adja belé, az maga Isten. Ha Isten nem lenne az élet. Mert ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb dolog, amiről ma beszélgethetünk,
0: Igen.
1: hogy bár nem látjuk, Isten adja a növekedést, és minden hihetetlenül alakul, nélküle semmi nem
0: Így
1: alakul
0: van.
1: igazából. Még két érek a Galata levél 5. fejezetének 22. és 23. versére, itt már a gyümölcsökről van szó, erre nem térünk ki konkrétan, de összekötetésbe lehet hozni Filippi 1.6-tal is. Elolvasom Galata 5.22-23-at, azt írja az ige, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, az ilyenek ellen nincs törvény. Aztán záró igéként a Filippi 1.6-ot választottam, ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, és itt gondolok azokra a gyümölcsökre, amiket az előbb felolvastunk Galata 5-ben, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Mit üzensz azoknak a személyeknek, akik úgy érzik, nincsen egy növekedés az életükben?
0: Várjanak. Várjanak és tekintsenek Jézusra. Ne nézzék azt, ami most ott van, vagy ami ott van körülöttük, hanem ami a legfontosabb az, hogy felfelé tekinteni Krisztushoz. Amikor Krisztust látjuk, amikor tudjuk azt, hogy a Szentlélek gyümölcsei valójában azok onnan jönnek, és az, ahogy leírja az írás is, a lélek gyümölcse, tehát nem az enyém, azt ő fogja munkálni bennem, rajtam keresztül. Tehát az ember várjon, nézzen fel, és kérje az Úrtól azt, hogy az Úr vigye véghez ezt a munkát az életében. Tehát nem tud tenni az ember semmit, hogy előre segítse, hogy most felgyorsítom ezt a menetet. Tehát az ember az vár, és Isten az, aki végez, aki cselekszik.
1: És zárásként összetudnánk még egyszer foglalni röviden ezeket a szimbólumokat, és egy rövid tanulságot vagy gondolatot ezeknek kapcsán.
0: Hát ugye beszéltünk a mag szimbólumáról, ami Isten igéjének a szimbóluma, beszéltünk a talaj szimbólumáról, ami az a szív szimbóluma, a föld szimbóluma, az az emberi szívnek a szimbóluma. Az első szimbóluma, vagy a víz szimbóluma, ami a Szentlélek és az isteni áldások szimbólumaként jelennek meg a Szentírásban. Ezeket egybe kell venni, mert ezek segítik a magnak a táplálékát, az életnek a fejlődését, ez az életnek a ciklusa, tehát mag, növekedés, termés, és ami a tanulság szerintem ebből, hogy mindannyiunknak van egy szerepe ebben az egészben. Tehát én vagyok a talaj, az én szívem az, amiben táplálva van egy mag, függ attól, hogy milyen az a talaj, lehet köves, lehet az a talaj olyan, mint az út, kivert, de lehet az a talaj egy jó föld is, ami meghozza a gyümölcsöt. És csak a jó föld fog a végén gyümölcsöt teremni. Tehát egy közreműködés van az ember és Isten között, viszont az ember csak egy pillanatig tud elmenni. Nincs, Istennek van teljes szerepköre, hatásköre. Az ember limitált. Viszont fontos megértenünk a mi szerepünket is. Ne összekeverni a szerepünket, tehát tudni konkrétan meghatározni, hogy ez az én szerepem, ezt én kell tegyem, el kell plánteljem a magot, meg kell tisztítsam a szívemet, készen kell álljak a mag befogadására, arra a növekedésre készen kell álljak, amit Isten elvégez, viszont a növekedés, az aratás, az majd Isten munkája. És én azt kívánom tiszta szívemből minden kedves hallgatónak és nézőnek, és magamnak, és mindenkinek, hogy az én szívem, az én életem egy tiszta talaj legyen, amiben az elplántált mag meghozza a termést.
1: Segítsen az Úr ebben mindannyiunkat. Köszönöm, hogy itt voltál. rengeteg dologról még beszélgethetünk ennek a témának a keretén
0: Bőtéma,
1: belül.
0: amiről
1: Bő téma, és
0: sokszor lehet.
1: sok igevers létezik ezeknek a szimbólumoknak a kapcsán, de örülök, hogy egy parányi részét ezekből átbeszélhettünk,
0: Szeretném.
1: és hogy segítettél az értelmezésben. Sok áldást a szolgálatodra nézve, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen, az Úrnak legyen hála mindenki.
1: Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Földvári Dániel, gyakorló lelkipásztor magyarázta meg nekünk a növekedés kapcsán, melyek azok a szimbólumok, amelyek a Bibliában üzennek számunkra. Ma a magról, a földről és az esőről volt szó. De legközelebb a víz szimbólumokról fogunk beszélgetni, következő vendég meghívottammal. Ennek keretén belül tovább folytatjuk a gondolatmenetet, beszélünk itt is az esőről, de beszélünk a folyóról, a forrásról, a harmatról, hasonló gondolatokról, és levonhatjuk ezeknek az alapján azt a következtetést, hogy mit üzen számunkra Isten. Várom Önöket, szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is, addig is minden jót és sok áldást a viszontlátásra.

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

tartunk a Mi Atyánk sorozatnak a harmadik témakörénél, a Szenteltessék meg a Te neved, vagyis az új életforma alapja. Kedveseim, hogyha mi, Istenbe bízó emberek, ezt a Mi Atyánknak ezt az első kérdését szem elől tévesztettük, akkor mi az egész életünkben céltévesztett embereként éljük. Én elnézést kérek ezért a nagyon merev és kemény megfogalmazásért, de nagyon sok esetben azért fogalmazok nagyon keményen is, nagyon határozottan, hogy minél rövidebb idő alatt, minél többet el tudjak mondani, és minél több dologra fel tudjam hívni kedves hallgatóknak a figyelmét. Tehát az új életforma alapja, ha egy ember ebben az életben boldog életet akar élni, akkor életében az első célkitűzés, a Mi Atyánk első kérése, szenteltessék meg a Te neved. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus az összes kérések között, amelyeket a Mi Atyánkban elmondott, a csúcsra, a kezdésre, a kiinduló pontra helyezte ezt, hogy szenteltessék meg a Te neved. Ezen áll, vagy bukik, minden keresztény embernek Isten iránti viszonya. Mert a Krisztus követés az nem abból áll, hogy elmorzsolok bizonyos imákat, vagy külső formaságból teszek különböző vallásos cselekedeteket, hanem a keresztény, az igazi keresztény élet, az igazi Krisztus követés az abból áll. Jézus Krisztusnak az a célja, hogy mindannyiunkban élje a maga életét. És végső sorban megszentelni az Istennek a nevét csak úgy lehet, hogyha Krisztus bennünk él. Én ti bennetek, ti pedig én bennem, hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem. Láttuk azt a néhány nagyon fontos kijelentést, hogy mi atyánk, a mi atyánkat mikor mondhatjuk valóságban és jogosan atyánknak, és ő valóban a mennyben van, és ő kész segíteni mindannyiunknak abban, hogy ezt az első sorsdöntő lépést megtegyük a mi életünkben a győzelem felé. Tehát a fontos üzenet itt van mindjárt az elején, szenteltessék meg a te neved. Én nem tudom, hogy önök mit értenek ez alatt. De én elmondom azt, hogy én 14-5 éves koromban, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és amikor kezdtem gondolkodni a mi atyánkon, és a mi atyánknak ezen a kérelmén is, akkor nekem óriási problémám volt. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szent. Én bűnös vagyok. Hogy tudom én, bűnös ember, megszentelni a szent Istennek a nevét? Hogyan? Még mielőtt belebocsátkoznánk ennek a problémának a megoldásába, figyeljük meg ezt a szót, ezt az utolsó szót, a szenteltessék meg a te neved. Engemet, mint fiatalt, nagyon sokáig zavart, hogy miért nem tanított Jézus Krisztus bennünket így, hogy legyél te megszentelve. Miért mondja Jézus Krisztus így a mi atyánk első kérelmében, hogy szenteltessék meg a te neved? Hát miért legyen megszentelve az Isten neve? Hogy ezt tudjuk, és ezt képesek legyünk megérteni, ismernünk kell a bibliai fogalmazást, a bibliai szóhasználatot, a bibliai gondolkodásmódot. Miért? Ime a következő. A bibliai időben minden névnek jelentése volt. Mit jelent a Jézus név? Annyit jelent, hogy szabadító. Dániel. Isten az én bírám. Izrael. Küzdöttél Istennel és győztél. Vagy ott van például Péter. Péter annyit jelent, hogy guruló kő. Simon. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Krisztus annyit jelent, hogy felkent. Emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus elhívta a 12 tanítványt, és a 12 tanítvány között ott volt Péter is, és Péternek nem Péter volt az eredeti neve, hanem Simon. És miért változtatta meg Jézus Krisztus Simonról, ami annyit jelent, hogy meghallgattatott, miért változtatta meg Simonról Péterre,

Jézus az apostolnak, tanítványának a nevét. Azért, mert Péter egy nagyon ingatag természetű ember volt. És nem felelt meg a Simon név az ő jellemének, és ezért változtatta meg, és azt mondta, hogy te ezután ne neveztessél Simonnak, hanem legyen a te neved Péter, ami annyit jelent, hogy guruló kő, vagy kavics. Ingatag természetű. Ezért tehát a jellemet jelenti a név. A bibliai időben a névben benne volt az embernek a jelleme. Ezért, amikor itt azt mondja Jézus Krisztus az első kérelemben, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ez annyit jelent, hogy szenteltessék meg a te jellemet. De ugye mindjárt az első kérelemnél egy másik nagyon fontos dolgot is tisztáznunk kell. Hát ez nagyon szép és könnyű is elmondani. De kinek kell ezt betölteni? A mennyei angyaloknak, a más bolygók lakóinak, akik nem vétkeztek, akik hűségesek maradtak Istenhez, vagy pedig nekünk, akik mondjuk ezt? Hát a három közül kinek? Hát nekünk, természetes. A mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. De akkor ott jön az a probléma nyomban, amit már felvetettem, hogy hogy lehet az? Hogy tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek megszentelni a Szent Istennek a jellemét, mikor a mi jellemünk át van itatva, mint az itatós papír bűnnel? Tehát hogyan lehet ez? Mit jelent tehát akkor azt, hogy szenteltessék meg a te neved? Induljunk el, és néhány fogalmat tárjunk magunk elé. Vajon az, hogy szenteltessék meg a te neved, kiteljesedik abban, hogy én eljárok a templomba? Igen? Sajnos nem. Utána tömjén füstözök, vagy pedig különböző dolgokat, kecses, vallásos dolgokat végzek, vajon én azzal megszentelem a mindenható Istennek nevét? Nem. Vagy pedig egyszerűen elmegyek a templomba, és gyertyát gyújtok. Meg tudom-e a gyertyagyújtással szentelni a Szent Istennek a nevét, jellemét? Igen vagy nem? Hát, hogyha ebből állna az Isten nevének a megszentelése, hogy veszek egy gyertyát meghatározott pénzért, és meggyújtom, és oda teszem a többiek mellé, akkor nagyon könnyű volna megszentelni az Isten nevét, de Istennek nem az a célja, hogy mi külső vallásos dolgokat cselekedjünk, jellemben pedig maradjunk olyanok, amilyenek voltunk. Mert kedveseim, még egy gyilkos rabló is ki tud úgy öltözni, mint egy úriember. Nem a ruha teszi az embert emberré, hanem az embert emberré a maga jelleme teszi. És Isten nem a külső látszat változásokat akarja, hogy mi gyakoroljuk az életünkben, hanem azt akarja, hogy belülről változzunk meg, és az, ami szívünkből van, ami úgymond a mi természetünké vált, az sugározzon ki belőlünk, és az lesz akkor egy igazi természetes életmód. Meg lehet-e szentelni az Istennek a nevét szentelt vízzel? Igen vagy nem? Nem lehet megszentelni, egyértelmű. Na most akkor mit jelent szenteltessék meg a te neved? Péter apostol első levele 3.15.16. versét idézzük itt, és az egész Szentírásban egyik olyan igehely, ahol legkönnyebben meg tudjuk érteni, mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti, hol? Szív. A bibliai szóhasználatban mit jelent a szív? A bibliai szóhasználatban a szív az embernek a belső lelki világát jelenti, és az értelmét. Jézus Krisztus Máté evangélium a 15. részében azt mondja el, hogy a szívből származnak gonosz gondolatok. Hát honnan származnak a gonosz gondolatok? Az értelemből. Tehát akkor mit mond az első kijelentés, az első mondat a Szentírásban válaszként arra, hogy szenteltessék meg a te neved? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ez nagyon fontos, de hogyan? Kedveseim, amit mi eszünk fizikailag, mi azzá leszünk. Amivel tápláljuk a mi elménket, az elménk azzal foglalkozik legtöbbet. És a mi gondolataink köztudott az, hogy nagy befolyással vannak a mi jellemünkre. Tehát amit nézünk, amit látunk, tehát amit hallgatunk, amit eszünk,
amit tapintunk, ez mind kihatással van a mi jellemünkre. Hogy ez mennyire így van, szeretnék felhozni egy történetet, egy megtörtént eseményt, amely 1993-ban történt meg. Úgy gondolom, hogy a kortársaim, vagy akik idősebbek, emlékeznek még arra, hogy 1993, ha jól emlékszem, májusában történt egy óriási tragédia Szerbiában, amikor egy közkatona még 6 katonatársát agyonlőtt, és utána öngyilkos lett. Nem tudom, hogy emlékezünk erre a történetre. Én ott voltam ennek a katonának a temetésén. Bajsai volt. És Bajsáról Topolyára bejárt az édes testvére a bibliai előadásokra, és onnan ismertem a testvérét, és ő mondta, hogy az ő testvére az, és ekkor lesz a temetés, és elmentem a fiatalember iránti tiszteletből. És utána ezt az embert, a fiatalembert meglátogattam, és megkérdeztem tőle, mondd, te egy jóra való ember vagy. Hogy tudnád te magadnak megmagyarázni azt, hogy a te édes testvéred ilyen borzalmas tettet követett el, hogy 6 embernek az életét kioltotta, és utána önmagával is végzett. Tudják, hogy mit mondott el? Lehet, hogy valamennyien meg fogunk döbbenni. Azt mondja, én csak egy dologra tudom visszavezetni. Az én édes testvérem éjjel-nappal, amikor csak tehette, mindig Devil Musicot hallgatott. Nem tudom, a fiataloknak mennyire ismerés ez a zeneforma, hogy Devil Music, ugye ez magyarul azt jelenti, hogy ördögi zene. És én kértem attól a fiatalembertől, hogy legyen szíves, adjál nekem abból a hangszalagból, hogy legalább egy 5-10 percig hallgassam meg ezt az ördögi zenét, és azt mondta, hogy ne próbálja meg, mert az a pszichét tépi szét. Tehát azért mondom ezt el, hogy amivel tápláljuk a mi elménket, az határozza meg azt, hogy mi meg tudjuk-e szentelni az Úr Istent a mi szívünkben. Tovább, mindig készek lehetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Ha mi megszenteljük az Istent a mi szívünkben, ennek természetes következménye lesz, hogyha valaki megkérdez bennünket, hogy mi miért tesszük a hit dolgait így és nem amúgy, miért tesszük ezeket a dolgokat, hisz a többség másként cselekszi azt, akkor mi ezt nyugodt szívvel, türelmesen, szelíden, Isten iránti félelemből tesszük meg ezt. Tovább, a harmadik dolog, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mit? Gyalázzák, embertársaink, gyalázzák a mi Krisztusban való jó életünket. Megfigyeltem évtizedeken keresztül, hogy amikor egy ember kezdi olvasni a Bibliát, és még mer valakinek beszélni róla, akkor rendszerint azt az embert kigúnyolják. Nekem hosszú időn keresztül titok volt az, hogy miért gúnyolják. És tudják, hogy mire jöttem rá? A Szentírás végsősorban erre válaszol. Azok az emberek, akik gúnyolnak bennünket azért, mert a Bibliát olvassuk, és a bibliai elvekhez törekszünk ragaszkodni, azért gúnyolnak bennünket, mert irigyek ránk, hogy mi jobb emberek leszünk tőlük. Tessék megfigyelni, mert itt azt mondja, mint gonosztevőket megszégyenüljenek, akik gyalázzák, és mit gyaláznak? A ti Krisztusban való jó életetek. A megszentelést, az Isten nevének a megszentelést csak úgy lehet megvalósítani, ha Krisztus él bennünk. És a Szentírásban ugyanezt találjuk, hogy a Krisztusban való jó élet, ez a három alapelv. Első, szenteljük meg Istent a mi szívünkben. Második, ha valaki kérdezi, hogy mi ezt miért tesszük így, miért gyakoroljuk így a mi életünkben, akkor szelídséggel és félelemmel magyarázzuk meg. És hogyha valaki rágalmaz bennünket azért, mert mi azt tesszük, amit Jézus mond, és nem azt tesszük, amelyet egyházak rendeltek el, vagy emberi szokásokat hagytak ránk, hogy mi is ugyanúgy cselekedjük azt, azért a Krisztusban való jó életünkért rágalmazak, sőt gonosztevődnek, sőt gyaláznak is bennünket. De végsősorban ez az Jézus Krisztusnak a megszentelése. Tehát nem szentelt vízzel, nem gyertyagyújtással, nem csupa templomba járással, hanem ezzel a három alapvető tényezővel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét. Tehát nem vallási szokás, hanem értelmes élet.
értelmes élet, olyan élet, amely összhangban van Isten szavával, amely a Szentírásban található. Annál is inkább figyelemre méltó, Péter apostol leveléből idézem újból a első levél 2.9-et, ezeket a szavakat, amelyeket most fejből fogok idézni, ezt úgy nevezzük, hogy egyetemes papság. Mit is jelent? Szöveg következőképpen hangzik. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mit mond az ige? Az ige egyszerűen azt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság. Minden egyes ember, aki elfogadja Jézus Krisztus tanását, az Krisztusnak papja. Na most, mi megszenteljük az Istennek nevét. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha idősebbek nem is foglalkoztak annyira, de a fiatalabbak annál inkább, hogy amikor szerencsétlenül járt az trónörökösnek a felesége, hogy is hívták? Az angol trónörökösnek a feleségét, aki szerencsétlenül járt. Diana, igen, és például ott van Diana-nak a két gyermeke. Öltözködhet-e az a két leendő királyi, az a két királyi gyermek, öltözködhet-e akárhogy? Igen? Nem. Ott megvan az előírás, az úgynevezett protokoll, rális öltözködés, ő neki megvan, hogy hogyan szabad viselkedni, ő neki királyi módon kell élni. Miért? Mert az ő szülei, ebben az esetben az ő nagyanyja, második Erzsébet királynő, úgy kell viselni, mert az ő nagymamája királynő. Kedveseim, és a mi atyánk az kicsoda? Az nem király? Vagy a királyok királya? Hát, hogyha a mi teremtő Istenünket, második Erzsébet királynőt is, és a mindenható Isten nem lehet párhuzamban említeni. Sőt, egymás mellett sem lehet említeni. És mi nem Erzsébet királynőnek a gyermekei vagyunk, hanem kinek? A mindenható atyának, az örökké létező Istennek a gyermekei vagyunk. Akkor viselkedhetünk-e mi akárhogy? Élhetünk-e mi akárhoz? Veszek egy nagyon egyszerű példát. Az én szüleimnek édesapám még 11-en voltak testvérek, az édesanyám még 10-en is. A téli szünidőben mindig elengedtek egy-két hétre a rokonokhoz. És édesanyámnak mindig ott volt az a nagyon komoly figyelmeztető szava, hogy Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozza fejemre. És ez mit jelent? Ugye, gyerekek, mi nagyon jól tudjuk, még akik most idősek, azok is voltak gyerekek, mint jó magam is. Tehát Józsika, jó kisfiú legyél, nehogy szégyent hozzunk hozzá a fejemre. Kedveseim, mivel tudunk mi szégyent hozni a mindenható Isten nevére? Mivel az idő korlátozott, én most így fejezem ki egy mondatba. Ha nem élünk teljesen összhangban a Szentírásban adott isteni tanítással, akkor mi szégyent hozunk a mindenható Istennek a nevére. Hogyan tudjuk megszentelni akkor a mindenható Isten nevét? Ha úgy élünk, nem valamennyire, nem 50%-ban vagy 99%-ban, hanem teljesen úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Ezért a Biblia kell, hogy képezze a hitünknek az egyetlen mércéjét. Kedveseim, a mi hitünk nem épülhet két-három alapra. Mint ahogy körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon egy újságban megjelent, hogy mire építik a keresztények az ő hitüket. És az első a szent hagyomány, a második a római egyházügyi hivatal tanítására, és harmadhelyen a Bibliára. A hitnek nincs három gyökere. A hitnek egy gyökere lehet. Ha mi meg akarjuk szentelni a mindenható Isten nevét, akkor a hitünknek csak egy gyökere van, és egy alapja. Ez pedig az Isten szava, a Szentírás, vagyis a Biblia. Ha így viszonyulunk Istenhez, akkor megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. És ekkor jó lelkiismeretünk lesz. Mit jelent az, hogy jó lelkiismeret? Érzékeny lelkiismeret. Mert kedveseim, megtörténhet az, hogy a mi lelkiismeretünk tompul, ahányszor csak visszautasítjuk Isten megtérésre hívó szavát, a mi lelkiismeretünk mind tompább lesz,
Ha pedig megszívleljük Isten megtérésre szólító szavát, akkor pedig mind érzékenyebb lesz. Tehát személyes meggyőződés a Bibliából. Ezzel kapcsolatban elmondok egy személyes tapasztalatomat. Én nagyon szeretném azt, kedveseim, hogy mi ne azért tegyünk vallási dolgokat, mert a másik is azt csinálja. Mi amit hit dolgait tesszük, csak azt tegyük, amit személyes meggyőződés alapján szereztünk a Bibliából. Például, hogy mennyire hiányos a keresztény embereknek a hitbeli meggyőződése, ime a következő kérdés. Miért vándor ünnep a húsvét? Mivel említettem, hogy jó magam is nagyon nagy katolikus családból származtam, és amikor új évtáján megkapta édesanyám a katolikus fali naptárt, és megvette, és akkor átnézte az egész év ünnepeket, neki ez volt a szólása. Az idén kiesett a húsvét, ki fog esni a pünkösd, és nem tudom, mennyire használják ezt még ma. Vagy az idén beesett a húsvét, be fog esni a pünkösd is. Engem egy gyermekkorom óta ez zavart. Én nem tudom, hogy önöket zavarja-e. Hogy például az én nagymamám 1955. április 12-én halt meg. Hát mikor van az én a nagymamám halálának az évfordulja? Ünnepelhetem én azt április 26-án? Igen vagy nem? Lehet-e az én nagymamám halálának az évfordulja április 26-án? Lehet? Igen vagy nem? Hát nem lehet. Akkor hogy lehet az, hogy a húsvét több, majdnem egy hónapot ingázik? Valahol március 25-től kezdve egészen április 25-ig vagy 26-áig. Ezért újból felteszem a kérdést, miért vándorünnep a húsvét? Az Isten megismerésében hagyjuk itt a kapukat, ez a továbbhaladás elve. Mit jelent ez? Soha se gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk a Bibliából. Sohasem legyünk úgy, hogy én nekem már nem kell tanulnom a Bibliát, mert semmit sem tudok újat felfedezni benne. Ez valótlanság. Luther Márton azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb ember is meg tudja érteni azt, ami benne van, de a legnagyobb bölcsességével is könnyedén játszik, és ez igaz. Nincs olyan ember, aki mindent tud a Bibliából. Lehet, hogy önök is tudják ezt a közmondást, nekem néha el szokták mondani, hol komolyan, hol egy kicsit gúnyosan, de én ezt nagyon megértem, az emberek között ez ilyen szállóigeként jelen van, hogy a jó pap is holtig tanul, és hogy megy tovább. És mégis bután hal meg, ezt rendszerint én szoktam hozzátenni, mert úgy vannak vele, hogy ez már nem illik elmondani. De én azt mondom, hogy ez igaz. Mert egy ember, aki egész életén keresztül, jó magam is körülbelül 45 éve olvasom a Bibliát, és úgy vagyok vele, hogy ahhoz képest, amit lehet tudni, még mindig nagyon keveset tudok. De ami a Biblia, de ami az örök életet illeti, a Biblia alaptanítását illeti, a legegyszerűbb ember is Isten segítségével könnyen meg tudja érteni. Említettük, vagyis olvastuk a Szentírásból, hogy a Krisztusban való jó élet. Tehát nem tömjénnel, szentelt vízzel, hanem az Isten szava szerinti élettel. Elmondok egy életelvet. Próbáljuk ezt valahogy megjegyezni. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Még egyszer elmondom. Minden ember kivétel nélkül, hogy sárga bőrű, fehér vagy pedig fekete nem lényeges, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhez, amilyen mértékben cselekszik azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ezért nagyon figyelemre méltó Gandhi, Indiának a volt elnöknője, amikor eljött Európába, akkor ezt mondta, eljöttem Európába, és találtam vasárnapi kereszténységet. Hát kedveseim, ez szégyen. Miért szégyen? Azért, mert csak vasárnap keresztény a vasárnap keresztény az ember, a keresztény ember. Kedveseim, egy keresztény olyan kell, hogy legyen, mint az arany. Miért? Ha az arany gyűrűként szolgál itt az újon, az arany itt is arany. Ha a szemétdombon van, ott is arany. Ha a sárba van tiporva, ott is arany. És egy keresztény embernek keresztény jellemtelinek kell lenni, nem csak addig, amíg az Isten tiszteleten van, hanem a legszürkébb hétköznapokban is ki kell, hogy ütközződjön, és látható kelljen egy ember életében az, hogy ez az ember valóban Krisztus szerető ember, és akinek életcélja, micsoda? Az első kérelem teljesítése. Ez az ember megszenteli az ő életével a mindenható Istennek nevét. Tehát az igazi keresztény élet az a jó élet. Mivel erről tanulunk, hogy a megszentelés, tehát nem szentelt vízzel,
hanem türelemmel és szeretettel Jézushoz hasonló élet. Olvassuk Máté evangélium a 26. rész 73. versében. Péter apostolnak mondja ezt egyik szolgáló leány, amikor már először megtagadta Jézus Krisztust, mert ugye háromszor tagadta meg azon a sorsdöntő éjszakán, és azt mondja, a te beszéded is elárul téged, hogy a követői való vagy. És tudják, hogy ez milyen gyakran előfordul? Ha elkezdek teljesen vadismeretlen, utazok valahol is, elkezdek beszélgetni emberekkel, akkor rendszerint azt kérdezik tőlem, hogy ne haragudjon, maga vagy lelkész, vagy pedig bibliaolvasó ember. És kérdezem tőle, miért? Aztán itt beszélgetünk már fél óra, és még egyszer se káromkodta el magát. Vagy pedig nem muszáj káromkodni, csak olyan zsíros dolgokat elmondani, és tudják, hogy mit jelent. Tehát a beszédünk el kell, hogy áruljon bennünket, ha mi az első kérelmet teljesítjük, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy mi valóban életünkben, szavunkban, tekintetünkben, modorunkban, öltözködésünkben is kimutatjuk azt, hogy mi megszenteljük a mindenható Istennek a nevét. Tehát a keresztény életcél. Efézus beliekhez írott levélben a 4 rész 13. versében találjuk feljegyezve a következőt. Míg eljutunk minnyájan a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az Isten vágya? Hogy mi jellemben hasonlóká váljunk Jézus Krisztushoz. Ez, amit az előbb megfogalmaztam, hogy mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk és életünk hasonlít Jézuséhez. Tehát a legnagyobb szükség nem a formaias kereszténység, amivel mondhatom azt, hogy tele van a világ, hanem az igazi, megszentelt élet. Nem véletlen, hogy amikor Jézus Krisztus beszél az ő eljövetelének jeleiről, akkor azt mondja el Lukács evangélium a 18. és 8. versének az utolsó 2-3 szava, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Mit? Hitet. Nem vallást. 30 évvel ezelőtt már elmondta ateista embereknek azt, hogy meg fogják látni, hogy be fog következni azt, hogy divat lesz vallásosnak lenni. Mert a Bibliában Isten kijelentést adott 2000 évvel ezelőtt erre vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetel előtt vallásos lesz az egész világ. És hát kérdezem ma az, 10-valahány évvel ezelőtt Újvidéken, az orvosi tanszékenek amfiteátrumban jelen voltam, amikor a vajdaságban megbízott egyetemi tanár tartott előadást, akinek az volt a feladata, hogy a ifjúságot ateista szellemben nevelje, és elpanaszkodta, mint egy óra hosszán keresztül, hogy az a nagy borzalom, hogy a fiatalok mindinkább érdeklődnek a vallás iránt. És akkor elmondta, hogy másodlangú polgár az országban az, aki vallásos. Ma pedig fordítva van. És meglátják, előttünk vannak az évek, és meglátják, hogy jövő ilyenkor mi fog lenni. Hogy mennyire törvényszerűségek fognak lenni, kötelezővé lesznek bizonyos vallási dolgoknak a cselekvése. Kedveseim, erőszakkal nem lehet az embereket ráhajtani, hogy őszintén szolgáljanak, hanem csak szeretetből. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy amikor ő visszajön a földre, vajon talál-e hitet? Nem arról beszél Jézus Krisztus, hogy talál-e vallásos embert, mert vallásos emberrel tele lesz a világ, de hívő ember nem lesz nagyon kevés. És kedveseim, mi melyik embercsoporthoz szeretnénk tartozni, vagyis akarunk tartozni? A vallásosak csoportjába, vagy a hívő emberek csoportjába? Hívő emberek csoportjába, így van. Mert még csak egy mondatot, egyetlen egy vallásos ember se nem fog a mennybe jutni. Ezt tudom, hogy nagyon kemény szó, de még egyszer ismétlem. Egyetlen egy vallásos ember sem a vallásossága miatt nem jut a mennybe. A hívő emberek jutnak a mennybe. És Jézus Krisztus erre tanít bennünket az első kérelembe. Az önzés világában Jézussal lehet önzetlen életet élni, sehogy másként. Sajnos az emberek tele vannak ezzel, hogy engemet nem érdekel, hogy hogy lesz a másiknak, és mi lesz a sorsa, csak nekem jól megyen sorsa. Figyeljük meg, hogy az én központúság mennyire jelen van, burjánzik a keresztény emberek között. Ki hívja fel, kedvesem, hogy figyelmünket arra, hogy mondjunk le az én központúságtól, mert az nem a krisztusi jellem. Jézus nem azt mondta, hogy most én vagyok az Isten fia, én emberi testet öltöttem magamra, és tessék, ti pedig teremtményeim, szolgáljatok nekem. Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja sokakért. És adta az életét sokakért? Hát ez a krisztusi élet.
Így tudjuk megszentelni a mindenható Istennek nevét. Így lehetünk jobb emberek. Szeretném ezt a mindössze egy mondatot idézni, amikor elolvastam, egyik orosz író könyvében található ez, és akkor ennek az orosz ember imájának csak az utolsó mondatát kapta el és jegyezte fel. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Nem tudom, hogy mit jelent ez önöknek, de nekem rengeteget jelent. Mi vagyok? Kavics. Én egy keményfejű, bűnös, írígy, büszke, öntelt ember vagyok. Én kavics vagyok. De add meg, Uram, hogy én kalács legyek. Kedveseim, legyen ez az életelvünk. Mi kavics emberek vagyunk. Értsük, hogy mit óhajtok ezzel hangsúlyozni. De kavics vagyok, kalács legyek. Add meg, Uram, amen. A megváltási terv legfontosabb célja visszaszerezni Isten képűségünket. Mit is jelent ez a fogalom, ez a szó, hogy Isten képűség? Tehát a megváltási tervben Isten azt óhajtja megvalósítani, hogy ami jellemünk újból megtisztuljon a bűntől, és hasonló legyen Jézus Krisztushoz, amikor újból eljön az egek felhőjében. Róma 2.24-ben találjuk ezt az igét. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És kedveseim, ez fájó igazság. Nézzük meg, a keresztes hadjáratokat kiindította el. És milyen céllal indultak el? Bibliai célja volt, vagy politikai célja? Az utóbbi a valós. És nagyon sok nem hívő, nem keresztény ember azért nem hisz Istenben, mert a keresztény embereknél nem látta azt, amit kellett volna látni. Például egyik ember azt mondta, az emberek olyan képet alkottak Istenről, amilyennek a benne hívők bemutatják. És kedveseim, gondoljuk át ezt, én, mint ember, milyennek mutatom be Jézust? Mert vallás, azt kérdezi, megkérdezi valaki, hogy én vallásos ember vagyok, megkérdezi önöktől, vallásos emberek, hát mit mondunk? Hát vallásos emberek vagyunk, így van. Szoktak imádkozni? Persze, hogy szoktunk imádkozni. De hogyha látják azt, hogy készek vagyunk becsapni a másikat, vagy ócsárolni a másikat, vagy pedig buktatókat helyezni el, vagy pedig sárga fődbe betiporni szavakkal a másiken fel a barátunkat, mert megsérte, és mindenre elszántak vagyunk, akkor mi keresztény emberek vagyunk? Igen? Messze menően nem. Keresztény, maga ez a szó, hogy keresztény, annyit jelent Krisztusi. Ezek az emberek úgy élnek, mint Jézus Krisztust. Ezért kapták ezt a nevet, hogy keresztény. Ezt mondja például egy ateista. Azért vagyok ateista, mert vallásos emberekben csalódtam. És van ilyen eset? Nem is egy. Ezért fontos a mi atyának az első kérelme, hogy szenteltessék meg a te nevet. De mivel tehetjük ezt meg? Például megszenteli az az ember az Isten nevét, aki lop, és most soroljuk tovább, csal, hazudik, gyilkol, erkölcstelen. Megszentelheti az ilyen ember az Istennek a nevét? De lehet templomba járó, de ilyen életet él. Szégyent hoz-e az ilyen templomba járó ember az Istennek a nevére? Vagy megszenteli? Igen vagy nem? Menjünk tovább. Ha az ember rosszért jóval fizet, becsületes, igazat mond, másokon segít, erkölcsös ember, meg tudjuk ilyen jellem tulajdonságokkal szentelni a Jóistennek a nevét? Igen. Milyenek vagyunk? Így megszentelhetjük a mindenható Isten nevét. Jézus Krisztus elmondta ezt a nagyon egyszerű, de nagyon komoly életelvet, amit akartok, hogy az embereket, ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek. Kedveseim, mit várunk mi el embertársainktól, hogy mit tegyenek nekünk? Jót vagy rosszat? Mit szeretünk, hogy mit tegyenek nekünk? Hát jót. De akkor mit teszünk mi? Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, hát ti is akképpen cselekedjetek. Legyünk mi a jónak a kezdeményezői. Legyünk segítőkészek. Azt mondja a másik helyen Jézus Krisztus, a gonosz jóval győzd meg. Tehát akkor, hogy lehet ilyen életre jutni? Hogy megszenteljük a mindenható Isten nevét? Hitre kell jutnunk. Hitre. És most a hitet szeretném az előadásunknak nagy részében, hátralevő részében megvilágítani a Bibliában. Kedveseim, általában sajnos azt tapasztalom még mindig,
hogy a hitet és a vallást az egy szatyorba rakja a keresztény ember. Azonban hadd mondjam el, hogy a hit és a vallás között akkora a különbség, mint az ég és a föld között. Mert vallás van sok, sorolhatnám most végén, se tudom, hogy mennyi, de hit csak egy. Ismétlen. Vallás van sok, de hit csak egy. Mert Efézusi levélben ezt találjuk feljegyezve, egy az Isten, egy a hit, és egy a keresség. Ahogy egy Isten van, úgy csak egy hit létezik. Elhiggyük-e azt, amit Isten mond, vagy nem? Ha elhisszük azt, amit Isten mond, és úgy élünk, akkor van hitünk, akkor hívő emberek vagyunk, de hogyha ez nincs, ez hiányzik, akkor nem is mondhatom tovább. De nézzük, hogyan lehet hitre jutni. A hitre jutásnak az útját először csak röviden átnézzük, 5 fokozata van. Első lépés a hit útján a megismerés. Hogyan? A Biblia alapján. Ha látnám, más ember lennék, mondja általában az ember. Nem egyszer mondták már nekem, ha nekem egyszer Jézus Krisztus megjelenne, én egész más ember lennék. Hát kedvesem, igaz ez? Hát látták a Jézus Krisztust az emberek, amikor Jézus Krisztus a Földön volt? Látták? És más emberek lettek? Megváltoztak? Tehát azzal nincs jelen változás. Komolyan veszik a Biblia olvasását, a naponkénti Biblia tanulmányzást. Ha igen, akkor mi lelkileg táplálkozunk. Mert kedveseim, minél nehezebb munkát végezünk, annál többet kell fizikailag táplálkoznunk. Igaz? Én nem tudom, hogy ki emlékezik rá, én boldog vagyok, hogy én szántóvető szülőknek a gyermeke vagyok, és emlékeznek rá még a korambeliek, amikor kaszával aratták a buzát. Igaz? És amikor 2:30-kor keltünk reggel korán, mert nyáron, mikor szünidő volt, én is mindig odahaza voltam, és édesapám vastagon beállította a munkások közé. És már 7:30-kor korgott a gyomrunk, de 10:00-kor már megint éhesek voltunk, de 1:00-kor alig vártuk az ebédet, de délután 4:00 felé volt az uzsona, de még vacsorázni is tudtunk, igaz? Akkor hányszor ettünk egy nap alatt? 5-ször. És amikor eljött a tél, akkor körülbelül 9:00 tájon volt az reggel is, meg a stb., meg délután 3-4:00 tájon is ez volt az egész. Ha lelkileg erősebbek akarunk lenni, akkor kedveseim, többet táplálkozunk lelkileg. Olvasásakor érezzük, hogy Istennel beszélünk, vagy azt is szokásból tesszük. Mert lehet a Bibliát is szokásból olvasni, vagy pedig érezzük valóságban azt, hogy a Bibliával Istennel beszélgetünk. Tehát amit megismerjünk, azt elhisszük. Amit a Bibliából megértettünk, azt elhisszük. A második lépés a hit útján az pedig, hogy megbízunk benne. Mit jelent ez? Egy példát veszek. Nekem is vannak gyerekeim is, amikor kicsik voltak, feltettem egy falra vagy egy oszlopra, és felemeltem a két kezem, és azt mondtam, hogy fiam vagy lányom, ugorja, apuci megfog. És a gyerekek meddig szoktak tétovázni, hogy tudod mit, hát én nem tudom azért, hogy te éppen megfogsz engemet, én nem merem alávetni magamat, mert te hát, ha te elmész. Ilyenek a gyerekek? Ha nem! Ugorj le, apuci megfog, már abban a pillanatban ment is. Miért? Mert a gyerek megbízott a szülőben. Bízni tudunk-e mi az Istenbe úgy, ahogy gyerekek megbíztak bennünk? Ez a rábízást, ez a megbízás. Sok mindent nem értek a Bibliából, de elfogadom. Sok minden nem világos számomra, amit Isten a Szentírásra meghagyott, de én azt elhiszem, hogy az úgy van. Miért? Mert Isten jobban szeret bennünket, mint mi magunkat. Ezt ő bebizonyította, amikor fiát a Golgotán feláldozta. A feddést is elfogadom, mert tudom, hogy Isten jobban szeret engem, mint én magam. Ez az elf. És ez óriási igazság. Tapasztalatból mindannyian igen tudunk adni, válaszolni erre. A gyerekek nem értenek meg mindent, és mégis elhiszik azt, amit a szülő mond neki. Így viszonyulni Istennek, tehát a második fokozat megbízni Istenben. A harmadik a rábízás. Ésaiás próféta könyvének a 30-21. versét olvasom. Saját füleddel hallattad a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Mit mond Isten? Ez az út, ez a jó út, mondja Isten a Szentírásban. Se jobbra, se balra ne térjünk el. Bízzuk rá magunkat, és Isten vezetni fog bennünket. Azon az úton, amelyen mi is haladnánk, ha tudnánk kezdettől fogva az véget. Én más utat látok helyesen. Lehet, hogy ezt mondhatja bárki közülünk. Azonban, mivel Isten azt mondja, hogy nem az a jó út, amelyet te jónak látsz.
hanem az a jó út, amelyet én mondok neked, és én ajánlok neked. És hogyha mi valójában hisszük, és ami felkapaszkodtunk a hitnek a harmadik lépcsőfokára, hogy mi rá tudjuk bízni magunkat, akkor mi azt mondjuk Istennek, hogy felülbírálom véleményemet, és elfogadom a te tanácsodat. Én azt gondoltam, hogy az a jó út, amelyet én jártam, de minél jobban megismerem a te akaratodat a Szentírásban, én látom azt, hogy én téves úton járok, és én ezért felülbírálom a saját véleményemet, és alárendelem az én képzelésemet, véleményemet, meggyőződésemet a te akaratodnak, és én rád bízom magamat, hogy te vezessél engemet azon az úton, amely egyenesen hozzád vezet. Most már jobban bízom Istenbe, mint magamban. Kedveseim, eljutottunk mi ide, erre a szintre, hogy mi jobban bízunk Istenbe, mint saját magunkban. Sajnos az emberek oroszlán része, amikor a hit dolgairól van szó, akkor azt valósítják meg, amit Napóleon így mondott el. Az emberek mindent, ismétlem, az emberek mindent könnyebben elhisznek, csak ne legyen megírva a Bibliában. És ez igaz. Ha valamelyik történelemkönyvből hozzuk a bizonyítékot, biztos úgy van. Ha egy archeológiai bizonyítékot hozunk fel, az biztos úgy van. De amikor idézünk valamit a Bibliából, akkor 100 kérdőjel van oda téve az embernek az agyába, hogy hát azért ki tudja, hogy hogy van ez a dolog, amit Isten mondott. Mi mindenkinek inkább jobban hiszünk, mint Istennek. De ha mi az igazi hitre akarunk jutni, akkor ez az út, hogy én elhiszem, én megbízok Istenben, én belátom azt, hogy Isten jobbat akar nekem, mint amit én magamnak akarok, és utána én kész vagyok rábízni magamat, utána a rábízást negyedik fokon cselekedetek fogják követni. A hit általi megigazulásban nem a hit a legfontosabb, az csak eszköz, hanem a cselekedetek. Például a 2 Korintus 5.10-ben ezt találjuk, mert nékünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Tehát amikor arról van szó, hogy mi hogyan leszünk igazzá Isten előtt, hitáltal igazulunk meg, azonban a mi cselekedeteink bizonyítják a mi hitünket, és ezért Isten a mi cselekedeteink alapján hozza meg rólunk az ítéletet, hogy mit érdemlünk meg az örök életet, vagy pedig az örök pusztulást. Utána ezt találjuk még tovább feljegyezve Jelenések könyvének a 3. részében. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találom cselekedeteiket teljesnek az én Istenem előtt. Mi a panasza ennek az időkori egyházhoz intézett üzenetben Istennek? Az, hogy nem találom a te cselekedeteidet teljeseknek az élő Isten előtt. Veszek egy mindennap életből egy példát. Magam példát mondom el. 10 évig gondoztuk feleségemmel nagytatámat. És például nem történt meg, de elmondom. Ez egy kigondolt valami. Bemegyek a nagytatám szobájába, és azt mondom neki, hogy jó reggelt kívánok, nagytata. Én nagyon szeretem magát, de nem adok neki reggelit. Sarkon fordulok, és kimegyek. És délben megint bemegyek, és azt mondom, hogy nagytata, én magát úgy szeretem, el se tudom mondani. De megint sarkon fordulok, és nem adok neki ebédet. És eljön az este, megint bemegyek, és átölelem a nagytatámat, megcsókolgatom, és azt mondom, nagytata, el se tudja képzelni, hogy én mennyire szeretem a nagytatát. És én sarkon fordulok, és kimegyek, és nem adok neki vacsorát. És akkor meg van győződve a nagytatám arról, hogy én szeretem őt? Igen? Miből tapasztaljuk meg mindannyian, hogy az a felebarátunk, testvérünk, szüleink, gyerekeink mennyire szeretnek bennünket? Miből? A szavak elegendők, vagy a tettek a bizonyítéka? Tessék, mit mond Isten? Mi a gond, mi a probléma? Az a probléma, mert nem találom cselekedeteitet teljesek az élő Isten előtt. Tatatám esetleg annyit mondhatott volna, hogy tudod mit, fiam? Én már beelégettem a te szavaidból, most már szeretném a te szeretetedet látni. És valóban így is kell tennünk. Ez a helyes. A cselekedetek több forrásból fakadnak. És most próbáljuk ezt is közösen együtt megbeszélni. Vannak-e cselekedetek is jó cselekedetek érdekből? Tesznek-e emberek, embertársuknak jót érdekből? Igen? Elfogadja-e Isten az ilyen cselekedetek? Nem fogadja el. Így van. Látszatból, vagy félelemből,
vagy saját erőnkből próbáljuk küszködéssel, na én aztán bebizonyítom, hogy én mától kezdve más ember leszek, és mindenki meglátja, hogy én igazi keresztény leszek. Ne is kezdjük el így, így nem lehet célba írni. Egy emberrel találkoztam az életben, és soha nem fogom elfelejteni. Azt mondja, hogy majd én megmutatom magának is, meg az én gyerekeimnek is, meg az én ismerőseimnek is, meg a szomszédoknak is, hogy én mától kezdve tökéletes ember leszek. Sajnos el kellett nekem mondani, nagyon fáztam, hogy mit fog mondani vissza, de azt mondta neki, hogy ne is fogjon hozzá, mert ez így nem megy. Egyedül soha senki nem tud eljutni a győzelemre. Egyedül a győzelemre jutás a Krisztussal lehetséges, ahogy azt már említettük is. Nézzük meg a másik csoportot, mert a cselekedetek több forrásból fakadhatnak. Szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével. Most melyiket fogadja el Isten, ezt az elsőt, vagy ezt a másodikat? Úgy gondolom, hogy nem is kell válaszolni, igaz? Annyira egyértelmű. Tehát amikor mi teszünk, bármit tesszük, akkor ezt szeretetből, hálából, őszinte szívből és Isten segítségével valósítsuk meg. Isten az embert nem a hitvallás alapján, hanem a cselekedetei szerint ítéli meg. Az előbb hivatkoztam erre a kijelentésre, amelyet most látunk magunk előtt, hogy mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elő, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát a cselekedetek a döntők, de attól függ a cselekedetek értéke, hogy milyen indulatból fakad. A hitrejutás 5. fokozata a mély hála. Nézzük meg 1 Korintus 4:7. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kedveseim, mi a miénk? Mi a miénk? Mit lehet erre válaszolni? Semmi. Sajnos egy nagyon kedves ismerősöm halt meg, és ma temetésen vettem részt, temetésben, tehát én is temettem, és beszéltem a temetésen, és tudom, nagyon jó, hosszú éveken keresztül ismerjük egymást. Egy jó módú ember, sok mindene van neki, de mit vitt el magával? Azt a 6 szál deszkát, és még valami kísérhet bennünket. Kísérhetnek a mi bűneink, ha az életben nem rendezzük el a mi bűneinket Istennel. Ezért teszi fel a kérdést, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha én nekem van tudásom, ha én nekem van gazdagságom, ha én nekem van egészségem, és sorolhatnám végtelenül, kinek adhatunk hálát azért, amink van, úgy anyagi, mint egészségi téren? Kinek? Dicsekedhetünk vele? Nem, mert úgy kaptuk. Tehát Istennek adjunk hálát mindenért, amink van. Vajon Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt bennünk? Isten semmilyen más módszert, se fenyegetést, se verést nem alkalmaz azért, hogy az emberek közelebb vonza magához. Az tény, hogy Jézus Krisztus elmondja azt, hogy akit szeretek, azt megfeddem, de tovább mindjárt hozzáteszi, hogy légy buzgóságos azért és térj meg. Isten látja, hogy az ember, ha valami problémát is enged az ő életében, akkor se fog megtérni, nem is fogja engedni. Isten tehát szeretne bennünket közelebb hozni. Amikor ez az igazi szeretet megvan bennünk, akkor ez a mély hála valóság lesz. Hogyan köszönjenek Istennek, hogy Jézus áldozatát, türelmét, szeretetét és az ő halálát, tehát az életét lettete? Hogyan tudjuk mi megköszönni, kedveseim? Mivel? Ki tudjuk fizetni? Lehet pénzen üdvösséget vásárolni? Sem ezüstön, se nem aranyon váltathatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a báránynak vére által, azt mondja Péter apostol. Atyám, úgy foglalkozol velem, mondhatjuk, mintha én volnék az egyetlen ember a világon. És ez igaz. Isten, adj erőt, hogy más emberré legyek. Kedveseim, kérjük a jó Istent, hogy adjon nekünk erőt, hogy más emberek legyünk, hogy mi megszentelhessük az Istennek a nevét. Mindenki olyan mértékben szenteli meg az Isten nevét, amilyen mértékben élete hasonlít Jézus életéhez. Ez az elv. És ezt tartsuk magunk előtt. Ha sok mindent el is fogunk felejteni abból, amit tanultunk, de ez a mérce. Ha én szeretem Istent, akkor én életem céljává teszem azt, hogy az én életem napról napra hasonló legyen Jézus Krisztus életéhez.
János Evangélium a 17 rész 4. versében találjuk, Jézus Krisztus ezt mondja: én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Mit bízott az Atya Jézus Krisztusra, amikor ő, Jézus a földre jött? Hogy lefizesse a megváltás díját, és lehetővé tegye minden ember számára az örök életet. Ő ezt a munkát elvégezte. De kedveseim, miért élünk mi a földön? A 90. Zsoltár 12. versében így könyörög Istenek hű szolgálója: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Példabeszéde könyvében pedig az áll, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Miért ad életet nekünk? Hogy ez miért lényeges? Figyeljük meg, hogy ha vannak-e 10 éves gyerekek, akik meghalnak, szerencsétlenül járnak, vannak-e 20, 30, 40, hát miért nem éltek azok 60, 70 vagy 80 éves korokig? Miért ad nekünk még mindig életet Isten? Azért, hogy mi ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja. Isten pedig az életet azért adja minden embernek, hogy ebben az életben elkészüljön az örök életre. Mert ezen az életen kívül nincs más lehetőség arra, hogy mi elrendezzük bűneinket, és elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Lehetek én olyan, mint amilyent a Biblia elénk tárt, és ahogy ma tanulmányoztuk, hogy mi meg tudjuk szentelni a mindenható Isten nevét? Ha mi atyánk lelkületében élünk, akkor igen. Ha mi atyánk lelkülete hat áld bennünket teljesen, akkor Isten segíteni fog bennünket. Róma 8, 28 és 29. versét olvassuk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő az elsőszülött a sok testvér között. Mi Isten célja, hogy az Isten gyermekei mit tegyenek meg? Fiának képmását öltsék magukra. És kedveseim, minél inkább valóság lesz ez számunkra, mi annál inkább megszenteljük a mindenható Isten nevét. Vagyis élni, kiéljük, betöltsük az első kérelmet. Tehát szenteltessék meg a te neved. Kavics vagyok, Kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Kedveseim, szeretnénk mi is megvalósítani ezt az imát életünkben. Én kemény fejű ember vagyok, vagy én hirtelen vagyok, vagy én gyorsan sértődő vagyok, vagy csúnya szájú ember vagyok. Én még mindig kavics vagyok, de Istenem, segíts meg, hogy én kalács legyek. Add meg, Uram, és így fejezi be az imát. Ha valaki téged kővel dobál, mondja Jézus, te kalácsot add vissza. Másik ilyen Jézus azt mondja, a gonoszt jóval győzd meg. Elmondok egy történetet. Egy idős ember mondta el nekem, körülbelül ekkora volt nekem, nagyon érdekes ember volt, hogy amikor ott volt az imaházban, amikor leült, akkor majdnem magasabb volt, mint mikor állt. Mert úgy kellett neki fölhúzódni a székre. De egy nagyon jó lelkű ember volt. Tityunk bácsinak hívták. Egy nagyon aranyos ember volt. És volt neki egy szomszédja is. Ő minden reggel, vagy napközben, amikor csak találkozott a szomszéddal, mindig köszönt neki 12 vagy 13 éven keresztül, és az egyszer se fogadta el. Egyszer se fogadta el. És végül a szomszéd már 10 éveken keresztül kitört magából, és azt mondta, hogy Tityunk bácsi, azt mondja meg nekem, hogy meddig fog még köszönni, hát nem látja, hogy nem fogadom el a köszönését. Azt mondja, látom. Hát akkor miért köszön? Azt mondja, szeretem magát. És miért szeretem maga engemet? Azért, mert magáért is Jézus Krisztus épp úgy meghalt, mint én érettem. És ezzel azt akarja mondani, hogy ezután is fog köszönni? Azt mondja, amíg élek. És ettől kezdve mindig elfogadta a köszönését. A gonoszt jóval győzd meg. Ha valaki téged kővel, ha valaki rosszat tesz, akkor mi tegyünk jót. Mert néha-néha emberek elmondják, hogy hát összevesztünk. Hát kedvesém, hány ember kell a veszekedéshez? Egy? Elég? Elég? Hány ember kell legalább? Hát akkor ki volt a másik? Hát én vagy te. Igaz? De hogyha mi a jót
árasszuk magunkból, ha nekünk ez az élet célunk, hogy szenteltessék meg a te nevet, és Uram, minden reggel, amikor felkelünk, fohászkodjunk Istenhez, és kérjük meg a jó Istent, és mondjuk el neki, hogy Istenem, a te szentelkeddel költözzél be, és írjad a te életedet bennem, és amikor a sátán kísért, akkor te adjál erőt, hogy én ellenálljak, hogy az én életem a megszentelés élete legyen, hogy az emberek, amikor velem beszélnek, vagy együtt dolgozunk, akkor lássák meg, hogy én tégedet szeretlek mindenek felett, akkor megszenteljük a mindenható Istennek nevét. Életem napról napra hasonlóbb legyen a tiédhez, legyen ez a mi imánk tárgya. Segíts meg engem, hogy ne hozzak szégyent te szent nevedre. Legyen ez naponta imánk. Tegyük ezt meg már holnap. Én ma is olyan csodálatosan tapasztaltam a Jóisten segítségét. Én olyan hálás vagyok a Jóistennek a mai napért, és mindazokért az áldásokért, amelyet elvettem szent kezéből. Szenteljük meg a mindenható Isten szent nevét, szeretetből és engedelmességből. Ebben segítsen a Jóisten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozunk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, boldog és hálatelt szívvel hajtunk fejette előtted. Megköszönjük, megháláljuk neked, hogy te tanítottál, hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek megszentelni a te szent nevedet, drága jó Istenünk. Adj hitet, adj erőt. Add, Uram, hogy nap-nap után tégedet jobban szeressünk, kövessünk, neked engedelmeskedjünk. Adj újabb tapasztalatokat számunkra, melyek bátorítani fognak bennünket a további életben. Segíts meg bennünket, hogy soha ne emberekre nézzünk, hanem te reád. Add megéreznünk, megtapasztalnunk a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és ezért áldjuk, magasztaljuk, dicsérjük örök szent nevedet, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztus érdemében, kegyelmedből. Amen.

0: Találkozás Jézussal.
1: Ennek a sorozatnak az a címe, Találkozás Jézussal. A következő előadások valahol mind ehhez a témakörhöz fognak kötődni. Felvetődik azonban a kérdés talán sokakban, hogy miért pont Jézussal? Miért jó megismerni Jézust, és tényleg találkozni akarok vele? Nagyon sok emberrel találkoztam már, aki azt mondta, hogy őt nem is érdekli egyáltalán Jézus.

Látjuk a távoli hegyeket, ahová visszavonultak, házakat építettek maguknak, nagyon egyszerű, primitív házakat. Csak azért, hogy az ő hitüket meg tudják őrizni minden áron. Mert találkoztak Jézussal. Ott a Bibliát olvasták nagyon egyszerű körülmények között, imádkoztak Jézushoz, tanulmányozták az írásukat, és nagyon egyszerű életet élve lassan átalakult a jellemük, és egyfajta küldetést kaptak Istentől. Nagyon szerették Jézust, mindent megtettek azért, hogy megőrizzék ezt a kapcsolatot vele. Ha tovább menjünk, akkor azt is látjuk, hogy a római birodalom idején rengetegen a mágiára is készek voltak menni Jézusért, hogy az arénába vitték őket, az állatok elé, vagy keresztre feszítették őket. Mi volt olyan fontos nekik Jézusban? Mi volt a találkozásnak a tartalma és a lényege? Továbbá azt is látjuk az első századokban, hogy akik nem adták olyan könnyen az életüket az ő hitükért, találkoztak Jézussal, megismerték őt, és amikor üldözés tört ki, akkor inkább otthagyták a házukat, az otthonaikat, otthagyták a vagyonukat, akkor még nem volt bankszámla, úgyhogy nem sokat tudtak magukkal vinni. Mindent otthagytak, hogy megőrizzék az életüket Jézussal, minthogy kényelemben és jólétben éljenek Jézus nélkül. Ez például Kappadócia. Az emberek nagyon sok keresztény, amikor ide költözött, csak azért, hogy a hitét megőrizze, föld alatt elkezdett városokat építeni. Otthonokat építettek ki a föld alatt. És amikor üldözés tört ki az ő hitük miatt, akkor a föld alá költöztek le ezrek, sőt akár tízezrek is. Csak azért, mert szerették volna az ő hitüket megőrizni. Itt éltek lenne a föld alatt, és ha jött az üldözés, amikor kiadták a rendeleteket arra nézve, hogy a hitüket, megvallókat meg kell gyilkolni akár, akkor bevonultak a föld alá, és heteket, hónapokat ott töltöttek el. Tehát valami rendkívül fontos volt az ő számukra. És inkább a sötétségben éltek, gyertyafénynél voltak, és heteken, hónapokon át lehet, hogy nem látták a napvilágot. Összejöttek 8-9 emelet mélyen a föld alatt imatermekben, ahol lehetett nyugodtan ugye énekelni. Csak azért, mert fontosabb volt a hit számukra az, hogy találkoztak Jézussal, mint minden más a Földön, amit a Föld csak felkínálhat és adhat. Lehet az gazdagság, hírnév, vagy bármi más. Itt ünnepelték meg az ő hitüket, itt éltek Istenét. Mi az olyan fontos Jézus ismeretében? De biztos vagyok benne, hogy bennünk is volt már kétség. Hadd kérdezem meg, van már, ki már kételkedett valaha abban, hogy van értelme Jézust keresni? Van valaki köztünk? Egy, kettő, egyre többen. Mert mindannyian kételkedtünk már, és néha azt gondoltuk, hogy nem is ér az egész semmit. Keresztények álszentek. Volt már valaki, aki ezt gondolta? Keresztények erre többen jelentkeznek egyből. A keresztények álszentek. Ha templomba megyünk, akkor az unalmas, valamilyen külső formai istentiszteletet mutatnak, és igazából őszintén azt gondoljuk, hogy a Jézusba vetett hit az nem más, mint pénzgyűjtés a templomban. Ezt nem kérdezem, gondolta-e valaki ezt? Biztos vagyok benne, sokan jelentkeznének. De mit is jelent a találkozás Jézussal? Miért jó megismerni Jézust? Csak egyetlen egy hiteles nyilatkozatot olvasnék fel a Bibliából. Egy nagyon rövid, egyszerű nyilatkozatot. Pál apostol, aki ismerte személyesen Jézust, nagyon szerette őt, egész életét rászánta, akkor elérkezett az élete végéhez, akkor egy mondatban megfogalmazta azt, miért jó kereszténynek lenni, miért jó Jézus Krisztust ismerni. És hadd olvassam fel, amit Pál apostol mondott. Azt mondja Pál apostol Timóteushoz írott második levél, első fejezet, 12. versében, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Azt mondja Pál apostol, mert tudom, kinek hittem. Magyarul, olyan egyértelműen találkozott Jézussal, annyira személyesen megismerte őt, hogy eltűnt a kétség. Nem a papokat látta Jézusban, nem a templomot látta Jézusban, hanem személyesen őt. Vagyis Jézus Krisztus megismerhető. Amikor ő üldözte a keresztényeket a damaszkuszi úton, találkozott Jézussal. Jézus kinyilatkoztatta magát neki. És itt kezdődik a kereszténység. A Biblia arról beszél, hiába jár az templomba, hiába teszünk bármit, adhatunk nagy adományokat is. Nem volt meg az első pont a kereszténységben az igazi hiteles találkozás Jézus Krisztussal. Ő találkozott, és azt látom, nagyon sokan, akik találkoztak vele utána. Ez a találkozás, amikor rádöbbentek, nem mese az, hogy Jézus él, hanem valóság. Akkor rádöbbentek, hogy tényleg igaz, amit a Biblia mond. Az annyira betöltötte az ő életüket, hogy nem tudtak másra gondolni, nem akartak mással foglalkozni, csak az, hogy Jézussal az ő hitüket megőrizzék. Tovább azt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni. És a görög szövege egy picit ezt másképp mondja. Azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van hatalma megőrizni. És a hatalom szó a görögben egy jól ismert szó, a magyar nyelvben is hallott már.

valaki a dinamitról? Mire használják a dinamitot? Robbantásra. Ugye Nobel, amikor felfedezte a dinamitot, akkor azért találta fel, hogy a bányászatot segítse, azonban mit csináltak a dinamitból? Bombát. De egy biztos, ha dinamit működésbe lép, ott mi történik? Változás. Ha itt egy dinamit felrobbanna, biztos megváltoznánk mi is. Kinézetünk, a terem kinézete. A dinamit, ahol működésbe lép, ott erő van, hatalom van. És azt mondja Pál apostol, ilyen az Isten is. Olyan, mint a dinamit. Ahol ő elkezd tevékenykedni, ott hatalom és erő nyilvánul meg. Emberi életek alakulhatnak át. Volt egy lelkész kollégám, akinek nagyon súlyos betegsége lett. Vért izzadott, legyengült, bevitték a kórházba, elkezdték vizsgálni, és azt mondta az orvos, aki vizsgált, hogy uram, egy katasztrófa a vérképe. Közel áll a leukémiához, de igazából inkább a halottéhoz áll közel, mint az élőhöz. Elkezdték vizsgálni, hogy mit is lehet tenni ezzel az emberrel. Szörnyű állapotba került pár nap leforgás alatt. Akkor az egész lelkészkar elkezdett érte imádkozni. Minden barátom, kollégám, vagy 100-150 ember imádkozott érte. És akkor azt mondta a főorvos, hogy uram, következő hétfőn délelőtt 10 órakor kezdjük a nagy vizsgálatot, és elsorolt, hogy milyen vizsgálatokon fog keresztül esni. Egész éjszaka szinte imádkoztunk érte, másnap reggel is, és mire sor került az első nagy vizsgálatra, eltűntek a tünetek. Helyreállt a vérkép. Jön az orvos, kérdezi, uram, hát mit csinált? Azt mondja, imádkoztunk. De a vérképével mit csinált? Imádkoztunk. Ahol ott az Isten, változás történik. Van egy erő és hatalom, ami formálja az emberi életeket. És azt mondja Pál apostol, tudom, hogy van az Istennek hatalma. Ő megtapasztalta ezt. Volt, hogy hajótörést szenvedett. Mindenki azt gondolta, el fogunk veszni. Ő azonban azt mondta, életben fogunk maradni. Mert az Isten azt mondta nekem. És mindenki életben maradt. Megmarta a kígyó, életben maradt. Megkövezték, amikor elmentek a kövezői. A zsidók azért tudnak kövezni, nem? Ha megnézzük az ószövetségi korokat. Egy történetet nem olvastunk, hogy talpra állt volna valaki utána. Ráadásul segítség nélkül. Talpra állt, leporolta a port magáról és ment tovább. Tapasztalta, hogy van hatalma. Szóval jó dolog ismerni Istent, mert jó dolog az ő hatalmából élni. És az utolsó, amit ír Pál apostol ebben a rövid mondatban, hogy az ő hatalma elegendő ahhoz, hogy megőrizze az én életemet a ma napra. A feltámadás napjára. És mikor írt ezt Pál apostol? Nagyon érdekes. Amikor ezt írta, már aláírták a kivégzésére a parancsot. Tudta, hogy egy héten belül, két héten belül ki fogják végezni. Tudta, hogy meg fog halni. Mi lenne az utolsó levelünk a halál előtt? Elképzeltem, hogy lehet, hogy írnék egy levelet a családomnak, hogy jaj, csak most imádkozzatok értem. Miért nem segít az Isten? Milyen jó lenne, hogyha innen ki tudnék kerülni? Ott a római börtönben azonban Pál, amikor tollat ragad, megírja az ő levelét. A hitnek, a reménynek, a szeretetnek a levelét. És amikor megírja ezt Timóteusnak, azt mondja, tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy van hatalma, és tudom, hogy meg fog engem őrizni. Mert amit az Isten kezébe letettem, azt ő megőrzi. És mit tettem oda le, mondja Pál apostol? Az én egész életemet. Nem csak a pénzemet, nem csak itt-ott valami adományt, hanem az egész életemet letettem oda. És látja azt, amit az Isten Jézus Krisztus által kijelentett. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Van feltámadás, van örök élet. Olyan az ember, amikor hit nélkül él, Isten nélkül él, mint az impala. Nagyon szeretem ezt a kis antilopot, ilyen pici. Egy 50-60 cm magas. Helyből több, mint 2 méter magasra ugrik ez a kis állat. Mégis amikor elviszik az állatkertbe, akkor mit gondolnak, hogy milyen magas fallal kell körülvenni ezt a kis állatot, hogy ne ugorjon ki. Helyből 2 métert ugrik. Mekkora kell legyen a fal körülötte? Legalább 2 méter 10 centi, nem? Ha 2-t ugrik, akkor magasabb legyen. Elég egy 1 méteres fallal körülvenni. Mert az impalának van egy sajátos tulajdonsága. Ha nem látja, hogy hova érkezik le a lába, akkor nem is ugrik el. És ha a látását eltakarják, és nem látja, hogy hova esik le, amikor elugrott, akkor nem is ugrik el. És bár a helyből át tudná ugrani az 1 méter magas falat, sohasem ugorja át azt. Miért? Mert nem lát mást, csak a falat. És az átlag magyar ember is így él. Nem lát mást, csak a falat. Sötét, szürke falat időnként. Néha fehér meszelt falat. Hogy kinek milyen a fala. Azt mondják a magyarokra, hogy általában a magyar ember az elég depresszív. De a magyar számára a pesszimizmus szinte életcél. A Corriere della Serának volt egy ilyen felmérése, ahol vizsgálták, hogy mi jellemzi a magyarokat, és azt mondják, hogy az átlagos magyar az, aki az ementális hagyban is csak a lyukat látja.
annyira pessimista. Azonban azt látjuk, hogy ott áll Pál apostol szemben a halállal, és többet lát, mint a szem elhát. Látja a hit által Isten ígéretének a valóra válását. Tudom, hogy van hatalma az Istennek, és ez a hatalom elegendő ahhoz, hogy engem feltámasztjon azon a napon. És teljes bizonyossággal néz szembe, akár a kivégzéssel is. Azt gondolom, Pál apostol példája mutatja azt, hogy milyen erő és milyen hatalom van Isten személyes ismeretében. Jézus Krisztus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjétek az igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezeken az előadásokon, ha kérdés is van ezzel kapcsolatban, a kérdések választ kapjanak, és mindannyian megismerjük sokkal személyesebben, mint ahogyan eddig ismertük, azt, aki bennünket megalkotott és megteremtett, Jézus Krisztust. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hultál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, kedves testvéreim, hogy úgy döntöttünk, hogy ma este itt vagyunk újból, hogy folytatjuk tovább azt, amit pénteken este megkezdtünk, vagyis azt a három példázatot, amelyet Jézus Krisztus egymás után mondott el, az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. Tudatosan használom ezt a szót, mert az elveszett tékozló fiúról szóló példázatban is találkozunk azzal a szóval, hogy elveszett. Akik itt voltunk az elmúlt két alkalommal, azok könnyebben nyomon tudjuk követni a harmadik példázatot, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatot, azonban szeretnék ma este újból megemlíteni egy néhány fontos dolgot, hogy minél könnyebben, világosabban és mélyebben megértsük ezt a három példázatot. Nem tudom, valamikor feltettük-e a kérdést, hogy miért mondott Jézus Krisztus egyszerre három példázatot azonos tartalommal. Ha már ezt Jézus Krisztus megtette, akkor azt jelenti, hogy ennek megvan a maga oka. Ha mélyen átgondoljuk mind a három példázatot, akkor nagyon egyszerűen megkapjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért mondott el Jézus egyszerre három egyforma tartalmú példázatot. Azért, mert az elveszett juh példázatával Jézus Krisztus bemutatta azokat az embereket, ami jellemző a juhra. A juh, amikor eltévedett a nyájtól, akkor ő tudta, hogy el van veszve,

rossz úton vannak, nem tudják, hogy a pusztulás útján haladnak az örök veszedelembe, és nem is tudnak visszamenni. Ezeket az embereket is valaki meg kell, hogy keresse. A mai témakörünk pedig tékozó fiúról szóló példázatban Jézus bemutatja azokat az embereket, akik tudják, hogy el vannak veszve, egy bizonyos ideig távol vannak az atyai háztól, és Isten lelkének munkája folytán egyedül vissza tudnak menni az atyai házhoz. Nem tudom, mi magunkat melyik csoportba soroljuk. Nem lehetünk mind a három csoportban, vagy az elsőben, vagy a másodikban, vagy a harmadikban. Ez az egyik dolog, ami fontos tudnunk, amikor a tékozó fiúról szóló példázatot tanulmányozzuk, és még egy nagyon fontos dolog. Vagy legalább kettő, vagy legalább három. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a három példázatot? Ha ezt tudjuk, akkor sokban segít megértenünk még mélyebben egy Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát, és azt tudjuk kikutatni a Bibliából, hogy amikor Jézus Krisztus Pérea vidékén volt, a Pérea vidéke pedig a Jordántól keletre terül el, ott mondta el, és oda is elmentek a farizeusok és az írástudók, és megjegyzéseket tettek Jézus szolgálatával kapcsolatban. Mikor mondta el a 3,5 éves szolgálata alatt, körülbelül 6 hónappal Jézus Krisztus halála előtt mondta el ezt a példázatot. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, hogy a 40 példázat közül a legtöbb példázatot Jézus Krisztus földi szolgálata, vagyis 3,5 éves szolgálatának utolsó negyedében, majdnem az utolsó évben, vagy az utolsó fél évben mondta el. Harmadik kérdés, amit szeretnék feltenni ebben a gondolatkörben, erről már tanultunk, ez csak ismétlés. Kik voltak Jézus Krisztus hallgatói, amikor Jézus Krisztus elmondta ezt a három példázatot? Két embercsoport. A bűnösök és a vámszedők, egyik csoport, akik lenézettek voltak, a másik csoport pedig a farizeusok és az írástudók, akik lenézték a másik csoportot. Ami nagyon különös, kedves testvéreim, ezt Jézus Krisztus tudta megtenni, én még a lábnyomába se tudok lépni Jézus Krisztusnak ilyen tanítás szempontjából, hogy egy történettel tanítást ad a lenézetteknek, a bűnösöknek és a vámszedőknek, és ugyanazzal a történettel tanítást ad a farizeusoknak és az írástudóknak. Most már tudjuk, hogy ez a két csoport volt Jézus Krisztus hallgatója. Hogy könnyebben vissza tudjunk térni a mai elmékedésünk végén egy másik nagyon fontos kérdésre, ezért elmondom ezt a kérdést is. Mit tanultak meg a farizeusok és az írástudók a tékozó fiúról szóló példázatból? Mit értettek meg a vámszedők és a bűnösök? És a harmadik legnagyobb kérdés, mit értettem meg én? Én tudom azt, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztusnak ez a három példázata a keresztény ember számára közismert. Azonban Isten segítségével próbáljuk olvasni majdnem egy-két verset. Úgy készítettem el a gondolatmenet vitelét, hogy azokat a verseket olvasom el egyszerre, amelyek összetartoznak, amelyek össze vannak kapcsolva egymással. Ezért kezdjük olvasni Lukács evangélium a 15. részéből, 11-től a 13-ig terjedő verseket. Mondta pedig, ugye Jézus beszél, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt is, az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedett mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nagyon egyszerűen tanít. És ebben a krisztusi egyszerűségben szeretnék Isten segítségével megmaradni, mi az, ami a felolvasott igeszakaszból nagyon áldott dolog megfigyelni. Első dolog, ahogy a fiú

0: viszonyul az atyához. Mikor részesül egy gyermek az apai vagyonból? Amíg él az apa, vagy az élnek a szülők, vagy haláluk után? Mai napig is mit ír elő a törvény? Van örökösödési, végrendeleti, vagy különböző módon elrendezett vagyon birtoklás, vagyis vagyon átszállás az szülőkről a fiúra, de ez mind halála után történik. Figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy él a szülő, él az apa, és oda megy a kisebbik fia, és azt mondja, hogy apám, én követelem a rám eső részt. Egy kissé szeretném közelebbre hozni az egész gondolatmenetet. Ki ebben a példázatban az apa? Isten. És ki a kisebbik fiú? Vagy ki a nagyobbik fiú? Ez tőlünk függ. Azonban az, amire szeretném felhívni, kedves testvéreim, mindannyiunk figyelmét, akinek kezében van a Biblia, nézzük meg még egyszer a 12. verset. És mondta az ifjabbik az atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és most kérem kedves figyelmeteket, és az megoszták közöttük a vagyont. A vagyon megosztásnál ott volt-e az idősebb fiú? Hogy mondja Jézus? Ott volt. És amikor azt olvassuk az igében, hogy megoszták közöttük a vagyont, akkor csak a kisebbik fiú kapta meg a vagyont, vagy az idősebb fiú is megkapta a vagyont. A Biblia szerint. Mind a kettő, mert megosztotta közöttük a vagyont. Mi a vagyon? Mit jelképez a vagyon ebben a példázatban? Mert kedves testvéreim, egy-egy példázat akkor válik élethűvé, és akkor látjuk benne a tanítás sokaságát és mélységét, ha meg tudjuk azonosítani a jelképeket. Az atya is az Isten. A két gyermek jelképezi az egész emberiséget. Ki hogy viszonyul az Istenhez. Azonban mi a vagyon? Mert figyeljük meg, és azért nagyon különös, hogy mind a két fiú megkapta a rá első részt. Az élet lehetősége, vagyis az örök élet elnyerésének lehetősége, vagy pedig úgy élni, hogy elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Azonban még egy kicsit szeretném aprózni. Az atyai vagyonból mennyit kapott a kisebbik fiú, és az atyai vagyonból mennyit kapott a nagyobbik fiú? A rá első részt. És ezért érdemes a Bibliába elmélyedni, a zsidóknál megvolt a törvény, hogy az első szülött kétszer annyit kap. Akkor a két gyermek közül melyik gyermek kapott többet? A nagyobbik. De azért a gondolatmenetet próbáljuk követni, és legyünk ott Jézus Krisztus hallgató gyanánt mi is ma este, hogy ott két embercsoport volt. És a két embercsoportra a tanításnak ez a része melyikre vonatkozik? A bűnösökre, a lenézettekre, a tékozló fiú. És a farizeusokra, és az írástudókra pedig vonatkozik az idősebb fiú. És figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus milyen egyszerűen mondja. Kétszer annyit kaptatok ti farizeusok és írástudók. Én csak azért mondok egy néhány mondatot erre vonatkozóan, hogy próbáljuk ezt a nagyon közismert példázatot más szempontból, sokkal közelebbről, sokkal nagyítóbbá téve az példázatot, és mélyebben elmélyedni, hogy lássuk a tanítást, amit Jézus Krisztus nem csak 2000 évvel adott az embereknek, ennek a két embercsoportnak, hanem ezt a tanítást adja nekünk ma este Isten segítségével mindannyiunknak. Azt olvastuk a 13. versben, hogy az ifjabbik fiú, a kisebbik fiú, mikor megkapta, akkor három dolgot figyeljünk meg. Összeszedett mit? Mindenét. Mit hagyott az atyai házban a tékozló fiú? Semmit. Ami az ő része, az mind magával vitte. A másik, hová költözött? Messze vidékre. Van egy bibliai történet, Jónás története, amikor Isten azt mondja, hogy menj Ninivébe, akkor lemegy Jópéba, és hová vált hajójegyet? Tarsisba. És ez a Tarsis hol létezett? a mai Spanyolországnak a földközi tengeri részén, tehát az akkor ismert legtávolabbi vidékre váltott jegyet. A tékozló fiú is úgy volt, hogy minél messzebb az atyai háztól. Soha többet nem akarok találkozni az atyámmal, itt van a vagyon, és azt látjuk, hogy addig, amíg vagyont, eltékozolta a vagyont. Eltékozolta a bűn következtében minden ember, aki Ádám utódja az örök életet. Elvesztettek. Mi mindannyian Édenen kívül született emberek vagyunk, és bűnben született emberek. Így van. Akkor bennünket jelképez már a tékozló fiú ebben a szakaszban is. Nem tehetünk róla, hogy bűnbe született emberek vagyunk. Azonban olvassuk tovább a 14-től a 16-ig. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához is, az elküldi őt az ő mezére disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a mosrékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Kedves esélyem, próbáljuk itt is a fontos dolgokra ráfigyelni. Azt olvassuk, hogy addig, amíg volt a vagyon, volt pénz, addig voltak barátok. Hadd kérdezem, ez nem így van? Van sok barátja a gazdag embernek? Csak nem igazi. Tékozló fiúnál is ez van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az igazi barát testvérről születik a nyomorúság idején. Ezt nem tapasztaljuk ebben a példázat szakaszban. Példázatnak ebben a szakaszában. Azonban figyeljük meg még, függetlenül attól, hogy nincs pénze a tékozló fiúnak, hol marad? Elindul hazafelé? Nem. Azon a vidéken marad, messze, minél távolabb az atyai háztól, azon a vidéken marad, és azt mondja az Jézus, hogy akkor támadott azon a vidéken éhség, és ő is kezdett szükséget érezni, és most figyeljük meg, hogy annak a vidéknek lakósai hogyan fogadják a tékozló fiút. Munkát keresett, zsidó ember létére. És talált egy munkát, megbeszélte a gazdával, annak a vidéknek gazdájával, és az a gazda elvezette a disznókig, hogy legyen disznópásztor, vagy elküldte. Hogy olvastuk? Elküldte. Mennyi is csinált? Kedvesen? Szeretettel? Semmi ilyet nem találunk a bibliai leírásban. És kedves testvérem, lehetette, vagy lehet-e szégyenteljesebb munka egy zsidó ember számára attól, mint hogy a disznókat őrizze? Nem. És ott van még egy mozzanat. Még a disznók ételéből sem kapott eleget. Ami azt jelenti, hogy az ő lelki állapota a tenger fenekére került. És itt találjuk fejezve tovább a 17-től a 19-ig terjedő versekben. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. 6 dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszból. Kedves testvéreim, a tékozló fiúnál hol történt változást? Jellemben, tetteiben, vagy az elméjében? Az elméjében. És azt mi úgy nevezzük, hogy megtérést, csak milyen jogon? Azért, mert a görög szöveg, ami megtérésre van lefordítva magyarra, az a metanoia. És a metanoia nem más, mint a gondolatok megváltozása. Ki iránt változott meg a tékozló fiúnak gondolata a disznók mellett? Ő menekült, ő úgy ment el, hogy soha nem akarom látni sem apámat, sem az atyai házat. És most, amikor a tengerfenéken van lelkileg, Mindent elveszített. Mindent eltékazolt, ahogy azt Jézus mondja. Most mi ébredt fel benne? Vissza az atyai házhoz. Ez a vágy. Nem tudom, kedves testvéreim, ez a vágy milyen erős mindannyiunk szívében, akik ma este itt vagyunk. Azonban tudjátok, hogy mi a különös? Azt mondja, hogy ha én távol maradok az atyai háztól, én éhen halok meg. Sóvárgás ez? Sima vágy? Vagy egy mindent elkövetni kész embernek a kijelentése? Ha itt maradok a bűn posványában, én itt örökre elpusztulok. És kedves testvérem, a tékozló fiú nem csak gondolkodik. 18. versben azt olvasjuk, hogy én megyek haza. Elindultunk-e már, kedves testvéreim, ezen a hazavezető úton mindannyian, akik ma este itt vagyunk? És mire kész a következő mozzanat, következő szó? Vétkeztem. És figyeljük meg, hogy hogy fogalmaz meg az ég ellen és te ellened. Erre nem térek ki, mert akkor időbe elülünk. Azonban, kedves testvéreim, úgy őszintén könnyű bocsánatot kérni. Úgy őszintén. Lelki erő és Isten segítsége szükséges ahhoz, hogy mi készek legyünk arra, hogy a másik embertől bocsánatot kérjünk. Isten segítsége szükséges. Ki adott erőt ennek a fiúnak, fiatalembernek, hogy ő elhatározza. Nem csak, hogy hazamegyek. Én elmondom az én atyámnak, hogy én vétkeztem. Megsértettelek téged. Amikor igazságtalanul kikértem a vagyont, de nem csak kikértem, el is tékazoltam. És figyeljük meg az 5. mozdanatot a 19. versben. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam. Mire érzi, hogy méltatlan a tékozló fiú? Hogy fiává fogadja az atya. És miért érzi méltatlannak magát? Mert eltékazolta a vagyont, vagyomból reálső részt, amit Istentől kaptunk. Kedves testvéreim, akkor jön létre ez a döntés bármelyik ember szívében, amikor belátja azt, hogy vétkeztem az Isten ellen. Nincs emberfia, aki kész visszatérni Istenhez addig, amíg erre a meggyőződésre nem jut. Nem tudom, eljutottunk erre a meggyőződésre, vagy mi sokszor megsértettük a mi Istenünket? Gondoljuk meg, gondoljuk végig. És amikor elhatározta, hogy megy, akkor még egy mozzanat van. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadj. Volt-e valamikor nekünk ilyen érzésünk, vagy van-e most? Én, mint gyarló bűnös ember, nem vagyok méltó, és senki közülünk nem méltó, nem jogosult arra, hogy követelje az atyától, hogy fiává fogadjon bennünket vissza. Következő egybe tartozó kijelentés, ez a 20 és a 21. vers. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, és odafutott, nyakába esett, és megcsókolta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Kedves testvéreim, a történetek ebből a szakaszából is áldott dolog átgondolni néhány szót és néhány fogalmat. Amikor még távol volt a fiú, ő már elindult hazafelé. Ki kit vett elő észre? A tékozló fiú az atyát, vagy az atya vette előbb észre a hazatérő fiát? Azt olvassuk az igében, mikor még távol volt a fiú, meglátta őt az ő atya. Mit árul el, mit mond el Jézus Krisztus nekünk a példázatnak ebben a szakaszában? Minden embert vár haza. És ami nagyon különös, tékozló fiú nem kezdett így gondolkodni. Én rongyokba vagyok, pénztelenül, korgógyomorral, nem megyek haza az atyai házhoz, hogy először munkát keresek jobb fizetéssel, szerzek egy kis pénzt, új ruhát veszek, legyen egy kis tartalék pénzem, és megjelenem az atyai házba, és azt mondja, fogadjál vissza. Így gondolkodtak a farizeusok és az írástudók. De nem így a bűnösök és a vámszedők. Hány hibáját sorolta fel az apa, amikor találkozott a tékozló fiúval? Hányat? Egyet sem. Hadd kérdezem, bátorítás ez számunkra, hogy térjünk vissza az atyai házhoz? Bátorítás? Mekkora bátorítás? Higgyétek meg, hogy nehéz fejtegetni tovább. Ki az, aki fut ki felé? A fiú fut az atya felé, vagy az atya fut a fiú felé? Hogy mondta el Jézus? Mit tár fel Jézus Krisztus? Ki az, aki szeretettel vár minden megtérő embert az atyai házba, hogy visszatérjen? A mi drága jó atyánk. Nem sajnálta a fiát feláldozni. És ki kit csókolgatott meg? A tékozló fiú az atyát, vagy az atya a tékozló fiút? Kedves testvéreim, ahogy az atya fogadta a fiút, a mi atyánk, Istenünk úgy fogad vissza bennünket. Sok évvel ezelőtt, azért említem meg, hát ha van közöttetek, aki hallott róla, Zolman testvérrel találkoztam Zürichben. És Zolman testvér mondott el egy történetet, ő New Yorkban volt lelkipásztor, és elmondta a következőt, saját tapasztalata volt. Milliárdosoknak 5 gyermekük, tehát különböző milliárdos 5 gyermeke, 3 fiú és 2 lány egy jippel elindult a világköri útra, hogy megkeresse a boldogságot. Az élet feszlességének minden formáját kiélték az úton annyira, hogy egyik fiú bele is halt a feszlett életbe. El is temették ott, ahol meghalt. 4 jönnek hazafelé, 2 fiú, 2 lány, multimilliómosak a szülők. És mivel azért indultak útnak, hogy megkeressék a boldogságot, nem találták meg, jönnek hazafelé New Yorkba, és azt határozták, hogy mind a 4 öngyilkosok lesznek, mert nincs boldogság a világon. És amikor jöttek befelé New York városába, óriási panók hirdették az adventista evangelizációt. És azt mondták, hogy elmegyünk, még egy lehetőséget adunk magunknak, nem leszünk öngyilkosak azonnal. Hosszú volna beszélni róla, elfogadták az igazságot. Megtalálták a boldogságot. Hol találta meg a boldogságot, kedves testvéreim, a tékozló fiú? Kereste a szórakozásban? Kereste a züllött életben? Kereste az erkölcstelen életben? Kereste? Megtalálta? Nem! Ott nincs boldogság. Az atyai háznál van boldogság. És amikor elkezdtem mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellen, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam, akkor figyeljük meg, hogy a 22-től a 24-ig versekben mi történik. Az atya nem is hallgatja végig a megtérő fiának bűnbánó szavait. Mindjárt mondja, az atya pedig mondja az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. Hozzátok ki a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigazni. Kedves testvéreim, próbáljuk átgondolni a felolvasott ige szakasznak tanítását. Az atya nem hallgatja végig a fia bűnbánai mondani valóját, hanem mindjárt rendelkezik. És figyeljük meg a sorrendet, hozzátok ki a legszebb ruhát. Mit jelképez a Bibliában a ruha? Talán olvassuk fel azok kedvéért, akik kevésbé ismerik ezt a jelképnek a magyarázatát. Jelenések könyvénél a 19. résznek a 8. versében találjuk feljegyezve, Jelenések 19. rész 8. verse, és adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Testvéreim, üttörténeti szinten szeretném hangsúlyozni, kitől kapta a tékozló fiú a legszebb ruhát. Ő vásárolta, vagy az atyától, az atyától. És ez mit jelent neked is nekem? Lehetünk-e mi saját erőnkből tökéletes jellemű emberek is, odaállhatunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy örök életet kérek, mert íme a tökéletes jellemem. Mire tanít Jézus Krisztus ebben a példázatban? Kitől kapod te, kitől kapom én a jellemruhát, ahogy a példázatban olvassuk, az atyától. Másik dolog, húzzatok gyűrűt az ujjára. Pál apostol azt mondja a Korintus második levél 11. rész második versében, hogy én eljegyeztelek benneteket egy férfiúnak, aki a Krisztus. Drága testvérem, akár 50 éve olvasod a Bibliát, akár most kezded olvasni, engedd meg, hogy személyesen szólítsalak meg mindannyiatokat. Megtörtént-e életedben ez az eljegyzés? Eljegyeztetted-e magadat Jézus Krisztusnak? Vagy még mindig egyik lábaddal a bűn útját taposod? Add meg most magadnak a választ erre a kérdésre. És a harmadik ajándéka az atyának, sarut a lábára. Kedves testvéreim, nagyon egyszerű, de hatalmas tanítás van benne, hogy abban az időben csak a gazda embernek fiai viseltek sarut. A szolgák mezítláb jártak. És figyeljük a háromas jelt, hogy hogyan fejezi ki az atya, hogy ő nem szolgává fogadja vissza a fiát, hanem fiává. Ott van a ruha, a tiszta jellem, ott van a gyűrű, eljegyezve Krisztusnak, és ott van a saru, ami jelképezi, hogy a gazdának a fia, mert csak az viselhetett sarut abban az időben. Részesültünk-e ebbe a hármas ajándékba? Vagy még ezután kell részesülnünk? Kedves testvérek, ne csüggedjünk el, ha úgy érezzük, hogy eddig még ebben nem részesültem. Nekem még hiányzanak ezek a dolgok. Imádkozz, kutasd az ígét, éld az ígét, amit megérted, hogy el legyél jegyezve örök életre Jézus Krisztusnak. És utána jön az a óriási kijelentés. Mit mond az apa? Azt mondja, mert ez az én fiam. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a példázatnak hátlevő részében valahogy másképp hangzik el a gyenez. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Drága testvéreim, mit akar Jézus Krisztus mondani ezzel a kijelentéssel, hogy ez az én fiam meghalt? Ha nem járunk vele együtt az igazság útján, akkor mi fizikai értelemben élhetünk, de lelkileg halottak vagyunk. Mikor szabadulunk meg a lelki haláltól? Csak akkor, ha visszatérünk az atyai házhoz. Készek vagyunk ezt megtenni. Vagy halogassuk a majdra. Nem tudom, ismeritek ezt a rövid megfogalmazást. A majd a soha városába vezet. A majd soha nem jön el. Sehol a Bibliában Isten nem tanít bennünket arra, hogy majd add át szívedet Jézusnak. Ma, ha az ő szavát halljátok, ezt mondja az ige, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És mit olvasunk befejezésül? Kezdjenek vigadni. Kedves esvérem, figyeljük meg, hogy kik vigadtak. Örömmel telt meg az apa szíve, a hazatérő fia szíve, a tékozó fiú, aki megtér, és a szolgák. Volt-e valaki az atyai házban, aki nem örült? Az otthon levő fiú, és most ezt szeretném a 25-től a 27-ig terjedő verseket olvasni. A nagyobbik fia pedig megzűn vala, és mikor hazajöve, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közben megtudakozzá, mi dolog az? Az pedig mondta, a te öcséd jött meg, és atyát levágta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Tudott-e az otthon levő fiú együtt örülni az atyával, aki Istent jelképez? Miért nem örült? És figyeljétek meg, hogy mit mond tovább. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni, az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. És testvérem, azt szeretném látni, hogy lássunk közösen együtt, hogyan fogadta a tékozló fiút vissza az atya szeretettel. Ki volt az, aki kérelte az idősebb fiút? Egyik örül, a másik dacol. És itt látjuk azt, hogy ebben a történetben melyik az igazán elveszett fiú. De nézzük, érte valamit az Isten kérlelése az idősebb fiúnak? Semmit. Kedves testvérem, sajnos mindig voltak, vannak és lesznek, akiknek még az Isten kérlelése sem ér semmit. Itt azt látjuk. Tovább olvasom, ő pedig felelve mondta az atyának, ime ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtad, és nékem soha nem adtál egy kecsefiút, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig a te fiad, kinek a fia? Hát milyen viszonyban vannak azok, akiknek egy atyuk van? Nem azt lett volna helyes azt mondani, mikor az én testvérem hazajött. Nem testvérem. Én lenézem őt. És most gondoljuk a farizósokra, az írástudókra, a vámszedőkre és a bűnösökre. És micsoda kijelentés az, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez a te fiad a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágtad néki a hízott túlkot. És kedves testvéreim, álljunk meg egy pillanatra. Igazat mond az idősebb fiú? Vagy igaztalant mond? Paráznákkal emésztette fel a tékozló fiú az atya vagyonát? De mégis mi a különbség a két gyermek között? Az egyik visszatér, a másik pedig dacol az Istennel. Melyik vagyunk? Melyik gyermek jelképezi a mi életünket? Erre adjuk meg most a választ. És végül, azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és most figyeljünk, és mindenem a tiéd. Azért éleztem ki a példázat elején, hogy az idősebb fiú is megkapta a reálső részt. Ő is megkapta. Elosztotta az apa közöttük a vagyont. Nem azt mondja Jézus, hogy a kisebbnek odaadta a neki járó részt. Az idősebb nem kapott semmit. De most figyeljük meg ezt a rendhagyó kijelentést. Fiam, te, aki mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Érte valamit az atya által tanúsított szeretet az idősebb fiú iránt? Nem. Vígadnod és örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, Mi megpróbáltuk Isten segítségével közösen együtt átgondolni ennek a történetnek a tanúságait is látni benne, azonban szeretném összegezni, ebből a példázatból azt értjük meg, hogy az apa mind a két fiát egyformán szerette. És ez igaz? Ez igaz. Mind a két, minden ember Isten egyformán szeret. És kedves testvéreim, mind a két gyermek a teremtés formán Isten gyermeke volt. De a megváltás folytán is mind a kettő Isten gyermeke volt? Vagy csak az egyik? És miért nem volt mind a kettő Isten gyermeke? Azért, mert Isten nem szerette? Vagy azért, mert az ember, az idősebb fiú nem szerette? Kedves testvéreim, Isten örül minden hazatérő embernek. Szeretnénk-e mi is örömet szerezni a mi Istenünknek? Azzal, hogy hazatérünk az atyai házhoz. Talán egy-egy mondat erejéig. Mit értettek meg ebből a történetből a farizeusok és az írástudók? Mert ő nekik mondta el először. Van-e reményük a farizeusoknak és az írástudóknak is az örök élet elnyerésére? Kérlelte-e az apa az idősebb fiút is? Senki nincs visszautasítva. De testvéreim, micsoda vigasztalás volt ez a másik csoportnak, a bűnösöknek és a vámszedőknek. Van reményem az örök életre. És micsoda vigasztalás ez, kedves testvéreim, mindannyiunk számára. Akkor mit mond nekünk ez a történet? Melyik fiú szerepét szeretnéd, drága testvérem, betölteni? Hátlevő életedben. Az idősebbét, vagy a fiatalabbét? Ez döntsük el most. Én eldöntöttem. Szeretnék ékozló fiúként élni, de nem a világban, nem a bűn útján, hanem szeretném azt, ebből a történetből hazatérő tékozló fiú legyek. Te is szeretnéd ezt? Akkor hozzuk meg életünk legfontosabb döntését. Térjünk vissza az atyai házhoz. Ebben segítsen Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat a Láthatár műsorában. Örömmel jelentem be önöknek, hogy egy új, lelki témájú sorozatnak lehetnek a nézői, hallgatói az elkövetkezendő időszakban, amelynek a címe Beszélő jelképek. Ebben a sorozatban olyan bibliai szimbólumokat fedezünk fel, amelyek elsőre talán egyszerűnek tűnnek, mégis mély lelki üzeneteket hordoznak. És a mai első témánk élet és növekedés, és így adódik az adásunknak a mai címe, Beszélő jelképek, élet és növekedés. Mit jelent a mag, mit jelent a föld, és mit jelent az eső a Bibliában? Hogyan kapcsolódnak ezek a képek a mi lelki életünkhez, és vajon mi történik akkor, amikor a növekedés csendbe, szinte észrevétlenül zajlik bennünk? Ezekről a kérdésekről beszélgetek mai vendégemmel, Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Úgy döntöttem, hogy egy ilyen tematikát is érdemes lenne bevetni a nézők és hallgatók számára, pláne azoknak, akik szeretik tanulmányozni az igét, mert vannak olyan szimbólumok, amelyeket könnyen megértünk, viszont vannak ezeknek a szimbólumoknak olyan megfogalmazásai, amelyek lehet, hogy elsőre nem mondanak sokat, vagy nem érthetőek, vagy az összefüggésük más szimbólumokkal nem érthető teljes mértékben, és akkor ezekről lehetne beszélgetni, illetve arról, hogy mit üzennek ezek a szimbólumok a mi mindennapi életünkre, a mi mindennapi lelki életünkre, és milyen üzenetet tehetünk félre saját magunknak belőlük. Azonban első kérdésként érdekelne a személyes meglátásod, illetve a hivatásodból adódóan a válasz arra a kérdésre, hogy miért van tele a Biblia jelképekkel és szimbólumokkal? Miért ezt a módszert alkalmazza?
1: Szerintem legtöbb esetben a bibliai jelképek meg szimbólumok próbálnak leegyszerűsíteni valamit. Próbálnak érthetővé tenni valami érthetetlen. Olyan mély igazságokat próbálnak néha, vagy legtöbbször közvetíteni, amiket ha nem használna egy jelképet, vagy egy szimbólumot, a mi limitált kapacitásunk, gondolkozásunk képtelen lenne megérteni és felfogni. Ugye sokszor a jelképek és a szimbólumok által az ismert megmutatja nekünk, hogy milyen az ismeretlen. Tudomást szerzünk arról, hogy Isten milyen azáltal, hogy az ismert dolgok által kinyilatkoztatott nekünk ismeretlen dolgokat. Az isteni igazságokat sokszor földi körülményekhez szabja azért, hogy az emberek itt, a földön meg tudják érteni azokat a valóságokat, amelyek túlszárnyalják a mi megértésünket.

0: Azért, mert ők ott éltek, benne voltak. Viszont a szimbólum időt álló, és számunkra is mond valamit. Ha már nem élünk ott, de mégis az a szimbólum, ami ott volt, minden korszakban mond valamit az embernek. Nagyon fontosak a jelképek. Szerintem segítenek mélyebben megérteni a Bibliának az igazságait. Jézus maga mondja, hogy példázatokban beszélt többször is azért, hogy az emberek megértsék az üzenetet. Közelebb kerüljön az üzenet az emberi szívekhez. Gyakran összetett fogalmakat egyszerűsítenek le a szimbólumok, a jelképek. Például a Szentírásban a bárány szimbolizálja ugye a szelídséget, magát Jézus Krisztust, a jelenések könyvében a sárkány szimbolizálja a sátánt. Tehát vannak olyan szimbólumok, amik, ahogy mondtad, egyszerűen érthetőek, vannak, amikhez több kutatás kell azért, hogy megértsük ez a jelkép, mit szeret, mit akarna mondani, és hova akarnak kiukadni. De szerintem a fő célja a szimbólumoknak, jelképeknek, példázatoknak az az, hogy egyszerűbbé tegye a Szentírásnak a megértését számunkra.
1: Ma három ilyen szimbólummal foglalkozunk, a maggal, a földdel és az esővel. Röviden, mit szimbolizálnak ezek? Mert ugye bár a következőkben részletekben menően elkezdjük elemezni őket, és összeköthetőek ezek a szimbólumok maga növekedés témájával? Mit gondolsz erről?
0: Tehát ugye találkozunk a mindennapi életben, főleg aki falun nőtt fel, az tudja, hogy mi a mag, de bárki tudja, hogy mi ez egy mag, mennyire fontos a mag számára a föld, és mennyire fontos a föld és a mag számára is az eső. Ugye tavasz van, az emberek veteményeznek, és jó, amikor jön egy jó eső, mert nem kell locsolni, nem kell öntözni. Tehát a mag általában a Bibliában az Isten igéjének a jelképe. Tehát Isten igéjét jelképezi, amelyet az emberek a szívükbe vetnek. Az embereknek a szívében van vetve a mag. A föld az az emberi szíveknek a különböző típusa. És majd később meglátjuk azt is, hogy van több talajtípus, több földtípus. Ezek a Bibliában szívtípusok, emberek, akik különböző módon fogadják be Istennek igéjét, a magot. Az első pedig az kívülről jön. Az Isten szent lelkének a beavatkozása, Isten áldása, a Szentlélek munkájának a szimbóluma, amely segít az igének, tehát a magnak a növekedésében, táplálja, vagy megöntözi a földet, ami az ember, és kicsiráztatja, megnöveli, segít a magnak a megnövekedésében, és egyben a termést előre segíti. Tehát ezek a szimbólumok együtt azt mutatják, hogy hogyan hat Isten igéje az emberi életben, az emberi életre, attól függően, hogy milyen típusra, milyen szívtalajra talál az a mag, amelyet elvet. És mennyire nyíltan, vagy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy befogadják ezt. Tehát ez attól függ. Ezek a jelképek összekötődnek. Azt kérdezted, ha össze lehet-e kötni őket. Mert az élet és a növekedés témájával ez a három kép szoros kötődésben van. Ugye a mag az, amiben ott van az élet, ott van az, ami onnan jön létre valójában az élet. Onnan születik. A mag hordja magában az életet, viszont ha nincs elvetve a földbe, önmagában nem tud csinálni, nem tud tenni semmit, tehát nem fog kicsirázni, nem fog teremni. A szívben kell jusson, a szívbe kell jusson, ami a föld, ugye, hogy kicsirázzon. azért, hogy teremjen.

0: hogy elkezdjen nőni. Az első pedig kívülről jön, úgy, ahogy már említettem, ami táplálja, ami fenntartja az életet. És ha mindhárom jelen van, akár a természetben, tehát szükség van azért, hogy valakinek termése legyen, szükség van mindhárom elemre, ugye a lelki növekedésben is szükség van mindhárom elem jelenlétére azért, hogy növekedés, lelki növekedés álljon be. Következzen.
1: Elemzésként egy bevezető ígét választottam ki Márk evangéliumából, a 4. fejezet 26. és 27. verseit. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt és felnő, magam sem tudja, hogy hogyan. Mit árul ez a kép, vagy ez a bevezető ige a témánkról, és arról, hogy hogyan vezeti Isten a mi életünket?
0: Számomra csodálatos ez a bibliai vers, vagy versek, azért, mert Isten csodálatos beavatkozásáról beszél az emberi életben. Hogyan dolgozik Isten akkor, amikor az ember részesen veszi azt? És ha benézünk az életünkben, akkor látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, vagy visszatekintünk az életünk során, látjuk, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nem láttuk annyira nyíltan Isten beavatkozását az életünkben, de ott volt. Ha nem lett volna ott Isten, azt a helyzetet nem tudtuk volna átvészelni. Ő akkor is dolgozik, amikor nem látjuk, amikor az ember alszik, azt mondja ez a szöveg. Akár nem látjuk, akár alszunk, Isten ott van és dolgozik. Ő nem alszik, ő éjjel és nappal szeme előtt tartja azt a magot, amit elvetett, és a mag, ha bár önmagában nem is képes növekedni, Isten az elvetett magot táplálja, és vigyáz rá azért, hogy meghozza a gyümölcsöt. Tehát ez a csodálatos Istenben, és ezt szeretem Istenben, hogy úgy dolgozik, hogy az ember számára nem is tűnik fel, és mégis dolgozik. Az ember is tesz, tehát az embernek is megvannak a maga tennivalói, ugye, felszántja a földet, most metaforikusan beszélek, de lehet azt érteni a gyakorlati életben is, tehát ez így történik, fel kell szántani azt a földet, el kell vetni azt a magot, majd tovább kell művelni a földet, de Isten az, aki vigyáz arra, hogy növekedjen. Tehát egy bizonyos ponton túl tovább az ember nem mehet. Tehát onnan arra Isten az, aki vigyáz. Isten az, aki abból a magból csirát növel. Az ember ehhez nem tud hozzátenni semmit. Evel nem tudja a magot szolgálni. Ő fáradhatatlanul. Isten megállás nélkül dolgozik az emberért. Ezt teszi a megváltási tervben is.
1: Neked volt hasonló tapasztalatod, hogy valami csendben kezdett el benned növekedni, vagy az életedre nézve tudnál felhozni egy ilyen tapasztalatot?
0: Az élet során nagyon sok ilyen dolog van. Egy nagyon gyakori példát szeretnék megemlíteni. Egy prédikációnak a megszületése. Tehát mindig elindul egy ilyen láthatatlan dologgal, olvasok valamit, vagy megragadok valamit, vagy felkelti valami a figyelmemet. Csendben megjelenik, akkor lehet, hogy foglalkozok vele, de úgy magamban, anélkül, hogy láthatóvá tegyek valamit, vagy anélkül, hogy leírjak valamit. És idővel megszületik egy prédikáció, persze én foglalkozok vele, de ugye láthatatlanul, csendben, és a végén, mikor neki kezdek írni, megszületik a prédikáció. De van ennek, vannak, ez egy egyszerű példa minden nap életben. Viszont van egy még megható példám a saját életemből, a lelkészi hivatásom. Gondolom, hogy ez volt az, ami ugye a leglassabban bontakozott ki, ugye. Elkezdődött valamikor gyerekkoromban, fiatal gyerekkoromban, megszületett ez a vágy, ez a mag, ezt a magot valaki oda elvetette, ott elkezdett csirázni, de évek során én erre nem jöttem rá, tehát én nem tudtam. Elkerültem a lice, eljutottam az liceumba, még akkor sem tudtam, hogy ezt az utat fogom választani. 11-esen döntöttem el, valójában akkor kezdett el ez a mag láthatóan dolgozni az életemben. De még azután is voltak pillanatok, amikor láthatatlan módon dolgozott. Tehát sokszor évek kell, hogy elteljenek, addig, míg egy mag kicsirázik, addig, míg egy mag megnő, és a terméség még több. Tehát nem olyan gyorsan működik, mint a mindennapi életben, mint a földművelésben a magnak az elvetése, és egy év alatt, vagy pár hónap alatt kicsirázik, megnő. Tehát ez a lelki életre egy más hatása van, másképp működik ez a dolog.
1: Pedig még a természetben is meg kell várni, amit meg
0: igen,
1: kell várni.
0: Igen, igen, van sokszor, amit több ideig kell várni.
1: Ezen az ige szakaszon kívül milyen igékben találjuk még a mag szimbólumát, így röviden? Aztán van egy néhány igevers, amit ki is választottam, azokat is elemezhetnénk, de a tanulmányozásod során te milyen igékbe ütköztél bele?
0: Ott van egy nagyon ismert, kedvelt példázata Jézus Krisztusnak, a mag példázata, a magvető példázata, amit nagyon sokszor olvasunk, értünk, és beszélünk róla. Ez egy olyan példázat, ami nagyon közel hozza a földművelő embert Krisztushoz, a mennyeknek országához, és olyan dolgok, amikkel Jézus próbálja az Isten országát, mert ez is a címe, 7 példázat az Isten országáról, próbálja az Isten országát megértetni könnyebben velünk. És itt a Máté evangéliuma például 13. fejezetében találkozunk a magvető példázatával, ugyancsak a Lukács evangéliumában is, a Márk evangéliumában is találkozunk ezzel a példázattal. Több helyen megjelenik a mag szimbóluma, annak a szimbóluma, ami életet tartalmaz, és amiből születik valójában az élet.
1: Ha jól tudom, akkor a következőkben fogjuk is ezt részletesebben elemezni. Azonban a Lukács evangéliumában is úgy írja a 8. fejezet 11. verse a magról, hogy a mag az Isten beszéde. Mit tudnál erről az igeversről elmondani?
0: Tehát ez egy szimbólum, amit meg kell értsünk, hogy az a szó, ami Istentől jön, az élet és lélek, mondja János, és fel szeretném olvasni János evangéliumából a 6. fejezet 63. versét, ahol azt mondja János, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ugye kifejezi azt, hogy a szó, Isten igéje, az lélek és élet, és aki ezeket a beszédeket hallja, ugyancsak János azt mondja 5. fejezet 24. versében, nagyon érdekes, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hiszi, annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Tehát Isten igéje, a szó, az élet. A mag az élet. A magban bele van írva a csirázásnak a törvénye. El van rejtve benne a növénynek az élete. Tehát senki nem mondaná meg azt, hogy egy picike magból egy hatalmas nagy növény, száz vagy lehet ezer kis más mag jöhet létre. Tehát ugyanígy az élet el van rejtve, úgy olvastuk, Istennek igéjében, és hogyha valaki, azt mondja, a mag az Isten beszéde, ha valaki hiszi azt, elfogadja azt, az elfogadja valójában az életet. Maga Jézus Krisztus, mert azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Maga a mag, az Isten beszéde, az az élet, az Jézus Krisztus. Nem csak információ, hanem nem csak teória, hanem az életadó erő. Ez a mag. Életadó erő.
1: Sok részletkérdésem van még, de haladok tovább az következő igevers, aztán talán, hogyha még marad időnk, visszatérünk. Az Ószövetségben is találkozunk a mag szimbólumával, Ézsaiás 55:10-11-ben olvasom az igét ebből a szakaszból, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Itt már meg is fogalmazza az ige azt, amit te megfogalmaztál az előbb, viszont még hozzátesz egy érdekességet, hogy nem tér vissza hozzám üresen. Itt beszélhetünk a magról, de beszélhetünk az Úrnak a beszédéről is, ami a szájából kijön. Miért fogalmaz így az ige, ezt hogy kell értelmezni?
0: Tehát nagyon érdekes, azt mondja, hogy az eső is a hol lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé teszi, gyümölcsözővé teszi azt. A hó és az eső az a víz körforgásának a részét képezi, ugye? Lejön, megitatja a földet, a pára felszáll a földből, a nagy vizekről, és újból csapadék formájába eléri a szántóföldet. Megitatja azt, aminek szüksége van, felfrissíti azt, aminek szüksége van frissítésre. Lelket, életet, életet ad mindennek. Hasonlóan a hóhoz, meg az esőhöz, Istennek igéje, Istennek igéje is életet ad. Azért, hogy jó gyümölcsöt hozzon az ember az életében. Tehát az nincs, hogy visszatérjen. Úgy, ahogy a hó és az eső nem tér vissza, nem tér oda-vissza anélkül, hogy valami történjen, ugyanúgy Istennek szava sem fog az emberben, mert valamit előidéz, valami történik, az ő akaratát fejezi ki, az ő szava, és erővel vannak felruházva az ő igéi, az ő szavai, hatnak azokra a tárgyakra, azokra az emberekre, azokra a szívekre. Ugye Istennek akkora hatalma van az ő szavában, az ő igében, hogy azt mondja a Szentírás, hogy szólt és lett a teremtéskor. Tehát az ő szava, az ő beszéde teremt, új szívet ad, átformálja az embert. És úgy, ahogy az eső és ahol betölti ezt a szerepet, úgy Istennek igéje is betölti azt a célt, amelyért létrehozta őt. Ugye a legfontosabb az az, amit azt mondja a János evangélista, olvassuk az ő első az evangélium a első fejezetében, első versében, hogy kezdetben vala ugye az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Tehát ez már megmutatkozott Jézus Krisztus munkájában, hogy az igének mekkora hatalma van, és hogy nem tér oda-vissza üresen.
1: Előfordulhat az, hogy a befolyást, a változást, azt nem feltétlenül rögtön akkor vegyük észre, hanem idővel jelenjenek meg a gyümölcsök, kezdjen el valakinek hatni az életében például az ige.
0: Szeretnék élni George Müller egyik tapasztalatával. Azt mondja, hogy az életének utolsó részében 5 barátjáért imádkozott. Azért, hogy fogadják el Jézus Krisztust. És éveken keresztül imádkozott. 10 év után, 20 év után megjelentek az első eredmények. Elfogadták Jézus Krisztust az ő barátai. De az 5. barátjáért, azt mondja, 55 éven keresztül imádkozott, meghalt. 55 éven keresztül imádkozott, George Müller meghalt, és az ember halála után fogadta el a barátja, halála után fogadta el Jézus Krisztust. Az a mag, amit oda elvetünk, vagy el volt vetve, az lehet, hogy 55 évig, lehet, hogy 60 évig kell, hogy csirázzon, hogy dolgozzon, hogy megnőjön. Tehát a változás legtöbb esetben nem történik egyik napról a másikra. Mert lehetetlen. Az ember vívódik, az embernek kérdései merülnek fel, az embernek problémákkal küzd, hátralép, megint próbál, tehát a mag dolgozik, és lépésről lépésre, idő elteltével meghozza a gyümölcsöt. De nem történik egyik napról a másikra. És néha szükség van akár 55 évre is a változáshoz.
1: Egy kihívás volt összeállítani a kérdéseket, mert amikor az igeverseket kerestem, észrevettem, és rájöttem, hogy nem lehet annyira mechanikusan szétválasztani az esőről, a vízről, a talajról, a gyümölcsről szóló igéket, hanem összekötödnek ők már önmagukban, tehát egyik szimbólum hozza a másikat.
0: Egybe vannak,
1: fonódnak,
0: igen.
1: Igen. Ha rátérünk a földről, a talajról szóló szimbólumra, akkor ez mit jelképezne? Hol találunk a Bibliában röviden utalást földről, talajról?
0: Tehát, ugye említettem, Máté Evangélium a 13. fejezete feljegyzi a magvető példázatát, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez a példázat lehetne akár a talaj, a földnek a példázata is. A legtöbbet a talajról, a földről van szó. Tehát a föld, ugye, ahogy már említettem, az emberi szívnek a szimbóluma, a jelképe. És nagyon sokat, tehát itt a 13. fejezetnek első része erről beszél. Utána elmagyarázza ezt a példázatot, hogy milyen például a tővisek közé esett mag, milyen az útfélre esett mag, milyen szív az, milyen talaj az. Tehát ezek a szimbólumok, a talaj szimbóluma, a föld szimbóluma, az az emberi szívet jelképezi. A víz szimbóluma, az már úgy, ahogy említettem, az a Szentléleknek, az isteni áldásnak a szimbóluma.
1: És hogyha felnagyítjuk a magvető példázatát, akkor milyen különböző talajok jelennek meg, és ezek mit jelképeznek külön-külön? Illetve még az is érdekel, hogy melyik talajtípus található meg gyakran manapság, hogyha erről van egy véleményed, vagy egy rálátásod?
0: Fel szeretném olvasni a Szentírásból azt, ahogyan Jézus ezt a példázatot röviden bemutatja. Azt mondja a Szentírás Máté Evangélium a 13. fejezete, 4. verssel, és amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esik, és eljövén a madarak elkaposák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. És mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földben esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle hallásra, hallja. Itt Jézus elmondja ezt a példázatot, ugye? És később visszatér ehhez a példázathoz, és elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Mit is jelent ez a példázat? Miről is szól valójában? Az útfélre esett mag mit szimbolizál? Ugye azt mondja, jönnek a madarak, és elveszi. Megeszik. Azt mondja a 18. versben, ahol Jézus elkezdi magyarázni ezt a példázatot. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ez a csodálatos Jézusban. Tehát ő el is magyarázza a példázatokat, nem csak leírja, és akkor ad egy szimbólumot, akkor ti értsetek belőle, amit akartok. Tehát Jézus a szimbólumokat megmagyarázza, példázatokat kibővíti. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívében vetetett vala, ez, amely az útfélre esett. Azt írja a Szentírás, hogy azt a magot jönnek ugye a madarak, jön a gonosz, itt ezt szimbolizálja, vagy más helyen, más evangéliumban úgy jelenik meg, hogy Sátán, jön és elkapja, mert nem tudod a gyökeret verni. Nem tud behatolni a földbe, nem tud bemenni a szívbe, és akkor ott marad a földszínén. Tehát hallja az ember, Egyik fülén bemegy, a másikon kimegy, és tovább megyünk. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van föld is. Itt behatolta a maga földbe. De nincs gyökere, azt mondja a Szentírás, nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal megbotránkozik, és tovább kerül. Tehát azonnal kiszárad, mert jön a napfény, jönnek a problémák, jönnek a gondok, és amikor az ember így fellángol, hallja, jónak tűnik, ilyen érzésekre alapuló valami, vallás, ami nem az elmét, nem a szívet szólítsa meg, hanem csak az érzelmeket. Gyorsan fellángolunk, és ugye elszaladunk, mint a tűz a tarlon. Tehát valójában ezek a képek, ezek arról beszélnek, hogy milyen az emberi szív, milyen az emberi talaj. Ott van egy másik, azt mondja, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de világnak, gondjai és gazdaságainak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát bejut oda a gondolat, eljut egy szintre, viszont a földi dolgok jobban megragadják, jobban magukkal veszik, és akkor ez annyiba marad. Isten ígéje nem olyan fontos. Megtalálom majd máskor is. Azok az a közömbös emberek, vagy azok az emberek, akik az értékrendet nem állították fel helyesen az értékrendet, és nem tudják konkrétan, hogy mi is az életben a fontos. A másik, az utolsó, amelyet azt mondja, hogy amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát még az is, amely jó földbe esik, nem az összes hoz 100%-ban, nem az összes 100%-osan terem, hanem mindenkinek ugye megvannak a saját képességei, a saját tulajdonságai is. Ezeket Isten számba veszi. Nagyon érdekes ez a példázat, és az, hogy hogyan szimbolizálja Isten az emberi szívet. És azt kérdezted, hogy melyik szerintem a legveszélyesebb, vagy melyik a legmegtalálhatóbb, gyakoribb. Lehet, hogy az első, az, aki hallja az ígét, mert az ígét nagyjából majdnem mindenfele lehet most már hallani, tehát interneten, ha elmész az utcán, egy plakát, egy valami, tehát Istenek igéjét hallja, nem érti, jön a gonosz, elkapta, megette azt a magot, és tovább ment. Egyik fülén bement az embernek, másik fülén kiment, és tovább teszi magát. Tehát lehet, hogy ez a leggyakoribb. Az a föld, amely annyira már ki van száradva, annyira ki van taposva, annyira nem foglalkoznak az emberek a szívükkel, a lelki dolgokkal, hogy annyira hidegen hagyja őket ez az egész. Annyira szekuláris lett már ez a világ, hogy nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, Isten igéjével.
1: És már annyi időnk maradt, hogy a víz szimbólumáról is beszéljünk egy néhány gondolat erejéig. Mit szimbolizál a Bibliában az eső? Hol találunk utalást az esőre?
0: A Szentírás Mózes 5. könyvében, a 11. fejezet 14. versében, 11. fejezet 14. versét szeretném felolvasni, amely a következőképpen szól. Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes, völgyes föld, az égnek esélyéből iszik vizet. Tehát fentről jön, Istentől jön az Isten áldása és gondoskodása az eső. Az eső gyakran Isten ajándékát szimbolizálja, a Szentléleknek a kitöltetését, ami életet ad a földnek, azt mondja, életet ad az embernek, megadja Isten az esőt a ti földetökre. Ugyanakkor beszél a lelki megújulásról is, a Szentléleknek a kiáradásáról. Szokjuk használni azt, hogy a korai és a késői eső. És az első, az mindig egy ajándék. Az mindig Istennek a beavatkozását jele, szimbolizálja. Isten szava említi a Szentírás úgy hat, mint az eső. És az utolsó időben tudjuk azt, hogy Isten különlegesen kiárasztja a végidőben a szent lelket, a késői esőt. Ezt Joel könyvében találjuk, Joel prófétánál olvasunk erről, és azt mondja itt a Szentírás, a második fejezet, tehát szeretném olvasni, Joel próféta könyvéből. Második fejezet, 23. vers azt mondja, ti is Sionnak fiei, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. És a 28. vers azt mondja, ez a cím itt, így jelenik meg, a Szentlélek kitöltetése, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Tehát ez az a Szentlélek utolsó kiárasztása, a késői eső. Ésaiás prófétánál is megtaláljuk ezt a szimbólumot, és ott még konkrétabban ki van fejtve Ésaiás 44. fejezete, harmadik versében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy az eső, a víz, az az ő szent lelke, az ő lelke, azt mondja így 44. fejezet, harmadik verse, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra, és itt megmagyarázza azután, hogy mi is ez a jelkép, azt mondja, kiöntöm az én lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. Tehát megmagyarázza Isten, úgy, ahogy mondtam, a szimbólumokat. Nem hagyja, hogy az ember ilyen találja ki magának. Ugye az első szimbólum, a víz szimbóluma, az a Szentléleknek a kiáradását szimbolizálja.
1: 1 Korintus 3.6.7-ben azt írja az ige, én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést, azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. Itt ebben a felbontásban azt engedi az ige számomra gondolni, hogy nekünk is van egy részünk, Istennek is megvan a része. Ebben a mai szimbólum értelmében, amit ma boncolgattunk, és itt most a vízről gondolkodva, mert Apollós ugyebár öntözött, mi a mi részünk, mi az Isten része, miért fontos a kettőt nem összekeverni?
0: Tehát fontos megérteni, hogy az ember meddig tud menni. Mit tesz az ember? Tehát nagyon szép az a gondolat, hogy az ember munkatárs Istennel, vagy Isten munkatárs az emberrel, közreműködik a világ megmentésében. Viszont az embernek csak egy pillanatig van, vagy egy pontig van joga menni, vagy egy pontig tud menni, tovább nem tud menni. Tehát ugye azt mondja az írás, hogy Pál apostol plántál, Apollos öntöz. Tehát elveti a magot, és ezt mindenkinek, Krisztus ezt a feladatot mindenkire rábízta, azt mondta, menjetek és tegyetek tanítványokat. Hirdessétek az ígét, hirdessétek az életet, mondjatok rólam. Tehát ez a felhívás, az ígének a plántálása, az elvetése, a magnak az elültetése, ez mindannyiunkra érvényes. Nem csak egy részére az emberekre, nem csak Pál apostolra, nem csak azokra, akik lelkészek. Tehát minden egyes emberre, rám is és bárkire. Az, aki öntöz, az vigyáz. Tehát jön egy másik ember lehet, aki vigyáz arra, hogy az a magnak az élete jól formálódjon. Uh-huh. Tehát, hogy meglegyenek a tápanyagok.
1: Viszont, szüleink például.
0: Igen, például a szüleink. De az, aki a növekedést végbe viszi, az, aki majd a végén learatja, már ha tovább olvassuk, akkor arról is beszél a Szentírás. Tehát az Isten munkája. Tehát ott már az embernek nincs szerepköre, ott az ember megáll. Az ember annyit tud tenni, hogy elkészíti a szívet, elplántálja a magot, és itt a földön vigyáz rá, hogy életben maradjon. De valójában az, aki megnöveli, aki az életet adja belé, az maga Isten. Ha Isten nem lenne, nem lenne az élet. Mert ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb dolog, amiről ma beszélgethetünk,
0: igen,
1: hogy bár nem látjuk, Isten adja a növekedést, és minden hihetetlenül alakul, nélküle semmi nem
0: így
1: alakul
0: van
1: igazából. Még két érek a Galata levél 5. fejezetének 22. és 23. versére. Itt már a gyümölcsökről van szó, erre nem térünk ki konkrétan, de összekötetésbe lehet hozni Filippi 1.6-tal is. Elolvasom Galata 5.22-23-at, azt írja az ige, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Aztán záróigéként a Filippi 1.6-ot választottam. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, és itt gondolok azokra a gyümölcsökre, amiket az előbb felolvastunk Galata 5-ben, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Mit üzensz azoknak a személyeknek, akik úgy érzik, nincsen egy növekedés az életükben?
0: Várjanak. Várjanak és tekintsenek Jézusra. Ne nézzék azt, ami most ott van, vagy ami ott van körülöttük, hanem ami a legfontosabb az, hogy felfelé tekinteni Krisztushoz. Amikor Krisztust látjuk, amikor tudjuk azt, hogy a Szentlélek gyümölcsei valójában azok onnan jönnek, és az, ahogy leírja az írás is, a lélek gyümölcse, tehát nem az enyém, azt ő fogja munkálni bennem, rajtam keresztül. Tehát az ember várjon, nézzen fel, és kérje az Úrtól azt, hogy az Úr vigye véghez ezt a munkát az életében. Tehát nem tud tenni az ember semmit, hogy előre segítse, hogy most felgyorsítom ezt a menetet. Tehát az ember az vár, és Isten az, aki végez, aki cselekszik.
1: És zárásként összetudnánk még egyszer foglalni röviden ezeket a szimbólumokat, és egy rövid tanulságot vagy gondolatot ezeknek kapcsán.
0: Hát ugye beszéltünk a mag szimbólumáról, ami Isten igéjének a szimbóluma, beszéltünk a talaj szimbólumáról, ami az a szív szimbóluma, a föld szimbóluma, az az emberi szívnek a szimbóluma, az első szimbóluma, vagy a víz szimbóluma, ami a Szentlélek és az isteni áldások szimbólumaként jelennek meg a Szentírásban. Ezeket egybe kell venni, mert ezek segítik a magnak a táplálékát, az életnek a fejlődését, ez az életnek a ciklusa, tehát mag, növekedés, termés, és ami a tanulság szerintem ebből, hogy mindannyiunknak van egy szerepe ebben az egészben. Tehát én vagyok a talaj, az én szívem az, amiben táplálva van egy mag, függ attól, hogy milyen az a talaj, lehet köves, lehet az a talaj olyan, mint az út, kivert, de lehet az a talaj egy jó föld is, ami meghozza a gyümölcsöt. És csak a jó föld fog a végén gyümölcsöt teremni. Tehát egy közreműködés van az ember és Isten között, viszont az ember csak egy pillanatig tud elmenni. Nincs, Istennek van teljes szerepköre, hatásköre. Az ember limitált. Viszont fontos megértenünk a mi szerepünket is. Ne összekeverni a szerepünket, tehát tudni konkrétan meghatározni, hogy ez az én szerepem, ezt én kell tegyem, el kell plántáljam a magot, meg kell tisztítsam a szívemet, készen kell álljak a mag befogadására, arra a növekedésre készen kell álljak, amit Isten elvégez, viszont a növekedés, az aratás, az majd Isten munkája. És én azt kívánom tiszta szívemből minden kedves hallgatónak és nézőnek, és magamnak, és mindenkinek, hogy az én szívem, az én életem egy tiszta talaj legyen, amiben az elplántált mag meghozza a termést.
1: Segítsen az Úr ebben
0: Amen.
1: Mindannyiunkat. Köszönöm, hogy itt voltál. Rengeteg dologról még beszélgethetünk ennek a témának a
0: Bő
1: keretén
0: téma,
1: belül. Bő
0: amiről
1: téma, és
0: sokszor lehet.
1: sok igevers létezik ezeknek a szimbólumoknak a kapcsán, de örülök, hogy egy parányi részét ezekből átbeszélhettünk, és segítettél az értelmezésben. Sok áldást a szolgálatodra nézve, és szeretettel visszavállak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen, az Úrnak legyen hála mindenki.
1: Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Földvári Dániel, gyakorló lelkipásztor magyarázta meg nekünk a növekedés kapcsán, melyek azok a szimbólumok, amelyek a Bibliában üzennek számunkra. Ma a magról, a földről és az esőről volt szó, de legközelebb a víz szimbólumokról fogunk beszélgetni, következő vendég meghívottammal. Ennek keretén belül tovább folytatjuk a gondolatmenetet, beszélünk itt is az esőről, de beszélünk a folyóról, a forrásról, a harmatról, hasonló gondolatokról, és levonhatjuk ezeknek a alapján azt a következtetést, hogy mit üzen számunkra Isten. Várom Önöket, szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is, addig is minden jót és sok áldást a viszontlátásra.

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az előadás címe életmódváltás dietetikai szempontból. Én Negyed Gabriella vagyok, dietetikus, és először szeretnék arról beszélni nektek, hogy mit is jelent az, hogy dietetika, és mivel foglalkozik. Hát a dietetika az táplálkozástudomány, és az élelmezés tudománynak a gyógyélelmezéssel foglalkozó ága. Tulajdonképpen manapság a kutatókat leginkább az érdekli, hogy melyek azok a tápanyagok, nélkülözhetetlen anyagok, amelyekre a szervezetnek szüksége van, és maga a dietetika tudománya is azzal foglalkozik, hogy miből, mennyit kell fogyasztanunk, mennyiségekre helyezik a hangsúlyt, tehát hogy milyen arányokban kell a tápanyagokat fogyasztani ahhoz, hogy egészségesen étkezzünk. A dietetika tudománya 18. században indult fejlődésnek, és akkor, mint az egészséget fenntartó dolgok tudománya volt, majd a 19. században kezdődött el az a folyamat, amikor már a betegségek megelőzésében is fontosnak tartották ezt a tudományt. Hát itt, ebben az időben sok évszázados hagyományok dőltek meg, hogy például a lázas beteget szomjaztatták, tehát rájöttek, hogy ez nem így van. Utána változott meg ez a szemlélet, hogy inkább bőséges folyadékbevitelre és a tápanyagok bevitelére szükség van. A diét egyébként a táplálkozás szabályait jelenti, és mindig, amikor egy étrendet megírunk, akkor figyelembe kell venni, hogy minden étrendnek egyénre szabottnak kell lennie, mert minden ember más, és mindenkinek más a toleranciája, a tűrőképessége, ami az egyik embernek jó, az nem biztos, hogy a másiknak is jó. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek, amiket figyelembe kell vennünk. A táplálkozás az életműködések fenntartásához szükséges. Tehát a táplálkozás során felvesszük azokat a tápanyagokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Itt nagyon sokat hallottunk arról, hogy vannak különböző tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy ha vegetáriánusak vagyunk, akkor bizonyos betegségek megelőzhetők, például ugye a cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy a daganatos betegségek megelőzése. Én egy kicsit más oldalról közelítem meg ezt a témát, hogy inkább arról, olyan irányból, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, miből épül fel a szervezet, hogyan valósul meg az, hogy amit eszünk, azzá leszünk, és hogy ezen az úton, hogy akkor mi is az az étrend, ami a legideálisabb a számunkra, milyen az egészséges táplálkozás. A szervezet, tehát ugye amit eszünk, azzal leszünk, a táplálékunkból épül fel. Tehát a táplálékokat a szervezet megemészti, és aztán azok alapanyagaira bomlanak le, és azok mind beépülnek a szervezetünkbe. Alapvetően három tápanyagról beszélünk, tehát a táplálék tartalmaz fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat. A fehérjék, amikor lebomlanak a szervezetben, akkor azokból aminósavak lesznek, és ezek az aminósavak a vékony bélben, a bélbolyókból felszívódnak, majd a vérből eljutnak egészen a májba, és a máj ez egy olyan központi szerv, ami átalakítja ezeket az aminósavakat, és ezután ezekből az aminósavakból a májban az átalakítás után enzimek lesznek, emésztőenzimek például, vagy szállítófehérjék, ugye a hemoglobin az oxigént szállítja a vérben, a mioglobin pedig az izmokba. Aztán védőfehérjék lesznek belőle, például az immunfehérjék, ez is ezek ilyen aminósavakra van szükség, véralvadási faktorok, aztán hormonok, például az inzulin is aminósavakból épül fel, vagy a növekedési hormon, aztán izomfehérjék.

fehérjéket kaphatunk. Ilyen teljes értékű fehérjék például a szárazszőlősek és a gabonafélék párosítása. Ezt például a gyakorlati életben úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy szárazbab főzelékhez, egy barna kenyeret, ha elfogyasztunk, akkor már teljes értékű fehérjéhez jutottunk. Aztán száraz hüvelyesek és olajos magvak szintén teljes értékű fehérjéket adnak, akkor a gabonafélék és zöldségfélék, gabonafélék, olajos magvak, tehát mondjuk egy barna rizs mellé egy párolt zöldségköret, az már teljes értékű fehérje. Aztán a zöldségfélék, olajos magvak, tejtermékek, zöldségfélék, gabonafélék, tejtermékek, tehát ezek már kombináltan vannak jelen, tehát ezek is teljes értékű fehérjéket adnak. Egyébként a fehérjék az összenergia szükségletből 12%-ot kell, hogy alkossanak, tehát ez egy nagyon kevés szám, nagyon kevés arány. Ami azt jelenti, hogy olyan túlzott mennyiségű fehérjére nincs is szükségünk. A fehérjéket biztosítani tudjuk a változatos táplálkozással. Aztán a következő zsírok. A zsírok, ugye itt elsősorban a zsírsavakról fogunk beszélni, mert a mindenféle zsíradék, ugye vannak állati eredetű zsírok, és vannak növényi olajok. Az állati eredetű zsírokban nagyobb arányban vannak jelen a telített zsírsavak, ezért azoknak, és ezekre az a jellemző, hogy ezek a telített zsírsavak, ezek szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak. A növényi olajokban viszont nagyobb arányban vannak a telítetlen zsírsavak, és azok viszont folyékony halmazállapotúak a szobahőmérsékleten. De mindenféle zsírban jelen vannak telített és telítetlen zsírsavak, csak más-más arányban. Egyébként az egészséges táplálkozásban azt mondják, hogy nincsen olyan olaj, amiben a zsírsavak egyenletes, illetve a szervezet számára optimális mennyiségben tartalmazzák a zsírsavakat, hanem elvileg ezeket is változatosan kellene használnunk, mert mondjuk az egyik olajban például az olívaolajban nagyobb arányban vannak egyszeresen telítetlen zsírsavak, amik a koleszterin szintet csökkentik. A napraforgó olajban nagyobb arányban vannak omega-6 zsírsavak, ezek többszörösen telítetlen zsírsavak, vagy például a lemmagolajban pedig inkább az omega-3 zsírsavak vannak meg nagyobb mennyiségben, tehát ezt is az lenne a legideálisabb, hogyha tudnánk változatosan használni. Tehát a zsírok emésztése tulajdonképpen a májat, az epét és a hasnyál mirigyet veszi igénybe. Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak, ez az omega-9 zsírsav. A napraforgó olaj, kukorica, csíraolaj, ezekben inkább omega-6 zsírsavak. Ez a linolsav. A lemmagolajban, abban pedig az omega-3 zsírsavak vannak meg. Tehát a zsírok a szervezetben lebomlanak, illetve a zsíradék, glicerinre és zsírsavakra alapvetően. A zsírsavak nem a vérkeringésen bejutnak, hanem a nyirokkeringésbe, tehát egy lényegesen hosszabb utat tesznek meg. Majd ezek egy része raktározódik. És nagyon sokféle funkciót is ellátnak, mert más része a májba kerül, és a májban szintén ezek a zsírsavak átalakulnak, tehát ugye az előbb már említettük, hogy a fehérjékből keletkező aminósavak is a májba kerülnek, és ott átalakulnak, és a szervezet felépítésében vesznek részt. Ugyanígy a zsírsavak egy része is a májba kerül, és ott, amikor átalakulnak, akkor ezután részt vesznek a sejthártya felépítésében, vagy a véralvadásban. Aztán például a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában, tehát ezek a zsírban oldódó vitaminok az A, D, E és K vitamin. Aztán ezek a zsírsavak részt vesznek például a hormonok, különösen a mellékvese és a szteroid hormonok felépítésében.

Ezen kívül a sírok, ugye, ami elraktározódik, azok mechanikai védelmet nyújtanak számunkra, és csökkentik az ütődések kockázatát, valamint egyes szervek, tehát itt a belső szervek rögzítését is biztosítják, hőszigetelő funkciót látnak el, védik a szervezetet a gyors hőmérséklet változásokkal szemben. Aztán ugye jó lakottságérzést is adnak, tehát igazából nem lehet elképzelni egy étrendet zsiradék nélkül, mert akkor olyan élvezhetetlen lenne, mert ugye aroma és ízanyagokat is hordoznak, tehát kioldódnak a zsiradékbe ezek az aroma és ízanyagok, és ezen kívül energiát is biztosítanak a szervezet számára. Itt azonban egy felkiáltójelet kellene tennünk, mert a zsírok kétszer több energiát tartalmaznak, mint a szénhidrátok. Tehát nagyon óvatosan kell velük bánni, és például az előbb említettem, hogy az összenergia szükségletét 12%, tehát az összenergia szükséglet 12%-át adják fehérjék, 30%-ot pedig a zsiradék kell, hogy biztosítsa, de azonban nem örülhetünk annyira ennek, hogy jaj, de jó 30%, mert aztán igazából ezt a 30%-ot is csak úgy lehet tartani, hogyha valaki mindig a zsírszegény tejet veszi, vagy a kefirt, joghurtot. Tehát mindenből zsírszegényeket választ, mert aztán utána megugrik nagyon könnyen ez a zsiradékbevitel. Ez egyébként azt is jelenti, körülbelül 60-70 g zsiradékot jelent, ez a 30%. Lehet, ugye ez most nem azt jelenti, hogy 60 g mandulát kell lennem, mert a mandulában sem az egész zsiradék, hanem abban is vannak fehérjék. Tehát így összességében. De majd a végén még mondok számokat a vitaminokkal kapcsolatban, hogy megláthatjuk, hogy a gyakorlati életben hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy mondjuk minden vitamint, illetve a vitamin szükségletünket teljes mértékben tudjuk bevinni a szervezetbe. Aztán a harmadik legnagyobb tápanyag csoport a szénhidrátok. A szénhidrátokra van a legnagyobb szükség a szervezetben. A táplálékkal elfogyasztott szénhidrátból az emésztőenzimek hatására glükóz, szőlőcukor lesz. Majd ez a szőlőcukor az inzulin segítségével jut be a sejtekbe. Tehát ugye először a glükóz felszívódik a bérrendszerből, és szintén a vérbe kerül. Majd ezután a vérből az inzulin segítségével eljut a sejtekbe. És ezeknek a szénhidrátoknak a legfontosabb funkciója az, hogy energiát szolgáltatnak, tehát ahhoz, hogy mi mozgunk, és mindenféle tevékenységhez elsősorban szénhidrátokra van szükség, és odaírtam, hogy csak másodszorban a zsírokra támaszkodik a szervezet. Tehát elsősorban a szénhidrátokat fogja elégetni. Aztán az emberi agy és a központi idegrendszer működéséhez is szénhidrátokra van szükség, és ez az összszénhidrát szükséglet mintegy 40%-át igényli. Egyébként az összszénhidrát szükséglet az energia 58%-a, tehát majdnem az összes szénhidrát szükséglet szinte a központi idegrendszer és az agyműködéshez kell, illetve még ezen kívül a mozgáshoz. Ahhoz is nagyon sok szénhidrátra van szükség. Tehát az energia szolgáltatás alatt azt is értem, hogy például az emésztés, szívműködés, akkor légzés, tehát mindenféle, ami a szervezetben ilyen életfolyamat történik, ahhoz energiára van szükség. A legtöbb energiára a mozgáshoz van szükség. Aztán a harmadik jellemző a szénhidrátoknál, hogy a fölösleges szénhidrát a májban és az izmokban raktározódik, és hogyha mondjuk hirtelen stressz helyzetbe kerülünk, akkor az első, hogy a májból fog előjönni ez a szénhidrát, ami aztán segítségünkre lesz, hogy az adott helyzetben a megnövekedett energia szükségletünket pótolni tudja. És fontos még azt is tudnunk, hogy például akik fogyókúráznak, ott
májban lévő raktár, aki nem edzett, annak legalább 40 percig kellene mozogni, hogy az kiürüljön, és hogyha kiürül a májból ez a raktár, akkor utána kezd el a szervezet a zsírokat égetni. Egyébként felmerül ugye az emberben a kérdés, hogy manapság milyen sokféle étrend van, és mondjuk a sajtóban vagy a médiában is mindig reklámoznak valamit, és akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy most akkor melyik a jó, mit kell követni. Hát ilyenkor szerintem az a legjobb, hogyha ismerjük ezeket az információkat, úgyhogy ez az előadás egy kicsit ilyen elméleti síkú, mert úgy gondolom, hogyha megismerjük a szervezetnek a működését, akkor utána már jobban tudunk következtetéseket levonni, hogy vajon az étrend, amit éppen reklámoznak, hogy az most mennyire jó. Például ugye van ez az Atkins diéta, ahol inkább azt mondják, hogy csak fehérjét kell fogyasztani, meg zsíradékot és szénhidrátot ne, hát ugye ott meg túlzásokba esünk. Tehát mindenképpen fontos az arányok megtartása. És majd erről a végén, az összefoglalásban még ejtek szót, hogy tényleg mi minden fér bele ebbe az étrendbe, de nagyon fontos a változatosság az étrendben. És hogy, hogy minél több zöldségfélét, teljes kiörlésű gabonafélét, növényi olajokat, olajos magvakat fogyasszunk. A vitaminokról akarok még szót ejteni, és utána arról, hogy például egyes vitaminokból mennyit kell fogyasztanunk, illetve mivel tudjuk biztosítani a napi szükségletet. 4 vitaminra koncentráljatok. Első az A-vitamin. Tehát az A-vitamin azért nagyon fontos, mert például a látáshoz szükséges, vagy például, ha valakinek nagyon száraz a bőre, akkor is lehet, hogy A-vitamin hiánya van. Aztán afrikai országokban még most is előfordul, hogy ilyen szürkületi vakság alakul ki gyerekeknél. Ugye nálunk itt nyugati országokban annyira nem jellemző. Mivel tudjuk az A-vitamint bevinni a szervezetbe? Ugye a növényekben a bétakarotin található meg, napi szükséglet felírtam 1 mg-ja retinol ekvivalens. Ezt fedezi például 50 g sárgarépa, az nem is olyan nagy mennyiség. 100 g szezámmag, ez a 4 evőkanálnyi körülbelül, vagy 140 g aszalt sárga barack, vagy 140 g spenót. Tehát a karotin az ilyen piros és sárga és sötétzöld színű zöldségfélékben található. Tehát annyira nem vészes. Tehát ezzel az ábrával tulajdonképpen arra akartam választ adni, hogy szükségünk van-e táplálék kiegészítőkre. Nagyon sokat reklámozzák. Igazából a vitamin hiány esetében van erre jobban szükség, vagy mondjuk, hogyha az immunrendszerünket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, mondjuk egy évben egyszer lehet egy ilyen kúrát csinálni, de rendszeres szedésre nincs szükség. Akkor nézzük tovább az E-vitamint. Hát az E-vitamin az immunrendszer serkentésében vesz részt, vagy véralvadásgátló, és nemi hormontermelésben is szerepet játszik. Például meddőségnél, abortusznál is lehet ok az E-vitamin hiány, de annyira végül is nem jellemző, tehát nagyon nagy hiánybetegség alakuljon ki. Ez elsősorban a növényi olajokban és olajos magvakban található meg. Mivel tudjuk fedezni? Például az E-vitamin szükséglet, ez naponta 12 mg, ezt 30 g tökmag fedezi. Hát ez már nagyon kevés, ez olyan másfél evőkanálnyi. Vagy 40 g napra forgó olaj, vagy 50 g mandula. Ez a 40 g, ez körülbelül egy olyan 2-3 evőkanálnyi. Tehát simán tudjuk pótolni ezt a szükségletet. Akkor a következő a B12 vitamin. Ugye ezt nagyon sokszor mondják, hogy vegetáriánusoknál hiány alakulhat ki. A B12 vitamin ugye nagyon fontos, a vörös vérsejt képződéshez szükséges, és különböző anyagcsere folyamatokhoz, itt a nukleinsav anyagcserét írtam.
hiányában vérképzési zavarok lehetnek, vagy a hiánybetegség a vészes vérszegénység. Hogyha például nincs gyomorsav, akkor is ilyen B12 hiány alakulhat ki. Hogyan tudjuk pótolni ezt a B12-t? Hát ez sajtokban azért elég nagy mennyiségben van ilyen B12, például 130 g sajt, vagy a 230 g túró, vagy 4 dl tej. Tulajdonképpen úgy is meg lehet oldani, hogy valaki ilyen táplálékkiegészítőt szed. Tehát, hogyha nem eszik sajtot, akkor azért ezt nem árt szednie, mert igaz, hogy a vastagbél baktérium, illetve a vastagbélből is felszívódik valamennyi, vagy termelődik, de ezek még igazából ilyen bizonytalan források. Ezt nem támasztották annyira alá. De ez biztos, hogy ezek az élelmiszerek tartalmazzák B12 vitamin, tehát egyes növényi forrásokban is megtalálható, de az nem olyan, nem úgy hasznosul, tehát az nem aktív, hanem inaktív. Tehát ez biztos, hogy hasznosul és felszívódik, és hát én egyelőre erre tudok hivatkozni, mert ez a biztos, a többi az bizonytalan. Aztán biztos, hogy ez így változik, meg mindig fejlődik a tudomány, de egyelőre még nagyobb a veszélye a B12 hiánynak, tehát jobb, hogyha az ember inkább megelőzi a bajt, mint hogy esetleg valami komoly probléma legyen, mert azért, hát igaz, hogy ez raktározódik, 5 évig elég a B12, de aztán lehetnek nem csak vérképzési problémák, hanem idegrendszeri zavarok, tehát például egy feledékenység, kimerültség, levertség, ezek mind okai, tünetei lehetnek a B12 vitamin hiányának. De még a C-vitaminról csak annyit, ugye ezt tudjátok ti is, hogy ez az immunrendszer felépítésében segít, vagy védi a fogint, a fogakat. Tehát például hiányában vérzések lehetnek az ínyben, vagy fertőzésre való hajlam lehetséges, hiánybetegség a skorbut, tehát az most már nem jellemző. És hát hogyan tudjuk fedezni? Hát egy fél zöld paprika, az már fedezi a szükségletet. Hát mondjuk, hogyha az almából akarom fedezni, akkor almából már 1 kilót kéne elfogyasztani. Tehát az almába például kevesebb a C-vitamin. De mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 120 mg, és akkor az még mindig fedezi egy darab zöld paprika. Vagy például vannak esetek mondjuk egy betegségben, akkor ugye megnövekszik ez a szükséglet. És akkor valóban többre van szükségünk, de még akkor is, hogyha valaki naponta egy zöld paprikát megeszik, még azzal is tudja fedezni a C-vitamin szükségletét. Aztán vagy mondjuk másfél narancssal, vagy a brokkoliban is nagyon sok C-vitamin van, mondjuk 50 g brokkoli, 100 g karfiol, 120 g káposzta, egy tányér paradicsomos káposzta, az már bőven fedezi a napi C-vitamin szükségletet. Van nálam még 4 ásványanyag, itt is csak talán ezt nézzétek meg, hogy kálciumot hogyan tudjuk pótolni. Ugye nem tudom, megkérdeztem, hogy milyen étrendben vagytok. Vegetáriánus mindenki? Mérsékelt húsfogyasztó? Vagy mondjuk a vegetáriánusból melyik óvalaktó, vagy vegán? Vegyes, ugye? Hát én inkább az óvallaktó vegetáriánust tartom jónak, de én sem vettem meg a halat vagy a szárnyasokat, tehát hogyha olyan helyzetben adodok, akkor meg szoktam enni, hogyha mondjuk mit tudom én megkínálnak vele. Tehát igazából egy mérsékelt húsfogyasztó még az is egészségesnek számít, és hát egy vegetáriánus az hallhatjuk, hogy mennyi előnye van, de egy vegetáriánus étrendet is lehet rosszul csinálni, hogyha mondjuk a szénhidrátokat túlzásba visszük, vagy van, aki azt mondja, hogy nem eszik húst, de mondjuk persze nem hiszem, hogy ez most így itt közülünk lenne ez jellemző, hanem van, hogyha valaki túl sok édességet eszik, tehát az se jó, ugye. Tehát nem lehet elmenni egyik irányba sem. Tehát ez az egész táplálkozási témát, tehát nagyon változatos ez az egész. És nem lehet egy-egy sémát húzni, most csak ez a jó, vagy csak az a jó, hanem
hanem tényleg ami jó, azt mindenből meg kell tartani. Na nézzük, hogy a kalciumot hogyan tudjuk úgy pótolni, hogy mondjuk valaki vegetáriánus. Hát most már megint a sajta jövünk. Ugye az olajos magvakból a szezámmag és a mák, azok tartalmaznak nagyon sok kalciumot, és azokkal, hát igazából itt is jó lenne megtalálni a középutat. Tehát én úgy látom a munkám során, hogy az embereknek nagyon változatosak a táplálkozási szokásaik. Tehát például vannak, akik csak kenyeret és húst fogyasztanak, vagy például nagyon jellemző az, hogy például elég gyakran fogyasztanak alkoholt napi szinten, az úgy van, aki napi 1 liter, ez egy, na jó, mondjuk ez az egyik legtöbb, de naponta 0,5 liter az úgy átlagos, tehát aztán nem fogyasztanak zöldségfélét naponta, csak heti 2-3 alkalommal, tehát igazából annyira nagy eltérések vannak, és olyan szélsőségek vannak, hogy mondjuk egyik irányban van egy ilyen, hogy abszolút ne együnk semmi ilyet, a másik oldalon meg abszolút az állati eredetű élelmiszerekről van szó, hogy valahol a középutat kellene megtalálni ebben is, mert ami bizonytalan, abból nem biztos, hogy tudom fedezni a vitamin szükségletemet, tehát mondjuk itt a B12-re gondolok, és akkor, hogyha mondjuk nem ehetek sajtot, akkor mivel? Mert akkor egyszerűen nem tudom, hogy akkor mivel tudja bevinni ezt a B12-t. Mondjuk én soha nem voltam híva a riogatásnak, tehát hogy elriasztom az embereket, mert ugye az evésnek is a legfontosabb funkció, hogy az evés az öröm, tehát hogy az élvezetes legyen, amit megeszek, és hogy örüljek annak, és ne legyek stresszbe, hogy most ezt ehetem, meg azt nem ehetem. Tehát igazából, hogyha megnézzük, hogy mire van szükségünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk itt, ahogy felsoroltam ezeket, hogy mondjuk a magnézium szükségletet tudjuk egy kevés, mondjuk 40 g tökmag, vagy egy másfél darab korpás zsemlével fedezni, akkor ezekből az látszik, hogy minél több teljes kiöllésű élelmiszert, minél több száraz hüvelyeset kell fogyasztani, mert aki mondjuk vegetáriánus, annál ezeket az ásványanyagokat legfőképpen ezekből tudjuk pótolni, mert ugye a húsokban tudjuk, hogy sok a B12, meg sok a cink, meg a magnézium, vagy a kálcium is van ugye a tejtermékekben. Mivel tudjuk mondjuk pótolni? Tehát nagyon sok szárazhüvelyes, nagyon sok teljes kiörlésű zöldségfélék. Minimum naponta egy 500-600 g zöldségfélé gyümölcsöt el kellene fogyasztanunk. Ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzunk. Tehát igazából mindenféle irodalmat meg kell először vizsgálnunk. Mert tehát igazából amit most én elmondtam, ez nem csak a nyugati orvoslás, hanem hát nyugati orvoslás végül is. Tehát ez egy egész... Tehát teljesen a táplálkozás tudománynak a mai álláspontja, és én is szoktam olvasni valóban külföldi szakirodalmakat is, és mondjuk, hogyha ha van valami, amit egy intézet képvisel, de a többi meg nem, akkor nem biztos, hogy az a legjobb. Az a legjobb, amit nagyon sokan képviselnek, több helyen is alátámasztották azt az információt, és az már biztos, hogy hiteles. Hogyha nem csak egy valaki mondja, hanem más valaki is rájön, hogy na igen, ez így van. Na akkor még az utolsó, tehát ugye ezek voltak a makroelemek, kálcium, foszfor, nátrium, kálium, magnézium. Egyébként a szervezetnek 4-5%-át alkotják ásványanyagok, és ennek a fele a kálcium, negyed része a foszfor, és csak a többi része a többi ásványanyag. Akkor ugye itt még a vashiányról érdemes beszélni, mert a vegetáriánus étrendben ez is felmerül. Hát a vasból is azért elég sokat kell fogyasztanunk, tehát mondjuk
10 dek a mák, vagy 15 dek a szezelmaga az, ami biztosítja a napi vas szükségletet, ezt a 12-15 mg-ot, vagy 160 g köles. Tehát ugye a teljes kiörlésű gabonafélék, aszalgyümölcsök, olajos magvak, tehát a mákban nagyon sok a vas, vagy a szezelmagban. Ezekből tudjuk pótolni a vasat. Vagy a cink, az pedig, mondjuk az már sokkal könnyebb, mert például egy műzliszálat az már segít a cinket pótolni. Vagy itt is mondjuk a száraz hüvelyesekben is nagyon sok van, vagy a sajtokban is sok cink van. Tehát körülbelül ez a lényege a táplálkozásnak. Tehát én úgy látom ezek alapján, hogy mondjuk egy kicsit így jobban áttanulmányoztam, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, és mi az, amiből felépül, hogy ezt egy óvolaktó táplálkozás ezt biztosítja. De ugyanakkor mondjuk egy mérsékelt húsfogyasztó, aki heti egy-két alkalommal fogyaszt húst, még azzal se lesz egészségtelen igazából, mert az is mindent pótol. De hogyha valaki mondjuk vegán, az is lehet egészséges, hogyha mondjuk mellette a B12-t tudja pótolni. Tehát igazából ami fontos, hogy a túlzott fehérjebevétel, ugye, ahogyha valaki nagyon sok húst eszik, húst hússal, vagy a túlzott zsiradékbevitel, azok a legnagyobb problémát okozzák, és egyébként nagyon érdekesek az emberek, mert nagyon sok történet volt már, amikor így beszélgettünk a táplálkozási szokásokról. Hát ugye hogyan lehet megváltoztatni valakit, az életmódját? Ez egy nagy kérdés ebben a szakmában, mert amikor én oda megyek egy emberhez, akkor ehhez nagyon sok türelem kell, hogy megértsem, akkor utána felmérni, hogy milyenek a táplálkozási szokásaim, és akkor elbeszélgetünk velük, és akkor hát mondom a néninek, hogy hát mondom, kisnéni, fogyni kellene egy pár kilót, hogy 25 kilós testsúly feleslege van, és akkor hát ő meg teljesen idegesen mondja, hogy hát miért, hogyha megeszek egy zsemlét egy felvágottal, akkor a végén gyomorsüllyedésem lesz. Szóval ilyen vicces dolgokat tudnak mondani. És tehát nagyon nagy türelemmel kell oda menni az emberekhez, ahhoz, hogy megváltoztassuk az életmódjukat. És tehát mindenben a kiegyensúlyozottságra kell törekedni. Hogy az az étrend az energiát biztosítsa, akkor mindenféle tápanyagot, vitamint biztosítson, és hogy ne legyen túlzó, tehát hogy mértékletes legyen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. Köszönti Önöket László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk elején Pillanatkép Krisztussal című rovatunk hangzik el. Vajon milyen biztatással szolgált Jézus Mártának, aki síratta elhunyt testvérét? És milyen biztatás, milyen reménység van számunkra ennek a tapasztalatnak, ennek az élménynek az alapján? Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát. Mi történik azokkal, akik